0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
4: Hát vidám reggelt kívánok minden kedves napindító hallgatónak. 6 órát ütött az óra, mi pedig megjelentünk itt, és itt is vagyunk önökkel. És jön az informálás, dömping, valamint részben egy picit a szórakoztatás is. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Október 14-e van ma, szerda, az év 287. napja, és ha ezt még fokozni is szeretnénk egy picit, akkor az év 12.479. napját tapossuk most. No de hát, érdemesen velünk tartani. Azt még azért elmondom, akik szeretnek még romantikázni, hogy nap felkelt, az még nem történt meg. 6 óra 57 perckor lesz, tehát még egy óra van szinte, majd nem kevesebb, mint egy óra. Úgyhogy aki akar napfelkeltét nézni, az minden szépen szedje össze magát, és menjen ki, mert még van rá lehetősége. 17 óra 57 perckor lesz napnyugta, két hét múlva óraátállítás, ugye jövő vasárnap, amikor majd választani is kell menni, úgyhogy egy órával többet alhatunk majd a választások előtti éjszakán, kipihenve lehet menni majd szavazni, ugyebár. Miért érdemes velünk tartani 6 órától 10 óráig itt a napindítóban? Számos érdekes témával jövünk. 10.000 dináros ösztöndíjra pályázhatnak a magyar tagozaton tanuló középiskolások a Szekeres László Alapítványnál, aztán Tesla Fest, hogy miről van szó majd meghallgathatják, Horgoson felnőtt oktatás, 50-en vesznek részt a községből, és a Keceli Szüreti Fesztiválra meghívást kapott a Szent Trifon Borlovagrend is. Ezek csak apró kis mozzanatai, kis morzsái a mai témáinknak, úgyhogy érdemes mindenképpen velünk tartani. Ki van önökkel? Itt van velünk lélekben a főszerkesztő asszony Dédi Szuzanna, a zenei szerkesztők Szabó Tibor és Sóti Tamás, fizikailag itt van velünk Farkas Ervin, aki nem más, mint a mai jó zenéknek a felelőse. A mai műsort megálmodta Orosz Ildikó, én pedig Bálint Csaba vagyok. Tartsanak velünk egészen 10 óráig, érkezzék az első jó zene, mielőtt megnéznénk, hogy milyen időjárás vár ránk a mai napon, meg az elkövetkező napokban.

6 óra 7 perckor egy kis Red Hot Chili Peppers után nézzük meg, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező napon meg napokban. Hát hajnalban igencsak hűvös volt, talán most volt a leghidegebb, amióta én így szerdánként jövök itt 5:30 környékén ide a stúdióba. Most jelen pillanatban 0,7 fok van, tehát itt fagypont körül alakulnak a hőmérsékleti értékek, kedves hallgatók, figyeljünk oda, virágokat vigyék szépen be, ha még kint vannak. Nem drámai még a helyzet, tehát nem lesznek ilyen nagyon farkasordító fagyok, viszont kárt azt ám tudnak tenni a kint maradt növényekbe, úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek. A mai napon egyébként 14 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, kb. Olyan időjárás lesz, mint tegnap, így napsütéske is lesz, meg felhősödés is lesz, de csapadékra nem kell számítani, ez nagyon fontos, és éppen tegnap utaztam Csantavérre, és annyira szép volt a délutáni őszi napfény, napsugár, ahogy a levelekre rá süt a nap, az teljesen más, mint például mondjuk tavasszal vagy nyáron szerintem. Más színek vannak, az őszi színek pompái, azok nagyon szépek egyébként. Lesz lehetőségünk gyönyörködni bennük, mert hogy az elkövetkező egy hétben, ha jól látom, akkor számottevő csapadékra, vagy ilyen drámai, rossz időjárásra nem kell. Számítanunk, szép őszi idő lesz, ilyen 16-18 fokos csúcsokkal, úgyhogy abszolút lehet tervezni szabadtéri programot, meg hétvégére is akár, meg hétközben is. Ilyenkor jó egyet túrázni például, sétálni az erdőbe. Menjenek el a maketesi erdőbe, ott most már legalább nem az a helyzet, mint néhány évvel ezelőtt, ami volt. Tegyenek egy kört, nagyon szép, és leginkább délután, hát ott 4-5 óra környékén nagyon szép egy sétát tenni mindenképpen. Az erdőben szép idő lesz, lazítsanak egyet, élvezzék az őszi időt. Nézzük meg, hogy mi a helyzet abban az esetben, ha tüsszögnek, vagy bármilyen jellegű allergiás tünetük van, akkor az a nagy hírem van önöknek, hogy a gombákra allergiásak, mert ezek közepes szinten vannak jelen a levegőben, a gombáknak a spóra száma, hogy szépen fogalmazzak. Persze nyilván másra is lehetnek allergiásak, igazából ezek jellemzően a gombákra vonatkozó, meg a pollenre vonatkozó adatok, amiket itt elmondok. Egyébként, ami a pollent illeti, a parlagfűnek már alacsony a koncentrációja, tehát nincs már parlagfű szezon, csúcsidőszak, ezt mindenképpen fontos leszögezni, arra nagyon sokan allergiások egyébként. No de mi a helyzet orvosmeteó szempontjából? A magasabb rétegekben enyhébb légtömeg áramlik hozzánk, emiatt meleg frontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak. Szelesebb tájakon élőknek fokozott fejfájás jelentkezhet, valamint ingerlékenységet és nyugtalanságot is tapasztalhatnak. No hát, dekoncentráltság, fáradékonyság, tompaság, egyesítnél szédülés is jelentkezhet, erre mindenképpen figyeljenek. És nyakunkon van egy vírus szezon, mindenféle tüsszögés, köhögés, torokfájás, én nem tudom, a Pannon RT-be konkrétan az elmúlt pár nap az olyan volt, mint hogyha egy ilyen, hogy is mondjam, egy kórházi osztályon lettünk volna. Jobbra nézel, köhög valaki, balra nézel, fáj a torka, akkor a szomszédos asztalnál ülő nem jött bedolgozni, mert nem bírt bejönni dolgozni. Azt akarom ezzel mondani, hogy hát víruskák keringenek körülöttünk, és el lehet ám kapni, nem kell drámába esni, szépen fogyasszunk sok-sok zöldséget, gyümölcsöt, legyen meg a 7-8 órás alvásunk minden nap, amennyiben ezt megtehetjük, ez nagyon fontos, hogy regenerálódjon a szervezetünk, és a titkos alapanyag, tudják, a kefír, ezt mindig elárulom itt önöknek 6 óra 12 perc környékén a Szabadkai Magyar Rádió szerdai műsorában. Hallgassunk meg egy muzika, majdnem jól mondtam, muzsika szót, utána pedig köszöntjük a névnaposokat.

anyjuk meg a menedzsere. Nem semmi nóta volt ez. Jó van, meghallgattuk ezt is, fölpörögtünk egy kicsit rock and roll. Egyébként szeretem, mert így a gép ez így olyan jó zenéket szokott így dobni szerda reggelente, meg úgy alapvetően a Szabadkai Magyar Rádióban azért rendben vannak a zenék, szerintem. Na nézzük, kik ünnepelnek ma. Hát a szülinaposok mindenképpen, Isten éltessen minden szüliti is napost, és minden házassági évfordulót ünneplőt, meg mindenki, aki ünnepel valamit. Mindig azt szoktam mondani, hogy adjuk meg a módját. És Isten éltesse a következő névnaposokat is, akik ma tudnak ünnepelni. Vannak érdekes névnapok, vagy nevek ma a napra vonatkozóan. A Helének, az Alánok, a Beatrixek, a Domosok, az Ilmák, a Krizanthák és a Líviák ünneplik a névnapjukat. Nézzük meg, hogy mit jelentenek a nevek. Na, azt mondja Helén, ez az elsődleges névnap. A Helén angol és francia formájából származik, illetve magyar becézéjéből. Helén. Alán. Hát ez nem egy Alen, csak Alán. Kelta eredetű angol névből származik az Alán. Jöjjenek a Beatrixok, istenéletesen Annus Beatrixot, ő egyébként a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik című műsorát is szokta vezetni. Ő is tud majd ünnepelni, majd írok is neki csetten, hogy ünnepélje Beatrix, kocincsál mindenképpen egyet. Latin eredetű név jelentése boldogító, boldogságot hozó. Domos. Na most itt a nyereményjáték, ha Domos nevű hallgató éppen ebben a percben, 6 óra 15 perckor, 16 perckor, október 11-én hallgat bennünket, akkor nyert egy Szabadkai Magyar Rádiós bögrét, amit átvehet médiaházunkban. A domonkos, a domokos, rövidült, kicsinyítő képzős származéka a domos. Ilma, meg a Vilma, tudják, Vörösmarty Mihály névalkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában, valószínűleg az Ilona és a Vilma rövidítése, finn név is. Ez szintén 19. századi névalkotása, jelentése levegő, ég és világ. Krizanta, görög latin eredetű név, a Krizantus férfi név női párja, jelentése Margit virág, aranyvirág, margaréta. És istenjetesse a Líviákat is, ez a Livius férfi név női párja egyébként, amelynek jelentése tisztázatlan, talán ólomszürke, kékes vagy irigy rossz akaratú. Tehát ők a mai névnaposaink, 6 óra 17 perckor köszöntöttük Önöket. Nem sokára jövök egy összefoglalóval, hogy milyen események köthetők október 14-éhez.

6 óra 20 perc van, mielőtt megnyitnánk a rádióbazár kapuit, nézzük meg, hogy milyen események köthetők a mai naphoz. Képzeljék el, 79 éve 1947-ben ezen a napon repültek először hangsebességnél gyorsabban. Chuck Yeager, amerikai berepülő pilóta lépte át a hangsebességet X-1 kísérleti repülőgépével. No hát, 79 éve immárom. Aztán 99 éve 1927-ben a mai napon megszületett Sir Roger Moore, amerikai helyett angol színész, James Bond egyik megformálójáról van szó. Szerintem őt egyébként így mindannyian magunk elé tudjuk képzelni. Egyébként sokan ma is vele azonosítják a 007-es ügynököt, eredetileg neki is szánták a főszerepet, de tartottak tőle, hogy többeknek egy Simon Templar adaptációnak tűnhet a nagy költségvetésű film, ezért választották inkább az ismeretlenebb Connery-t. Érdekesség, hogy a is szánták a főszerepet, de tartottak tőle, hogy többeknek egy Simon Templar adaptációnak

2011-ben ez volt a Hunnia filmgyár. No, hallottak már róla? Nem hiszem, hogy önökben van a hiba, én sem hallottam róla, de érdekességnek tartottam mindenképpen elmondani. 64 éve 1962-ben egy amerikai kém repülőgép felfedezte a szovjet atomrakéták telepítését Kubába. Mi történt ettől a pillanattól kezdve? Hát megkezdődött a kubai rakétaválság, kedves hallgatók. A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok közti katonapolitikai konfliktus a Kubába telepített szovjet atomrakéták miatt alakult ki. A válság 62. október 14-én kezdődött és október 28-áig tartott. A világ atomháború kirobbanásának szélére került. Elméletileg azt is mondják, hogy itt igazából nagyon kevésen múlott az, hogy valaki megnyomja azt a bizonyos piros gombot. Na hát szerencsénk volt, remélem, hogy nem jutunk el addig. Aztán 1912-ben a mai napon 114 évvel ezelőtt Theodore Roosevelt amerikai elnök ellen merényletet követtek el, és képzeljék el, beszédét lőtt sebével is megtartotta. Milwaukee-ban történt a merénylet egy kampány közben. Hát ugye most nemrégiben volt talán néhány évvel ezelőtt Trumpot is meglőtték, a fülét találták el az amerikai elnöknek, és hát ő is jól reagálta le tulajdonképpen ezt a támadást. 1964-ben 62 évvel ezelőtt Martin Luther King Nobel békedíjat kapott, ez történt 14-én, és 2 éve, 2024-ben 91 évesen meghalt professzor Philip Zimbardo, olasz-amerikai pszichológus, szociológus, író és kutató, ki volt ő, kedves hallgatók. Nem hiszem, hogy hallottak róla, viszont érdekes a sztoria. Börtön kísérleteivel bebizonyította, hogy a rossz környezet a jó emberekből is kihozhatja a rosszat. Hoppá! Kutatásai az emberi agresszióról és a közönös tömeg hatásáról jelentősen befolyásolták a pszichológia tudományát. Az ezzel kapcsolatos 1971-ben végzett Stanfordi börtönkísérlete miatt lett világszinten ismert, amelyről több film is készült egyébként, számos könyv és tanulmány szerzője, úgyhogy na, érdekes az ő sztoria mindenképpen. Bizonyította, hogy a rossz környezet a jó emberekből is kihozhatja a rosszat. Gondolkodjunk el ezen egyébként, érdekes sztori. 6 óra 24 perc van, zenélünk, szerintem még két muzsikazó is lemehet, mert hogy fél hétkor megnyitjuk a rádió bazárkapuit, figyeljenek, aztán pedig jönnek a közérdekű információk, van bőven, véradási akció hegyén hátán a mai napon, kedves hallgatók, figyeljenek!

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Na nézzük, a Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetések egyébként megtalálhatók honlapunkon, a pannonrtv.com-on is. Jövök mindjárt közérdekű információkkal, még a nap felkelte előtt.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

No, hát itt is vagyunk, kedves hallgatók. Hát mindenféle közérdekű információval fogom én itt önöket bombázni az elkövetkező 20 percben. Van itt útlezárás Szabadkán, áramszünet, véradási akció. Kezdjük a nemesebb részével. Véradási akciót szerveznek ma, képzeljék el, Zomborban, 9 és 11 óra között, a műszaki iskolában. Éljenek ezzel a lehetőséggel mindenképpen. Akkor megyünk tovább. Óbecsén is van ma véradási akció, a Vajdasági Vérátömlesztési Intézet szervezésében. 8 és 13 óra között a színházban lehet óbecsén vért adni, kedves hallgatók. Éljenek a lehetőséggel itt is. Aztán megyünk tovább, Pancsován is véradási akció van ma, 9 és 12 óra között a Vöröskeresztben lehet élni a véradás lehetőségével és életet menteni. Ugye nem elégszer kell hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az, hogy legyen elegendő vértartalék. Aztán Magyar Kanizsán is van ma véradás, 8 és 10 óra között a Művészetek Házában, a főtér 9-es szám alatt lehet vért adni és embertársainknak segíteni. Aztán megyünk tovább, még egy véradási akciónk van, mégpedig Zentán, a Vöröskereszt Zentai Szervezete értesíti a lakosokat, hogy ma 9 és 12 óra között a Vöröskeresztben, Posta utca 1 alatt lehet vért adni és segíteni. Ugye sokszor történik az, hogy tájékoztatást kapunk arról, hogy kevés a vértartalék, és hogy alapvetően Szerbiában ez sokszor előfordul, főleg hát így szeptember-október környékén ezt szokták hangsúlyozni, és ilyenkor mindenkit arra kérnek, hogy aki véradó, az éljen ezzel a lehetőséggel, mert amennyiben egy kórházban vagy egy egészségügyi intézményben lecsökken a vértartalék, akkor adott esetben sürgős műtéteket kell elhalasztani, azt pedig hát nyilván senki sem szeretné. Közben egyébként figyelem a rendőrinformációkat, amint megtudok valamit, vagy látok valamit, én ezt rögtön mondani fogom. Kedvezzünk melóba, vagy iskolába menet a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóinak. Hallgassunk meg egy zenét, utána megnézzük, hogy hol nem lesz áram a mai napon, és meddig.

6 óra 40 perc van, kedves hallgatók, jöjjön az utca nyelvtörő, vagyis hogy hol nem lesz áram mai napon Szabadkán és környékén. Megint megállapítjuk majd, hogy azért ráférne szerény pátriánkban egy utca névreform mindenképpen a településekre. Na nézzük, Zent, a Gunaras nem lesz ma áram, a Tornyosi út egy részén 9 és 10 óra között. Szintén Zent a Gunarason, majdnem Gent az Unarast mondtam, tehát a Zent a Gunaras alapvetően. Petőfi Sándor utca egy részén 11 és 12 között nem lesz Zent a Gunarason áram. Bogarason meg 13 és 14 óra között a település teljes területén, kedves bogarasiak, figyelem. Aztán megint Zent a Gunaras, a Boris Kidrics és a Topolyai út egy részén 13 és 14 óra között nem lesz áram. Nagyfényen a Hozsanna közösség környéki tanyákon 8.50 és 12.50 között. Pacséron nem lesz áram ma 9 és 12 óra között a Szűk utcában és annak környékén. Na és akkor jön Szabadka. Hoppácska! Nem lesz áram a Majsai út elején, a Hídtól a Síme Ivics utcáig, a Szervó Mihály, a Zvornik, a Bajmoki, a Kopaunik, a Telcsede, a Kertész, a Szabó Miklós, a Szőlész, a Kunernő, hoppá, a mi utcánkban sem lesz áram ma délelőtte, jó ég. A Kostatívkovics, a Góca Delcsev, a Gósina, a Kozjacska, vagy Kozják, a Méhész, a Hunyadi János és a Puskás Tivadar utcában, a Síme Ivics utca végén, a Kostatívkovics utcától a Partizán bázisok utca körforgalom környéki részéig, a Bérimre, a Schwalb Miklós, a Dugovics Titus utca elején, a Szudárevics Fivérek utcában, valamint a Jován Mikics utca egy részén, a Majsai hídtól, és annak környékén 9 és 13 óra között. Csantavér, nem lesz áram, a Szélmalom, a Bajmoki, az Ifjúsági, a Dózsa, 1, 2, 3, 4, 5 és 6-os számok alatt, a Vajdaság, a Kanizsai, az Október 11, a Haladás, a Kisferenc, a Zombori, a Felső, az Egység, a Csikériai, az Oravec Ferenc, az Avala utcában, a vasúttéren, a csantavéri tanyákon, valamint a Topolyai úton és környékén 9 óra 15 és 11 óra 45 perc között. Pacsér, nem lesz áram a Földműves utca, a Fruskagóra, a Kordun és a Branko Radicevic utcában, és azok környékén 12-15 és 14-15 között. Aztán nem lesz áram ma a Beszédes József utcában, Magyarkanizsán, valamint a Szabadkai úton található lakóépületekben 8.30 és 10 óra között. És végül Magyarkanizsával zárjuk a kört. Nem lesz áram a Bosznia, a Macedónia, az Arany János, a Frangepán, a Tengerész, a Halász, a Téglagyár, a Cserép, a Gagarin és a Kumanovo utcákban, valamint a Szabadkai úton, a Tisza utcától a Gagarin utcáig, sőt, még az Ősz utcában sem, a Szabadkai úttól a Szutyeszka utcáig, 11.30 és 13 óra között, kedves hallgatók. Úgyhogy Magyarkanizsa, Pacsér, Csantavér, Bogaras, Zentagunaras, Szabadka érintettek a mai áramszünetben, figyeljenek oda mindenképpen, közérdekű információt, vagy szervízinformációt hallottak, kedves hallgatók, mindjárt jövök még egy kis közérdekű információval a változatosság kedvéért.

No hát ígértem, kedves hallgatók, hogy jövök még közérdekű információval. Hát jöjjön egy kis útlezárás. 7 órától, tehát 12 perc múlva a bejelentések szerint ma lezárják Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcát, a Strossmayer utcát, kedves hallgatók, tudják. Ez ugye a Palicsi úttól vagy Belgrádi úttól megy a Városháza felé. Eléggé frekventált történetről van szó, úgyhogy aki esetleg ott parkol, ne parkoljon ott, mert aztán nem fog tudni kijönni. 7 és 17 óra között nem lehet használni ma a Strossmayer utcát, teljes útzár van érvényben ezen az utcán, és nem csak ma, hanem egyébként 15-én holnap is erre kell számítani, ebben az időintervallumban 7 és 17 óra között, tehát nem használható a Strossmayer utca. Egyébként ez egy 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek a része Szabadkán, és csak sok utcát fel fognak újítani. Többek között a legnagyobb durranás az a Belgrádi út lesz, képzeljék el. A kórháztól, tehát a Forrás utcától egészen a Pátriáig fel lesz túrva a Belgrádi út. Ugye? Na, nem semmi. Akkor ma nézzünk, mint Rozi a moziba, kedves hallgatók, mert azért ez, ha van forgalmas út Szabadkán, akkor az az, nem? Tehát a Strossmayer az kismiska ahhoz képest. Na kíváncsi vagyok, hogy fog ez bonyolódni majd, amikor oda jutnak, hogy ezt csinálják. A lényeg az, hogy most egyelőre figyeljünk a Strossmayerre, mert ma 7 és 17 óra között, továbbá holnap 7 és 17 óra között nem használható. Aztán Szabadka Békova úton is nyomják az ipart a Vojput munkatársai. Ma 7 és 17 óra között útlezárás lesz ezen a szakaszon is. A Vám terminál és a Békovai körforgalom között kell erre számítani. Teljes útzár, ott is igazából, hát nem teljes aszfaltozást végeznek, azt hallottam, vagy azt az információt láttam az interneten, hogy igazából szakaszosan, ahol nagyon rossz kátyús volt az út, ott kapnak új aszfaltot, vagy kap új aszfaltot ez a vonal. Úgyhogy Szabadka-Békova ma 17 és 7 óra között, tehát reggel 7 és 17 óra között nem használható, figyeljenek oda mindenképpen. Aztán van még itt nekünk egy közérdekű információnk így az óra végére, mégpedig tavaszi lomtalanítás, nagy takarításnak szokták itt írni, de hát igazából ennek a szép magyar megfelelője a lomtalanítás zajlik egyébként Szabadkán és környékén egészen december 11-éig. Kihelyezik reggel az 5 köbméteres kukákat meghatározott helyeken a város különböző helyi közösségeiben, aztán szépen ürítgetik. Mi pedig, kedves pógárok, lakosok, ingyen és bérmentve belepakolhatjuk a nagyméretű hulladékunkat, úgyhogy éljünk a lehetőséggel. Első körben, nem is első körben, hanem a mai napon, illetve holnap alsó és felső tavankút kerül sorba. Nézzük csak, hogy hol helyezik ki a kukákat. Alsó tavankúton az Emlékműnél, az Iván Szárics utcában, a Jovánzmáj utcában, a tömbépületeknél, a Márko Oreskovics és a Matko Vukovics utca sarkán. Felső tavankúton meg a Szövetkezeti otthonnál és az Univer Export önkiszolgálónál lehet hát használni igazából ezeket a konténereket, belepakolni a nagyméretű hulladékokat, úgyhogy kedves alsó meg felső tavankútiak, hajrá, éljenek a lehetőséggel. Ne az erdőbe meg az út szélére pakolják ki azokat a suttot, meg a mit tudom, micsodát, hanem szépen itt a lehetőség, legálisan, ingyen bele lehet szépen tenni a kukákba a hulladékot. Védjük a környezetünket már amennyire lehet, egy picit hozzájárulunk, már szerintem mindenki elégedettebb lesz egy picit. Nézem, hogy mi a helyzet a vonatkozó csoportokban, hogy van-e a rendőrök, még alszanak, úgyhogy nyugodjanak meg, kedves hallgatók. Rendőri tevékenység még nem tapasztalható Szabadkán és környékén, viszont itt a Szabadkai Magyar Rádióban zenei tevékenység tapasztalható. 6 óra 52 perckor megkérjük Ervint, hogy nyomjon le még egy-két jó muzsikaszót 7 óráig. Aztán 7 órakor jövök egy fergetegesen fantasztikus hírösszefoglalóval, Orosz Ildikó már meg is szerkesztette, úgyhogy figyeljenek mindenképpen, és maradjanak velünk a 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Ez pedig a hírek 7 órakor. Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan fűti fel a hálózatot, és ellenőrzi a hőközpontok működését, valamint az esetleges szivárgásokat is. A szabadkai távfűtő művek várakozásai szerint ma estére már minden fogyasztónál érezhető lesz a fűtés hatása. A hálózat egyes részein azonban később melegedhetnek fel a radiátorok, ezért a szolgáltató türelmet kér. A fűtés idén hivatalosan egyébként október 15-én csütörtökön kezdődik.
5: Választások 2026.
4: Szabadkán tartott lakossági fórumot az Európai Szerbia koalíciós lista. A választási szövetséget három párt, a Szabadság és Igazságosság pártja, a Szolidaritás Polgári Platform és a Szerbia Központ együttműködése alkotja. Szabadkára látogatott Dusan Nikezić, a Szabadság és Igazságosság párt alelnöke, Goran Ješić, a Szolidaritás Polgári Platform vezetője, és Zdravko Ponoš, a Szerbia Központ elnöke. A rendezvényen egyebek mellett elhangzott az Európai Szerbia lista az egyetlen, amely egyértelműen kiáll Szerbia-Európai Uniós csatlakozása mellett. Alekszandar Vučić, az Egyesült Szerbia választási lista vezetője Zaječar felé tartva tegnap megtekintette a Zlot és Podgorac közötti út felújítását. Mint elmondta, a munkálatoknak köszönhetően 12 kilométeren kap új aszfaltburkolatot és útszakaszt. Vučić a helyszínen a munkásokkal is beszélgetett, akik arról tájékoztatták, hogy hamarosan befejeződik a felújítás. Megígértük, teljesítjük, hangsúlyozta Vučić, aki később felkereste az Izvori és a Lukovói általános iskolát is. Ott elmondta, hogy az oktatás fejlesztése befektetés a gyermekek jövőjébe, ezért egyetlen faluról, iskoláról vagy óvodáról sem szabad megfeledkezni. A helyi közösség fejlesztéseiről és a civil szervezetek támogatásáról egyeztettek Kisoroszon a VMS köztársasági képviselőjelöltjei. A településre látogatók lakossági fórum mellett intézmény bejárás keretében a helyi önkéntes tűzoltó egyesületet, a római katolikus templom felújítási munkálatait, valamint a Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és Ifjúsági Központot is megtekintették. Báj Boris, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje elmondta, elsősorban azért mentek Kisoroszra, hogy az emberekkel találkozzanak és beszélgessenek velük.
5: Választások 2026.
4: Október 13-án, azaz tegnap volt a Vajdasági Magyar Mozgókép napja. Ebből az alkalomból három napon át 13-a és 15-e között vetítés sorozatot tartanak 7 vajdasági településen. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja keretében. Szabadkán ma lesznek vetítések a Livka Sándor Árt moziban. 18 órától a Színház Sárból című dokumentumfilmet vetíti K. Kovács Ákos rendezésében. 19 órától Bicskei Zoltán bolondmesét láthatjuk, 20 óra 30 perctől pedig Keresztes Péter Csak a csend marad című dokumentumfilmje van műsorom. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 1 fokot mérnek. Ma a változó felhőzet ellenére sok napsütésben lehet részünk, a csúcsértékek 15 fok körül alakulnak, egyébként szép őszies időjárás lesz egész héten, 15-16-17 fokok mellett csapadékra nem kell számítanunk.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító. És itt is vagyunk, kedves hallgatók, 7 óra 8 perc van, és robogunk tovább komoly témákkal a napindítóban. Jöjjön először egy kis közvéleménykutatás elemzés, érdekes sztori. Választások előtt szinte mindenki kíváncsian figyeli a közvéleménykutatásokat, de vajon pontosan hogyan készülnek ezek a felmérések? Hány ember véleménye alapján próbálják megjósolni, hogy milliók hogyan fognak szavazni? És ami talán még fontosabb, mennyire bízhatunk ezekben az eredményekben. A közügyekben utána jártak, hogyan működnek a közvéleménykutatások, és mit érdemes szem előtt tartanunk, amikor a választások előtt böngészük az adatokat. Gábrics Molnár Irén társadalomkutató Dudás Dániel kérdezte.
3: Először csak tisztázzuk, hogy milyen közvéleménykutatások vannak, és hogy ezek milyen célból készülnek.
4: Nagyon sok közvéleménykutatást végeztünk, és végzünk ma is. Főleg a szakmai szempontból lehet őket klasszifikálni. A tudományos közvéleménykutatásokat érdemlegesnek tartom, viszont a gyors, talpalló, piaci közvéleménykutatásokat nem tartom annyira relevánsnak, viszont azokból van több.
3: De ezek miként működnek? Mi az alapvető különbség ezek között?
4: A szakmailag tiszta tudományos közvéleménykutatások, azok fontos, előre megtervezett mintán végezendők, amelyek nem befolyásolhatók. Például, hogyha van egy meghatározott témánk, nagyon fontos, hogy meghatározzuk a célcsoportot, a célcsoport mellett meghatározzuk a területet, amelyen végezzük a kutatást, tehát egy egész ország vagy csak egy része. Nagyon fontos meghatározni azt a mintát, amely biztos bemutatja azt a reprezentatív formáját a válaszoknak, amelyek rá vonatkoznak. Például pontosan tudnunk kell, hogy statisztikailag a célzott, lekérdezendő közösségnek mennyi része például fiatal, idősebb, nő vagy férfi, dolgozik-e vagy iskolába jár. Attól függően, hogy mit kérdezünk, meg kell határozni a foglalkoztatottságát is, munkanélküli, hol dolgozik. Ezt például, hogyha rávetítjük egy célcsoportra, akkor arra a területen a statisztikai alapadatok mintát kell, hogy adjanak. Ebből a mintából nekünk például tudnunk kell. Például a vajdasági magyarok esetében hányan élnek falun, városban, nemi összetételüket, iskola végzettségüket. A területi megosztottság mellett tudnunk kell a foglalkoztatottsági kulcsukat. Ha ehhez nem viszonyítjuk a lekérdezettek számát, akkor nem kapunk helyes választ. A gyors talpalló és rövid telefonos lekérdezéseken általában nem fogjuk tudni, hogy kik azok, akikkel beszélünk, az egy véletlen olyan hógolyó szempontjából eltalált válaszok, nem tudjuk azoknak a reprezentatív tulajdonságait, és ezért nem tudjuk bizonyítani, hogy a kutatásunk a megfelelő cél személyeket találták el.
3: Hogyha mondjuk a vajdasági magyarságot nézzük, akkor milyen minta az, ami már reprezentatívnak mondható, és mi alapján lehet ezt hitelesen összeállítani?
4: Amikor mi végeztünk ifjúságkutatásokat, akkor pontosan tudtuk, hogy a 18 és a 28 év közötti vajdasági magyar fiatalok statisztikailag kivettük, hol élnek, mikor kezdtek el dolgozni, iskolába járnak, nemzeti, illetve nemi összetételükről nyilatkoznak. Ezek az alapadatok, amelyeket minden kérdezés előtt, mint a mintához meghatározott alapokat előkészítünk. Tehát tudnunk kell, hogyha egy ilyen lekérdezést végzünk, akkor hányan fognak reprezentatív belekerülni Muzsláról, Újvidékről, Oromról, Szabadkáról, Kanizsáról, Zomborból. Tehát ezt a bizonyos szempontot mindenfajta kutatásnál el kell végezni, azt a statisztikai hovatartozást tudnunk kell, akikről egy meghatározott kérdést kérdezünk. Hogyha vajdasági magyarok felnőtt lakosság, szavazóképes lakosságot megbecsüljük 100 000-re, mondjuk így ilyen fiktív számot mondok, külföldön élőkre is gondoltam, akkor minimum 1000-et le kell kérdezni ahhoz, hogy egy ilyen szakmailag előkészített mintán, és nem véletlenszerűen telefonon fölhívom a barátaimat, mert azok azt fogják válaszolni, amit én gondolok, hanem pontosan meghatározott mintán ezt a szavazó közösséget lekérdezem, és ezzel a lekérdezéssel valójában egy előkészített válaszadó kombinációt fogok kihatározni. A lekérdezés az nagyon fontos, hogy ő eleve válaszoljon azokra, persze anonim a kérdezés, lehet ez írásbelileg is, végső soron lehet telefonon is. Én nagyon becsülöm a személyes kapcsolatot, olyan módon, hogy leadom neki a kérdőívet, és utána 2 nap múlva visszamegyek és visszaveszem az írott anyagot, az könnyebb feldolgozni, és hitelesebb.
3: Beszéljünk egy kicsit most erről, hogy ez a lekérdezés, ez miként megy a gyakorlatban. Vegyük mondjuk most a személyes lekérdezést, hogy ott milyen kérdéseket kapnak ilyenkor az emberek, azok mire vonatkoznak, és mit tudunk utána ebből kiolvasni, hogy lesz ebből utána valójában egy adat?
4: A kérdezés legyen az 5 vagy 40 kérdés, attól többet általában nem szoktunk kérdezni, mert belefárad a válaszadó. Az első 10 kérdés mindig az identifikációs kérdőcsoport. Ott tudjuk meg róla, hogy hány éves, hol él pontosan, életvitelszerűen, mi a foglalkozása, mi az iskola végzettsége, családi állapota, illetve, hát a nemét azt valószínűleg látjuk, de az be is karikázhatja. Az identifikációs kérdések után következnek azok a felvezető kérdések, amelyek sűrűsödnek a kutatandó tárgy felé. Ha véleményét akarjuk tudni, hogy ő azon a területen, például a falujában mit fejlesztene, mi az, ami neki hiányzik, akkor megkérdezzük, hogy az ő életében, nem kérdezzük meg, hogy mennyit keres, azt nem lehet rákérdezni így, de megkérdezzük azt, hogy valójában ő neki van-e saját családi háza, új autója, szokott-e járni, nyaralni, mivel nem elégedett, akkor el fogja mondani, hogy azért nem elégedett, mert albérletben él, és szeretne saját lakást, de erre nincs lehetőség. Akkor pontosan tudjuk már az anyagi állapotát is. No, ezt a szemét tehát identifikáltuk. Utána rákérdezünk arra, hogy a falujában vagy a kisvárosában mi az, ami hiányzik. Ő azt mondja, hogy a buszjárat, ami beviszi őt a nagyvárosba dolgozni. Ez már egy infrastrukturális fejlesztési alap. Az, aki ezt figyeli, annak rögtön meg kell értenie, hogy mi az, amit a programba bele kell tenni, hogy ehhez képest elégedett válaszadót, illetve elégedett szavazót kapjon.
3: Most tehát valamennyire talán így érthető számomra, hogy mitől lesz egy kutatás hiteles, kell a személyes kontaktus is és a jó mintavétel, viszont az látszik talán, hogy rengeteg közvéleménykutatás készül manapság, nagyon sok piaci alapon készül, nagyon sokat telefonon keresztül végeznek el. Ezek mennyire torzítják az adatokat, mennyire mondhatóak ezek hitelesnek manapság?
4: Én nem vagyok híve a gyors talpalló telefonos lekérdezésnek, mert egyszerűen a lekérdezett nem látható a telefonon keresztül, ő tudja, hogy anonim, és a válaszon nem biztos, hogy őszinte. Ő afelé hajlik, amiről megállapítja esetleg, hogy ki kérdezi. És akkor a részrehajlás, illetve a befolyásolás a kérdező részéről is megtörténhet, a kérdések sorrendje. Amikor még nem is identifikáltuk a megkérdezettet, utána felteszünk neki egy direkt kérdést, ami után, ha nem elégedett a kérdező a válasszal, és attól fél, hogy lecsapja a telefont, akkor próbál hátralépni egy picit, és feltesz egy másodlagos kérdést, ezek úgynevezett kontrollkérdések, de azok még jobban sértik a kérdezettet abból a szempontból, hogy hát mi között hozzá, hagyjál már békibe, ezek általában a reklámkérdések. Eladnák valamit. Ezek hasonlóak, a párt is el akarja adni magát. Tehát ugyanúgy hasonlóak azokhoz a kérdésekhez, amelyek reklámoznak bizonyos tárgyakat, vagy bizonyos eladandó árukat. De most ezek azok a dolgok, amelyek szakmailag nem megalapozottak.
3: Ezért lehet mondjuk az, hogy hatalmas eltérések vannak, akár ami a párt preferenciát méri. Tehát, hogy azt látjuk, hogy az egyik kutatócsoport 10-15-20%-os előnyt mutat az egyik oldalnak, a másik viszont a másiknak. Ez ebből eredeztethető, hogy valójában nem végeznek elég átfogó kutatást?
4: A kutatásnak nagyon fontos meghatározni a pontos idejét, tehát nem lehet azt tenni, hogy 2 hónap távolságban összedobálok olyan válaszokat, amelyek különböző, számomra nem identifikált személyektől jöttek. Ezek nem jelentősek. Az olyan is van, hogy egy nap alatt lekérdezünk 500 embert, megtehetjük ma, de ezek a válaszok mondjuk egy 2 percen belül megérkeznek, mind az 500-tól, amelyből nem lehet kihámozni azt, hogy mennyire voltak hitelesek és őszinték. Azok, amelyek hitelesek és őszinték, beveszi az adattárba, azok, amelyekben, mikor identifikálta a lekérdezőt a bizonyos vonalon túl az a bizonyos megkérdezett, akkor lecsapta a telefont, valószínűleg nem egyezett a véleményével, de ezt ő kidobja, ezt az eredményt, mert ő neki egyszerűen nem releváns. Tehát nem tudunk olyan fajta válaszokat kapni, amelyek hatalmas mintán, reprezentatívan előkészített, megtervezett mintán hitelesek lennének. Ez egy bizonyos szempontból válasz. A másik dolog, az ilyen magán, illetve magukat intézménynek nevezett lekérdező cégek abból élnek. Neket meg kell fizetni. Ők azt állítják, hogy az adatszerzők kiképzettek, tudják, mit akarnak, szakmailag feldolgozzák. Kérem, azokat az adatokat, amelyeket telefonon megkapnak, azokat valójában már egy mesterséges intelligencia beviszi a programba, az a program előre megadott, megnyomunk 3-4 gombot, és a programot elindítjuk elemzéshez. A programból valószínűleg kiesik majdnem a fele, hogy nem hiteles, vagy nem releváns. Mert bizonyos módon vagy túl rövid válasz, vagy nem hiteles válasz, vagy ellentétes válaszokat adott közben, és ezek után, ami megmarad, az egy olyan világosítandó helyzet, amit aztán lehet az előbb elmondott söprések folyamán korrigálni. Ezeket a program már megcsinálja. Tehát ezután gyalog kell átmenni azon, hogy mi az, amit a kutatásban szakmailag elfogadhatok, és mit nem.

0: A bor nem csak egy ital, hanem hagyomány, kultúra és közösségteremtő erő is. Ezt a gondolatot erősítik a borlovagrendek is, amelyek a borkultúra ápolása mellett fontos szerepet vállalnak a hagyományok továbbadásában és a kapcsolatok építésében. Nemrég Kecelen rendezték meg a Szüreti Fesztivált, amelyre meghívást kapott a bajmoki Szent Trifon borlovagrend is. A találkozó újabb alkalmat teremtett a magyarországi és a szerbiai borlovagrendek közötti együttműködés erősítésére. A keceli rendezvényről, a borlovagrendek kapcsolatáról és a jövőbeni tervekről beszélgetett Molnár Károllyal, a bajmoki Szent Trifon borlovagrend nagymesterével, kollégánk Vítkovics Alexander.
1: Kecelre a Szüreti Fesztiválra kapott meghívást a bajmoki Szent Trifon borlovagrend. Milyen várakozásokkal érkeztek a rendezvényre és milyen élményekkel tértek haza?
2: Először is én a bajmoki borlovagrend nevében szeretném először is a beszélgetésünk kezdetét a borrendünk jelszavával köszönteni. A bor összeköt, a hagyomány őriz, a barátság pedig felemel. Egészségünkre. Keceli Fesztivál. Kezdjük az élményekkel. A Keceli Fesztivál évek óta állandó tagjai vagyunk ennek a fesztiválnak, meg vagyunk hívva, mint borlovagrend. Egy nagyon jó kapcsolatot tartunk az ottani borlovagrendel. Ők általában évente több rendezvényt szerveznek, de én szerintem ez a legszebb, a legnagyobb és a legérdekesebb fesztivál, amit a környékünkön található. Nagyon sok kazánba föl a marha pörkölt, nagyon sok kazánba föl a birka pörkölt, sokféle bor, borász, borászatának a bora jelenik meg. Egy ilyen fölvonulás szerűen mindenki bemutassa saját részéről hozott borokat. Szóval egy élmény nem csak a borlovagrendi tagoknak, hanem én szerintem azok, akik mellette állnak az utcán, nézik ezt az egész fölvonulást. A mi részünkről az élmények azok általában mindig megmaradnak, de csak a legszebbeket tudnám róla mondani.
1: Egy ilyen szüreti fesztivál nem csak a borról, mint mondta, hanem a hagyományokról, a közösségről és a kulturális kapcsolatokról is szól. Mit jelentett a bajmoki borlovagrend számára az, hogy részt vehetett ezen a rendezvényen az élmények mellett?
2: Az élmények mellett annyit tudok mondani. Ezen a rendezvényen 22 magyarországi borrend, 2 külföldi borrend vett részt. Szóval egy nagyon nagy területről jöttek össze az emberek, ritkán találkoznak, de amikor találkoznak, ottan csak a barátságról szól, az élményekről, egymásnak az elmeséljük, hogy valójában is merre jártunk, addig még nem találkoztunk. Szóval csupa öröm találkozni olyan emberekkel, akikkel jól érzed magadat. Jó bor, jó társaság, és szerintem ez már egy alap, hogy az ember jól érezze magát.
1: Amellett tapasztalatot is tudnak cserélni.
2: Tapasztalatokat is tudunk cserélni. Tudja, mert azért általában a borászatok, mikor megjelennek, mindig valami újat tudnak hozni. És sok felől jött ember, sokféle újdonsággal, sok mindent be tud mutatni különböző részekről, hogy valójában meddig is jutottak, mit is készítettek, mi ment előre, mi ment hátra, mit tudnak segíteni, milyen problémákkal szenvednek. És azért ezt meg tudják beszélni ilyen fesztiválokon, jó pohár bor mellett, jó hangulatban, egész másképp hangzik ez a társadalmi beszélgetés.
1: Akkor foglalkozzunk egy kicsit az együttműködéssel. A magyar és a szerb borlovagrendek szövetsége között is egyre szorosabb kapcsolat alakult ki. Milyen formában valósul meg jelenleg ez az együttműködés, és milyen lehetőségeket lát annak további elmélyítésére?
2: Köszönöm a kérdést, illetékesnek is tartom magam erre a felületet, azért, mert valójában én a szerb szövetség alelnöke vagyok. Úgyhogy a magyarországi szövetség és a szerb borlovak szövetség között egyre jobb, egyre kitáguló kapcsolat nyilvánul meg, és tárolódik ki. Azt vettük észre valójában, hogy a szerb borlovagrendek egy bizonyos része, a délvidéki szerb borlovagrendekről beszélek, nehezen tudnak kapcsolatot teremteni az európai borlovagrendekkel. Ezért vagyunk mink, vajdasági borlovag, szövetség tagjai, borlovagrendi tagok, hogy ezt kiküszöböljük. Magyarországon is van egy igény. Szóval ők általában így szokták mondani, hogy körüljárták már Európát minden részről, de Szerbia egy olyan, úgy szokták mondani, egy fehér luk, ahol még nem jártak, amit nem próbáltak,

0: Nagyon sok bor, nagyon sok szőlőfajta van, amit ők nem ismernek. És ez általában az embereknek a fantáziáját szokta piszkálni, hogy valójában milyenek azok a borok, amelyik azon az éghajlaton, azon a tájegységen, abban a kultúrában, hogy is vannak azok elkészítve. És akkor általában a borlovagrendek erre is vannak alapozva, ha egy borlovagrend valahova elküldje az ő tagjait, azok a tagok általában magukra szokták vinni annak a környéknek a borait, vagy pedig még jobb esetben elviszik a borászokat is. Ezek a borászok is szóval megbírják kóstolni a másik borlovagrendnek a borait, a másik borlovagrend által ajánlott borászatokat, és itt is egy nagyon jó szakmai kapcsolattól kezdve üzleti kapcsolat is ki tud ezek köröztül alakulni.
1: Összesen hány tagja van a Szerbiai Borlovagrend Szövetségnek?
0: A Szerb Szövetségnek momentálisan 9 tagja van. A lényeg azon az alapul, hogy mindenkinek bejegyzett, szóval törvényes alapokon működő szervezetekre van szó. Szerbiában több borlovagrend is szerepel, de sajnos nincsenek bejegyezve, ők nem lehetnek a Szerb Szövetség tagjai. Úgyhogy valójában Szerbiában hivatalosan 9 szövetségi tag van jelen.
1: És végezetül, a borlovagrendek fontos feladata a borkultúra és a hagyományok őrzése, ugyanakkor a fiatalabb generációk megszólítása is. Milyen közös terveik vannak a magyarországi és a szerbiai borlovagrendeknek a jövőre nézve?
0: Én szerintem a jövőre nézve nagyon virágzó tervek vannak itt a kilátásban, szóval az jellemzi az egész kapcsolatunkat, hogy valójában a Magyar Szövetségnek van egy ilyen lehetősége, hogy a szerb, a vajdaságban működő borlovagrendeknek adtak egy ilyen lehetőséget, hogy ők, mint társult tagok legyenek jelen a Magyar Szövetségben. Ezt mi nagyon szépen megköszöntük nékik, örülünk neki, hogy ebben ilyen lehetőséget kaptunk tőlük, szóval megnyílt előttünk a magyarországi és a többi szövetségnek a tagjaival való kapcsolódás, velük való együttműködés, velük való barátkozás. Na most a Szerb Szövetség is hozott egy ilyen döntést, valójában az alaptörvényben benne volt, hogy társult tagokat lehet kapcsolni hozzá a szövetséghez, de nem tudtuk pontosan még meghatározni, hogy valójában mik is legyenek az alapok arra, hogy valaki társult tag legyen. Na most ezt az utolsó lépcsőt is, hál' Istennek, még léptük. Ki lett bővítve az alaptörvényben az a rész, amelyik erre volt határozva, és valójában be fogjuk mutatni a Magyar Szövetségnek az elkövetkező szövetségi gyűlésen, hogy milyen föltételeket tud nyújtani a Szerb Szövetség magyaroknak, hogy ők is ugyanúgy a Szerb Szövetség társult tagja legyenek. Ebben megnyílik az út a számukra, hogy a szerbiai részen komplet az egész területre, az összes rendezvényre tudnak meghívót kapni, tudnak részt venni, tudnak kiállításokra menni, tudnak borokat bemutatni, ugyanúgy tudnak vendégeket hívni Szerbiába.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, sikeres munkát kívánok!
0: Köszönöm szépen, én is mindenkinek kellemes napot, jó bort kívánok, jó pihenést, és mindenkinek, amikor hideg van, akkor forralt bort, amikor nem, akkor pedig jó szórakozás, hogy jó bort kívánok!

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdje a reggelt
0: a 107,1 MHz-en.
2: 7 óra 33 perc van, kedves hallgatók, és mielőtt rátérnénk a második órá harmadik témájára, beszélgessünk egy picit arról, hogy hol van útlezárás Szabadkán. Nagy meglepődjenek, a Strasberg utcát pontban 7 órakor lezárták, kedves hallgatók. 7-től 17 óráig az a rendkívül forgalmas és központi frekventált utca le lesz zárva, mert hogy javítgatják az útburkolatot, és így lesz ez holnap is egyébként, figyeljenek oda. Ez parkolás szempontjából is fontos információ, ugyebár, meg közlekedés szempontjából is. A másik fontos info, hogy a mai napon a Békova és Szabadka közötti út, tehát onnan attól a termináltól, ahol nagyon sok kamion szokott áldogálni, egészen a Békovai körforgalomig le van zárva az útszakasz, ott is aszfaltoznak, úgyhogy figyeljenek oda mindenképpen, amennyiben ezeken a helyeken közlekednek. Rendőri információról nincsen beszámoló a vonatkozó csoportokban, amennyiben lesz, én rögtön fogom mondani önöknek. No, de robogjunk is tovább. Újvidéken zajlik a Tesla Fest, a Nemzetközi Innovációs Tudás és Alkotó Fesztivál, amelyet idén 40. alkalommal rendeztek meg. A Spence Sportközpontban 35 ország, mint egy 80 kiállítója, közel 220 innováció, találmányt és tudományos munkát mutat be. Pető Attila járt a helyszínen.
3: A Tesla Fest célja az innováció és a fiatal tehetségek támogatása, valamint a tudományos és technológiai újdonságok népszerűsítése Nikola Tesla szellemi örökségének jegyében. A háromnapos rendezvényen szerbiai és külföldi feltalálók, diákok és innovátorok mutatják be ötleteiket, találmányaikat és technológiai fejlesztéseiket. Az újvidéki Mihajlo Pupin villamossági középiskola diákjai több makettet is hoztak a fesztiválra. A tanulók a projekteken 4 csoportban dolgoztak. A fejlesztés során a 3D nyomtatást, a programozást és a tervezést is alkalmazták. Filip Butarac az újvidéki Mihajlo Pupin villamossági középiskola diákja. 4 makettet készítettünk. Az első a csillagdelta indítási megoldást szemlélteti, amelyet az iparban használnak a nagy teljesítményű háromfázisú motorok indítására, mivel ezek a terhelés miatt nem indulhatnak közvetlenül nagy áramfelvétellel. A második makettet teljes egészében mi készítettük mentorunk segítségével. Ez különböző helyiségek, például diszkók és adatközpontok intelligens hőmérséklet szabályozását mutatja be, amely egyre elterjedtebb megoldás. A harmadik egy napelemes erőmű makettje, amely a tisztább energiaforrások használatát szemlélteti. Hálózatra kapcsolt és szigetüzemű rendszerként is működhet. Hálózatra kapcsolt üzemmódban a megtermelt energia visszatáplálható az elektromos hálózatba. Ugyanakkor akkumulátorral is rendelkezik, így áramszünet esetén is képes tovább működni. A negyedik makett egy háromfázisú motor forgás irányának megváltoztatását mutatja be. Ezt a megoldást szintén az iparban alkalmazzák, például szállítószalagok és más hasonló berendezések működtetésénél.
4: Avram
3: Kovácsevics Kelet-Szerbiából, Kucsevóból érkezett, fémipari mesterdiplomával rendelkezik, és egyetemi tanársegédként dolgozik. A Tesla Festen egy hordozható műszert mutatott be, amely a mágneses mezők irányát és erősségét méri. A felhasználó egy előre meghatározott képzeletbeli háló mentén halad a terepen, miközben a készülék az adatokat telefonra vagy számítógépre továbbítja, ahol azok feldolgozhatók és vizuálisan megjeleníthetők. A mérések eredménye egy mágneses térkép, amely megmutatja, milyen a felszín alatti mágneses mező. A készülék a mágneses mező irányát és intenzitását méri, ami különösen a régészetben, valamint a föld alatti infrastruktúra feltérképezésében lehet hasznos. A technológia nagy pontosságú, rendkívül érzékeny Fuchs gate érzékelőkön alapul. Jelenleg még csak a prototípus áll rendelkezésünkre, de reményeink szerint a közeljövőben a szélesebb piac számára is bemutatjuk a készüléket. Az újvidéki Alekszandra Timotijevics 36 éve foglalkozik ingák gyártásával. A Tesla Festen egy továbbfejlesztett, új kialakítású radiesztéziai ingát mutatott be. Elmondása szerint az eszközt a környezetben található káros sugárzások észlelésére, valamint különböző helyek és élelmiszerek vizsgálatára használják. Az egész úgy kezdődött, hogy sok évvel ezelőtt egy rokonunk megkereste az apósomat, aki nagyon szeretett fémmel dolgozni és fém megmunkálással foglalkozni. Elmondta neki, hogy érdeklődik az ingák iránt, de nem tudja, hol vásárolhatna ilyet, ezért megkérdezte, el tudná-e készíteni neki. Az apósom elkészítette, a rokonnak pedig megtetszett, és így indult el a történet. Már 36 évvel ezelőtt is gyártottak ingákat, később pedig a férjem átvette édesapja vállalkozását és folytatta a munkát. Az ingák tömör sárga rézrútból készülnek, Esztergom géppel munkáljuk meg őket, műszaki rajz alapján pontos méretek és arányok szerint. A Nis környékéről érkező Miodrag Nikolics radiesztézistaként a Tesla Festen olyan eszközöket mutatott be, amelyek elmondása szerint a helyiségek és az emberi szervezet energiaviszonyainak korrekciójára szolgálnak. Az ingával észlelt problémákra is léteznek megoldások. Ha például az ágy rossz helyen van, vagy a házban kedvezőtlen az energia, a Sirius program részeként olyan eszközöket kínálunk, amelyek ezeket a problémákat hivatottak korrigálni, és a tér védelmét szolgálják. Ha viszont az emberi szervezet energiájában lép fel zavar, hiszen a betegség az energiaáramlás megváltozásával függ össze, erre is van egy korrekciós eszközünk. Ez ugyan meglehetősen vékony, de hatásos. Emellett egy zsebben hordozható személyi védelmi eszközt is kínálunk, amely bárhol védelmet nyújt a különféle energetikai hatásokkal szemben. A Tesla Fest látogatói más országokból, például Indiából, Tájföldről, Kínából, Csehországból, Iránból és Bosznia-Hercegovinából érkező kiállítók szabadalmaival és újításaival is megismerkedhettek. A Bielinai Mihajlo Pupin műszaki középiskola tanulói egy változtatható szárnyálású repülőgép makettjét mutatták be a Tesla Festen. Marko Vucskovics a Bielinai Mihajlo Pupin műszaki középiskola diákja. A projektünk tulajdonképpen egy makett, mert nem volt elég időnk arra, hogy a teljes modellt elkészítsük. Egy olyan repülőgépet szemléltet, amelynek változtatható a szárnyfest távolsága. Ez lehetővé teszi, hogy a gép különböző magasságokban eltérő sebességgel repüljön, így alacsonyabban is nagyobb sebességet érhet el, anélkül, hogy emelkednie kellene. A felszállást is megkönnyíti a nagyobb szárnyfest távolság, ráadásul ilyenkor kevesebb üzemanyagra van szükség. Angel Koglavarsevics, a Vajdasági Feltalálók Szövetségének elnöke, a Tesla Fest alapítója és szervezője elmondta, hogy az idei rendezvényen Nikola Tesla születésének 170. évfordulójáról, valamint a fesztivál fennállásának 40. évfordulójáról is megemlékeznek. Hangsúlyozta, hogy a szerbiai innováció fejlődéséhez nagyobb állami támogatásra, ösztöndíjakra, a prototípusok elkészítésének finanszírozására és a feltalálók adóterheinek csökkentésére lenne szükség. Úgy véli, számos szerbiai innováció külföldön valósul meg, mert ott kedvező feltételeket találnak, ezért az innováció támogatását stratégiai nemzeti ügyként kell kezelni. Lenyűgöz a jelenlévő innovátorok és kiállítók száma, különösen a fiatal tehetségeké. Több száz fiatalt látunk itt, akik bemutatják saját fejlesztéseiket, de sokan azért is eljöttek, hogy megnézzék, mivel foglalkoznak kortársaik. Ez reményt ad arra, hogy még nagyobb lendületet adhatunk az innovációnak Szerbia fejlődése érdekében, és ez a rendezvény is hozzájárul ehhez. Az eseményt minden évben Nikola Tesla tiszteletére rendezik meg. A rendezvény október 13-ához kapcsolódik, mivel a feltaláló 1887-ben ezen a napon jelentette be korszakalkotó találmányát az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalánál. Tesla munkássága jelentős szerepet játszott a modern villamos energiarendszerek fejlődésében. A rendezvény szervezői és a szerbiai feltalálók azt szorgalmazzák, hogy október 13-át nyilvánítsák Nikola Tesla világnapjává, ezzel is elismerve a tudós és feltaláló munkásságát, valamint a tudományos és technológiai fejlődéshez való hozzájárulását.

0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást!
0: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom!
0: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám!
0: Hát akkor...
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
7: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
1: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Itt pedig a hírek. 8 órakor megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan fűti fel a hálózatot és ellenőrzi a hűközpontok működését, valamint az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtő művek várakozásai szerint ma estére már minden fogyasztónál érezhető lesz a fűtés hatása. A hálózat egyes részein azonban később melegednek fel a radiátorok, ezért a szolgáltató türelmet kér. A fűtési idény hivatalosan október 15-én csütörtökön kezdődik. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani, valamint biztosítja a közszolgálati célok magas színvonalú teljesülését, olvasható a közleményben. A pályázatok benyújtási határideje november 12-e 24 óra. Ismét a Kortárs Színház Művészet Központjává válik Szabadka, ugyanis november 13-a és 17-e között rendezik meg a 18. Desiree Central Station nemzetközi és regionális kortárs színházi fesztivált, amelynek mottója a This is not the end. A többnapos fesztivál gazdag és változatos programot kínál a közönségnek, elhozza az előadását az Újvidéki Színház, a Budapesti Stúdió K Színház, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a Budapesti Pintér Béla és Társulata, a Belgrádi Drámai Színház, valamint a Boszniai Nemzeti Színház és a Párizsi Atelier 3+1. De lesz zenei est és a Desiree Akadémiát is megtartják. A jegyek október 20-ától a Kosztolányi Dezső Színház pénztárában vásárolhatók meg, vagy online megrendelhetők a kosztolanyi.org weboldalon. Október 13-án a Vajdasági Magyar Film Napján hivatalosan is kezdetét vette a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. A rendezvénysorozat nyitó napján 4 vajdasági településen várták a mozi szerelmeseit. Adán Topolyán, Zomborban és Magyar Kanizsán tartottak vetítéseket. A nyitó nap egyik kiemelt eseményének Magyar Kanizsa adott otthont, ahol a Művészetek Házában mutatták be Bicskei Zoltán Bolond Mese című játékfilmjét. Bicskei Zoltán a vetítést követő közönség találkozón elárulta, hogy a Pusztai Ballada zsánerként emlegetett mély vizualitású filmalkotás 4 éven át készült, mire elnyerte végső formáját. A Cinema Filmműhely által szervezett rendezvénysorozat minden vetítése ingyenes. Szabadkán, Újvidéken és Zentán a fesztivál programja ma folytatódik. Útfelújítási munkálatok miatt lezárták Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. Ma és holnap lesz zárva 7 és 17 óra között a Strossmayer utca. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és az alternatív útvonalakat használják a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén még mindig hideg van, 3 fokot mérnek, ma egyébként 15 fokig melegedik a hőmérséklet, csapadékra nem kell számítani, és sok napsütésre van kilátás vidékünkön, ami egyébként a heti időjárást illeti, ilyen lesz végig időjárásunk, 16-17 fokos csúcsokkal, sok napsütéssel, bátran szervezzenek szabadtéri programokat.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
7: A régió és a világ legfrissebb információi.
8: Itt az SMR-ben.
7: Reklám következik.
9: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
10: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
11: Reklámot hallottak.

0: Választások 2026.
1: 8 óra 8 perc van, kedves hallgatók, és ahogyan hallhatták is, választási témával folytatjuk a műsort. Az 5-ös sorszámú listával indul az október 25-i szerbiai parlamenti választáson a Vajdasági Magyar Szövetség. Vendégünk a lista egyik képviselőjelöltje, Tóbiás József. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a napindítóban.
2: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit.
1: Ön eddig is köztársasági parlamenti képviselő volt a VMS színeiben, 2024. február 6-a óta tagja a szerbiai képviselőháznak. Talán adja magát a kérdés, milyen ügyek fontosak az ön számára?
2: Hát ugye először is nagyon sajnálom azt, hogy ismét egy ilyen, mondhatnánk úgy, hogy egy ilyen kurta mandátumnak a végére jutottunk, hiszen teljesen más az, amikor egy egész mandátumban tudja az ember a tevékenységét folytatni, tehát egy 4 éves mandátumban. Ez utoljára 2016 és 2020 között volt, azóta ugye folyamatosan rendkívüli előre.
1: Ez akkor a meglepetés Szerbiában egyébként, hogyha belegondolunk.
2: Egyébként nem, én ezt úgy is szoktam mondani, hogy amikor beintenek, akkor nekünk ki kell menni a pályára és lejátszani a mérkőzést. Úgyhogy hát gyakorlatilag ugye az volt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség frakciójában, ugye hál' Istennek 6-an voltunk, és nagyon jó volt a munkamegosztás. Ugye nekem az a megtisztelő feladat jutott, hogy Fremond Árpád után, aki több, ugye nagyon, nagyon hosszú ideig volt képviselő, és a Mezőgazdasági Bizottság alelnöke is, gyakorlatilag nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy ebben a Vajdasági Magyar Közösség és a Vajdasági Magyar Gazdák számára fontos tisztséget töltsen be.
1: Alapvetően a mezőgazdaság, mint olyan, azért egy vajdasági magyar szempontból egy rendkívül fontos ágazat. Tehát volt mit tenni, volt miről beszélni, ugye nyilvánvalóan a parlamentben.
2: Igen, itt különböző ugye törvénymódosításokra is került sor. Többek között ugye az egyik, amely adott pillanatban legfontosabb volt, az a támogatásokról szóló törvénymódosítás, amelybe beépítettük a 17 ezer dináros, ugye a gazdák általában úgy hívják, de igazából a maximum 17 ezer dinárig terjedő fémzárolt vetőmagra való támogatást. Sajnos ez a tavalyi évben ugye megvalósult, idei évben teljesen más elképzelés van. El kell, hogy mondjam azt is, hogy úgy, ahogy a rendkívüli választások meggyőződésünk, hogy nekünk a Vajdasági Magyar Szövetségben, és ezt többször el is mondtuk már nyilvánosságban, hogy nem jók ezek azért, hogy ennyire gyakran vannak választások. Ugyanígy érvényes ez a mezőgazdaságban is, hiszen mondjuk ki, ugye az elmúlt 6 évben, tehát mondjuk a Covid évétől számítva, tehát a 2020-tól számítva, ugye Glamocsics professzor úr a 4. mezőgazdasági miniszter, és hát ez nem igazán jó, hiszen mindenkinek, az is normális, hogy mindenkinek van más elképzelése, és hát így van ez, így volt ez ugye ebben a mandátumban is, tehát ebben a mandátumban ugye Martinovics és Glamocsics úr osztották gyakorlatilag valahol félúton a kormány rekonstrukció utána ezt a feladatkört.
1: Igen. Mennyire volt önnek hát valamilyen szinten segítség, vagy mennyire volt könnyebb mezőgazdasági kérdéseket taglalni, hogy pártársa államtitkári szinten ott volt? Tehát volt összedolgozás önök között, ugye itt az államtitkár úrról van szó.
2: Természetesen, ugye hát Juhász Attila államtitkár úrnak vele még nagyon hosszú idő után ugye személyes barátság is fűződik, tehát ugye minden egyes tevékenységnek az emberi kapcsolatok az alapja, bármivel is foglalkozik az ember, és hát Juhász Attilával is természetesen államtitkár úrral ugye együttműködtünk, illetve én mindig azt arra törekszem egy-egy tevékenységi körben, hogy jó emberi kapcsolatokat ápoljak. Így volt ez a, a miniszter kabinett főnökével, így volt ez az Agrárkifizetési Ügynökség előző igazgatójával, illetve a jelenlegi megbízott igazgatójával, akikkel együtt ugye folyamatosan, tehát jó kapcsolatot igyekeztem kialakítani, amelyet el kell, hogy mondjam, hogy sikerrel, és ezáltal ugye személyes közbenjárásokra is volt lehetőségem.
1: Hol tart a szermezőgazdaság most?
2: Hát ugye a mezőgazdaságban rengeteg probléma van, és nagyon-nagyon komplex, úgy gondolom, hogy egy külön műsorban tudnánk ugye erről beszélni, de természetesen ugye jelen pillanatban az állattenyésztés, tehát ha röviden kellene ugye definiálni, az állattenyésztés valamennyivel talán a sertés tenyésztés kivételével ugye jobban áll, mint a szántóföldi növénytermesztés. Jelen pillanatban az aszálykár tehát a legnagyobb probléma, ami érinti a gazdákat, ezért is várják a gazdák is, a legtöbb megkeresés, a legtöbb kérdés most annak vonatkozásában van, hogy mi lesz azzal a második résszel, az úgynevezett második rész támogatással a szántóföldi növénytermesztés vonatkozásában. Itt, ha elmondhatom, akkor azt szeretném mondani, hogy mi azt kértük, és más egyébként érdekképviseletek is, hogy most próbáljanak egy ilyen, ami 2024 őszén volt, hogy a területalapú támogatás alapján mindenkinek kiutaltak egy 10 000 dináros egyszeri juttatást, gyakorlatilag semmilyen igazolással, és abban is részt vettünk egyébként, hiszen az előzetes tárgyalásokban, és valahogy úgy kellene, független attól, hogy más terve volt a miniszter úrnak ezzel a második résszel, valahogy ez lenne most az aszálykár vonatkozásában talán a legigazságosabb döntés.
1: Aszálykár. Mi a megoldás? Igazából ez egy nagyon-nagyon komplex történet. Van-e válasz a Szerbiának jelen pillanatban? Van-e tennivaló? Még gondolom van bőven.
2: Természetesen, tehát ugye a vízgazdálkodásban tekintetében nem állunk jól, ugye ezt el kell mondani. Tehát nekünk tehát nagyon nagy figyelmet kell a jövőben erre szentelni, és a meglévő csatorna hálózatnak a karbantartására, és arra, hogy akkor, amikor van víz, akkor legyenek feltöltve ezek a csatornák, tehát gyakorlatilag téli időszakban is, akkor teljesen másképp fog meg a talajvíz is máshogy fog megnyilvánulni, és ebben látjuk is az, hogy már víztározó kapacitásokat kellett volna kialakítani eddig is, arról ne is beszéljünk, de a jövőben mindenképpen, és hát arra kell törekedni, hogy az ivóvizet azt pedig őrizzük meg, és ne azt használjuk fel öntözésre.
1: Fölismert a minisztérium ezt a problémát egyébként? Mit gondol?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Úgy, tehát a mezőgazdasági új stratégiába is bele lett építve, illetve egy új vízgazdálkodási stratégia alakult ki, amelynek nagyon-nagyon bízom benne, hogy a jövőben valóban nagy figyelmet kell szentelni, de hát van ez mellett ugye még számos olyan dolog, és amely ugye a termőföld minőségének a megőrzése vonatkozásában fontos, nagyon fontos egyébként az erdősítés, fásítás, és hát gyakorlatilag sajnos mi emberek ugye kivágtuk a fákat, gyakorlatilag az utak mentén is, ahol régen ez teljesen normális volt. Én még a gyerekkoromban például ugye adai vagyok, és hát Adazenta között is gyakorlatilag olyan érzése volt az embernek, mintha egy erdősávon ment volna keresztül. Tehát ezeket hosszú távon muszáj, hogy felelősségteljesen fellépjünk e tekintetben, hiszen tehát alapja annak, hogy ezt a negatív változást valahogy megpróbáljuk visszafordítani.
1: Amennyiben bejut a következő összetételi parlamentben, mik lesznek azok a főbb célkitűzések, amikért ön személyesen mindenképpen síkra száll?
2: Mindenképpen egy hosszú távú és kiszámítható, gazdák számára kiszámítható támogatási rendszernek. Tehát ez, hogy hogy természetesen, idézőjelben mondom, tűzoltásra mindig kell adni lehetőséget, mert ugye ezt nem tudjuk kiszámítani, mikor lesz egy ilyen félelmetesen nagy aszály, mint ami idén volt, vagy mikor lesz esetleg fagykár valahol, de mindenképpen ugye a támogatási rendszer ugye felállítása, az állattenyésztés és a szántóföldi növénytermesztés minél közelebb való ugye kapcsolása, egymásba kapcsolása, és hogy ezáltal a feldolgozó ipar nyersanyaghoz tudjon jó minőségű itthoni, tehát hazai nyersanyaghoz tudjon jutni, és a feldolgozó ipar további fejlesztése olyan szempontból, hogy úgy a konyha kertészet, mint a gyümölcsészetet még ehhez bekapcsolni, és hogy úgy a hazai piacon, mint az export vonatkozásában késztermékeket adjunk el, és ne csupán nyersanyagot. Ami pedig egy ilyen személyes, nagyon nagy tervem, és ezt szeretném a kedves hallgatókkal megosztani, az pedig a kézműves, a vajdasági magyar gazdák kézműves termékeinek a belgrádi és újvidéki, de elsősorban belgrádi piacra való jutását, hiszen tudjuk azt, hogy a belgrádi piac nagyon nagy, és nagyon jó árakat el lehet, de ez egy szervezettség kérdése, már léptem ezzel kapcsolatban, tettem lépést.
1: Nehéz bekerülni a belgrádi piacra?
2: Természetesen a megfelelő kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokon keresztül be lehet kerülni, és nekem az a tervem, hogy egy ilyen összefogás formájában, és mindenképpen erre meg kell találni a kezdetben a finanszírozást is, és néhány helyen megjelenni, és utána szerintem fogja, hiszen a belgrádi emberek arról ismertek, tehát hogyha valami ugye faluról van, valami kézműves termék, amire tudják, hogy az természetes, tudják, hogy az esetleg biotermesztés, vagy bármi, akkor el kell mondani, hogy nem kérdezik az árát.
1: Hát meg tőke, az jobban van ott vásárolő, nyilvánvalóan biotermesztés. Gyerekcipőbe jár itthon?
2: Még igen, abszolút. Tehát ugye, hál' Istennek, ugye a mi közösségünkben is már lehet vele találkozni, és foglalkoztatja a gazdákat, foglalkoztatja a fiatal gazdákat, ami nagyon nagy, és ha már a fiatal gazdáknál tartunk, hadd mondjam el, hogy azért nagyon nagy megelégedettséggel tapasztalom azt a terepen, hogy járva ugye keresztül Kassuth-Vajdaságot, nem csak most a kampányban, hanem egyébként is, hogy azért egyre több fiatal gazda van, és ami még nagyon fontos, ha megengedi, ezt szeretném elmondani, hogy azt tapasztalom a fiatal gazdáknál, hogy a szülőföldön maradást gyakorlatilag a termőföldhöz, a gazdasághoz, a családi hagyományhoz való ragaszkodás idézi elő.
1: Ez mindenképpen pozitív példa, említette a terepi tapasztalatokat. A fiatal gazdákon kívül mi még a terepi tapasztalat?
2: A terepi tapasztalat még az, ahogy most ugye a kampányban is járjuk a vajdasági magyar közösséget, az, hogy ugye tapasztalunk nagyon sok negatívumot, nagyon sok sárdobálást a social médiában, ugye, és szoktam mondani, hogy hála Istennek, hogy ez a valóságban azért nem így van. Hogy ez nem így van, hogy ezért is tartom nagyon fontosnak ezt a terepi munkát. A Vajdasági Magyar Szövetség mezőgazdasági csapata egyébként ezt ugye folyamatosan, de más témájú ugye lakossági fórumokat is szoktunk szervezni, illetve részt venni azokon, és nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen emberközeli kapcsolatot úgy a gazdákkal, mint a más emberekkel ugye kialakítani, hiszen így tud egy kölcsönös bizalom felépülni, és a hosszú távú együttműködésnek ez az alapja, és mindig is nagyon fontosnak tartottam két dolgot, az egyik az, hogy alázattal szolgálni a közösséget, a másik pedig ezeket az emberi kapcsolatokat ápolni.
1: Meg hát parlamenti képviselő által tulajdonképpen az igényeket be lehet csatornázni a döntéshozatalba, azért ez egy nagyon fontos szempont.
2: Így van, igen.
1: Végezetül beszélgetés végére miért érdemes a VMS listájára szavazni október 25-én, mit gondolom?
2: Minden választásnak megvan a saját specifikuma.
1: Ennek... Miért érdemes a VMS listájára szavazni október

0: ugye be kell sorakoznia, és erre szeretném kérni a vajdasági magyar közösséget, hogy álljanak be a Vajdasági Magyar Szövetség mögé, hiszen így tudjuk megőrizni a belgrádi érdekképviseletet, amely nagyon sok mindent hoz, von magával, új tartományi önkormányzat és egyéb az intézményrendszerhez, vagy bármire ugye ezt ki tudjuk, és hát menjünk ki arra a pályára, játsszuk le a mérkőzést, és minél jobb eredménnyel, hogy aztán, ha tárgyalóasztalhoz üljünk, akkor legyen megfelelő súlyunk, függetlenül attól, hogy ki fog majd ülni a tárgyalóasztal túlsó oldalán.
1: Tóbiás Józsefnek köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Választások 2026.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: No hát, 8 óra 27 perckor, mielőtt még megnéznénk, hogy mit ír a magyar szó, és a hét nap nézzük meg, hogy a Szerb Központi Bank milyen hivatalos közép árfolyamokat dobott itt a piacra reggel 8 órakor. 1 euró a mai napon 117 dinár 38 para, 100 jó magyar forint 32 dinár 25 para. Kedvezzünk akkor az orosz kisebbségnek, Szabadkán, akik reméljük, hogy magyar rádiót hallgatnak. Egy orosz rubel a mai napon 1 dinár 24

para, a svájci frank 125 dinár 87 para a mai napon, a brit font 139 dinár kereken a mai napon, ez a legerősebb valuta egyébként a világon, vagy az egyik legerősebb, és itt van még mellette az amerikai dollár, az 104 dinár 74 para a mai napon, úgyhogy gondolom már remegve várták az árfolyam információkat, most túlestünk rajta, zenélünk, utána nézzük, hogy mit ír a magyar szó meg a hét nap.

0: Reklám következik.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Reklámot hallottak.

8 óra 35 perc van, kedves hallgatók, és már nyitom is a magyar szót, itt recseg ropog. A kezeim között nézzük meg, hogy mit ír a napi Vaj magyar sajtó. A nyomtatott verziója annak is. Ára 60 dinár, sétájának elvegyék, megolvassák. Megújul az Adai Zeneiskola, ez a főcímük, az épület belső és külső felújítása szeptember végén kezdődött meg. El tudják szépen olvasni, hogy mi van részletekben. Mi rejlik a részletekben? Életet menthetnek a gépek, a Topolyai Egészségház korszerű felszereléssel gazdagodott, felszabadul 4 milliárd euró, lezárult tegnap a Magyarország ellen indított a magyar jogállamiság helyzetéhez kötött úgynevezett kondicionalitási eljárás. Hogy miről van szó, vegyék meg a magyar szót és olvassák el. Aztán ukrajnai háború, meg közel-keleti háború, polgári létesítményeket értek találtok Ukrajnában, húszi támadások miatt zárva, továbbra is veszélyben van ugye az a bizonyos szoros, ahol hát igazából, hogy amitől eléggé függ a mi kőolaj ellátásunk is. Robotika és intelligens gyártás, az újvidéki vásáron robotika, az ipari automatizálás és az elektronika legújabb fejlesztéseit mutatják be. Erről ír a magyar szó. Zöld utat kapott a magyar-szerb kőolajvezeték, a föld alatti vezeték évi 5,5 millió tonna energiahordozó szállítására lesz alkalmas. Nem semmi. Na és akkor itt a jó hír, kedves hallgatóink. Rekord mennyiségű aranytartalékkal rendelkezik Szerbia. Na végre. Ez jó. El is olvasom az egész cikket önöknek. Nézzék csak. Az aranytartalékok szeptember végén rekord mennyiséget tettek ki, értékük pedig elérte a 6,53 milliárd eurót. Ez a bruttó devizatartalékok 21,9%-át jelentette, közölte a Szerb Nemzeti Bank. No hát, szerencsére Szerbia sok aranytartalékkal rendelkezik, meg a biztos a lakosok is. Haha. Jegyek már kaphatók, november 13-án kezdődik a 17-ig tartó Desiré Fesztivál Szabadkán. Olvassák el a részleteket a magyar szóban. Újjá élesztették a kacsát, hogy miről is van szó, egy autóról, ezt nem lövöm el a teljes poént, vegyék meg a magyar szót, ott van benne. 20 év a temerini apagyilkosnak, egy 37 éves temerini német Gregor 17 év börtönbüntetésre ítélték 76 éves édesapja német Mihály meggyilkolása miatt. Hát, mondjuk aki a saját szülőjét megöli, az azért nem biztos, hogy 100%-os. Most volt ez a sztori ezzel a, most jut eszembe ezzel a az amerikai hölgyel. Hát ez mennyire durva. A hölgyet 17 éves vagy 18 éves korában ítélték el emberölés miatt, és most méreg injekció halál általi halálra ítélték, és hát a nőt két méreg injekcióval sem sikerült megölni, vagy hát tulajdonképpen végrehajtani az ítéletet, és a hölgy az azóta is él, most már fölépült, kiengedték a kórházból, és akkor ez milyen durva már, nem, ha belegondolunk, hogy halálra ítélnek, két injekciót beléd nyomnak, aztán igazából még mindig élsz. Aztán meg lehet, hogy majd mondják neki, hogy egyébként az ítéletet végre kell hajtani megint. Meglátjuk, hogy mi. De ebben az évben egyébként azt olvastam, hogy már nem fogják ezt a Pike nevű hölgyet hát halálra ítélni, majd jövő évre döntenek, vagy jövő évben döntenek. Sztefán Bakicsra emlékeztek Szabadkán, a Városháza dísztermében tartottak megemlékezést az elhunyt polgármester tiszteletére. Na ez viszont jó sztori, virágzó pont az aluljáró kopár sarkából, ugye gyakorta járok, nem gyakorta, nem szinte mindig gyalog járok dolgozni ide a Pannon RTV székházába, és általában elsétálok az új aluljárónál a Palicsi úton, és ott jobbkéz felől, amikor a MOL benzinkút felől érkezünk a város felé, akkor egy hatalmas, kietlen, bozótos, gazos történet szokott látszani. Nem néz ki jól különben. Na, most az a nagy helyzet, hogy ezt megoldják, úgy tűnik. Virágokat fognak ide telepíteni. Szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, már csak majd gondozni kéne, ugye? Mert ott azért itt ugyanezen a helyen egyébként ott a két sávot elválasztó vaskerítésre valakinek az ötlete nyomán kihelyeztek virágokat ám. Biztos tudják, ha autóval mennek ott a Pátria felé, meg hát a Pátria felől is, csak azok a virágok kiszáradtak, én úgy látom, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul látom, de na mindegy, lényeg az, hogy ha kiteszik a virágokat, akkor reméljük, hogy gondozva is lesz. Őszi színekbe öltözik a főtér Topolyán, hajrá, virágpiac lesz a településem, aztán itt van a sport része a történetnek a magyar szóban, itt van a műsorújság, és az újság legvégén találhatnak érdekességeket is. Exotikus metanolt fedeztek fel bolygó keletkezési zónákban magyar részvétellel, hogy miről van szó.
vegyék meg a magyar szót és olvassák el. Itt a hét nap, nézzük, mi van a címlapon. 150 éves a Zentai Gimnázium, szép jubileumot ünnepeltek, lapozzunk bele a 70 dinárba kerülő hét napban. Fehérvári Csongor világkép című írása éppen itt rögtön az első néhány oldalon található, van itt Európai Unió, Kína, szankciók Oroszországgal szemben, egy kis külpolitikai szösszenet. Markovics Anna Mária írt egy érdekes cikket a demokrácia áráról, ugye választások előtt állunk, két hét múlva egyik, aztán nemzeti tanácsi választások is lesznek, meg még azt mondják, hogy elnök választás is akár lehet még ebben az évben, szóval hát választás a köbön, mondhatjuk így. Kapjuk ám az információkat, hogy mikor lesz, vagy mitől lesz jobb nekünk, majd stb. Miért kell erre és arra szavazni, viszont arról nagyon kevesen tudnak, hogy a választások a lebonyolítása az igazából nem egy ócsó mulatság. Na erről ír Markovics Anna Mária a hét napban, olvassák el. Szerintem nagyot néznének, ha tudnák, hogy mennyibe kerül egy választás lebonyolítás, a demokrácia ára. Érdekes és nagyon jó kis címet adott az írásának. Lapozok tovább a hét napban Rontó Márta múzsai zenepedagógussal, énekcsoport vezetővel. Van egy hosszú interjú az újságban, érdemes elolvasni. Részletesen beszámolnak a Zentai Gimnázium évfordulós ünnepségéről a hétnaposok. Aztán Saktiviti volt, bűvös nyolcas, erről is írtak egy cikket a hétnaposok. Na és akkor itt egy érdekes beszélgetés, a fodrász nem csak a hajat, hanem a lelket is ápolja. Fodrászat. Na hát ez egy érdekes műfaj. Szerintem egyébként a piaci árus, meg a fodrász tudja a leginkább, hogy mi történik mondjuk egy faluba, vagy a nagyvilágban. A fodrásszal megszokták az emberek osztani a betegségeiket, a politikai nézeteiket, és a fodrász csak közben hallgat, dolgozik, meg hozzászól. Érdekes. Ő mindent tud, a fodrász mindent tud, szerintem. Lapozok tovább a hét napba, igen, csak színes lett az újság. Kiválasztottam itt néhány cikket. Ízekbe zárt családi örökség, a Bogyó műhely név hallatán. Először gyermekkorom mesé jutottak eszembe, írja Tóth Tibor, hogy miről van szó. Elolvassák szépen majd a hét napban. Aztán itt egy érdekes cikk, Cékus Boris. Tudták, hogy 1600 dinárért egy iskolás Afrikában egész hónapban tanulhat? Na, miről van szó? Elolvassák szépen a hét napban. Sajtkrémleves recept, mézes hagymás csirkemáj, tojásos töksaláta és citromos szelet recept is van, horoszkóppal karöltve. A hét napban, ha esetleg nem tudják, hogy mit döntsenek fontos kérdésekben, akkor ne a horoszkópot vegyék figyelembe szerintem. Gondolatok a csukázásról, itt az időszaka a csukázásnak, ez is egy érdekes cikk alapjáraton. És Tóth Tibor természetesen sportot is feldolgozott, Paligo Pálusz Ultramaraton Klub versenyzőinek eredményeiről ír Tibi, illetve PIK Szeged bajnokok ligája meccsről is szó van. Aztán itt van a Keresztrejtvény, a műsorújság, pontosabban a hét napban, és férfiak, kezdjék el hátulról olvasni, mert itt van egy szép hölgy, mesztelen, és figyeli a férfi olvasók tekintetét, úgyhogy hajrá. És akkor viccek is vannak, zárjuk ezt a részt egy viccel. Kiválasztottam egyet, hallgassák. Jenőke meséli a barátjának. Akárhova megy az apám, mindenütt meleg fogadtatásban részesül. Miért olyan népszerű? Tűzoltó. Ha-ha-ha. 8 óra 44 perc van, ez továbbra is a 107,1 MHz.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

Gyászjelentések következnek a Szabadkai Magyar Rádióban október 14-én szerdán. 69 éves korában elhunyt erdélyi Tibor Palics, Josip Kolumbó utcai lakos, temetése ma 11:30 perckor lesz a palicsi temetőben. 75 esztendős korában meghalt Zsejko Milanovic, Szabadka, Arszénie Csarnojevic utcai lakos, temetése ma 13 órakor lesz a sétaerdei pravoszláv temető városi kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karágyorgye út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: A nap minden reggel fel kell. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Ez pedig a hírek 9 órakor. Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan fűti fel a hálózatot és ellenőrzi a hőközpontok működését, valamint az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek várakozásai szerint ma estére már minden fogyasztónál érezhető lesz a fűtés hatása. A hálózat egyes részein azonban később melegedhetnek fel a radiátorok, ezért a szolgáltató türelmet kér. A fűtési idény hivatalosan október 15-én csütörtökön kezdődik.
8: Választások 2026.
7: Szabadkán tartott lakossági fórumot az Európai Szerbia koalíciós lista. A választási szövetséget három párt, a Szabadság és Igazságosság pártja, a Szolidaritás Polgári Platform és a Szerbia Központ együttműködése alkotja. Szabadkára látogatott Dusan Nikezić, a Szabadság és Igazságosság párt alelnöke, Goran Ješić, a Szolidaritás Polgári Platform vezetője, és Zdravko Ponoš, a Szerbia Központ elnöke. A rendezvény egyebek mellett elhangzott, az Európai Szerbia lista az egyetlen, amely egyértelműen kiáll Szerbia-Európai Uniós csatlakozása mellett. Falusi turizmus, fejlődő gazdaságok és élő hagyományok. Oromon, Újfaluban és Völgyesen a vidéki élet több területe is fejlődik. A helyi kezdeményezéseket és az eddig megvalósult fejlesztéseket tekintette meg Keddi körútján Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Újfaluban a tartományi támogatásból megújult Lake House falusi szálláshelyet kereste fel, Oromon pedig a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tájházában a hagyományőrző munkával ismerkedett meg. Emellett két mezőgazdasági termelőhöz is ellátogatott, akik a Prosperitáti Alapítvány támogatásával korszerűsíthették eszközparkjukat.
8: Választások 2026.
7: November 13-a és 17-e között rendezik meg a 18. Desiree Central Station nemzetközi és regionális kortárs színházi fesztivált, amelynek mottója a This is not the end. A többnapos fesztivál gazdag és változatos programot kínál a közösségnek. A jegyek október 20-ától a Kosztolányi Dezső Színház pénztárában vásárolhatók meg, vagy online megrendelhetők a kosztolanyi.org weboldalon. Útfelújítási munkálatok miatt lezárták Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját, a Strossmayer utcát. Ma és holnap lesz zárva 7 és 17 óra között. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket, és alternatív útvonalakat használják a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén 9,6 fokot mérnek, ma sok napsütésre van kilátás, időszakos felhősödés mellett csapadékra nem kell számítanunk, a csúcsértékek kora délután 15-16 fokig emelkednek, egész héten egyébként szép idő lesz, szép őszies idő, kirándulást bátran szervezzenek, és nyugodtan lehet szabadtéri programot is tervezni. Csapadékra nem kell számítani, a csúcsértékek 16-17 és 18 fok körül alakulnak a jövő hét elejéig.
0: Hírműsorok óránként.
1: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Reklám következik.
11: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
12: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
13: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító.
4: 9:10 van, kedves hallgatók, és engedjék meg, hogy mielőtt rátérnénk a napindító utolsó órájának utolsó előtti témájára, beszélgessünk egy kicsit, hogy mi a helyzet az útinformációk szempontjából Szabadkán és környékén. Érdekes sztori, hogy a MOL benzinkútnál, a Palicsi úton, ott a Lidl-nek által, hát a parkolóba egy hattyút véltek felfedezni, úgyhogy ott egy hattyú, aki esetleg arra sétál, akkor nézze meg azt a hattyút, barna színű, néz, mint Rozi a moziba, gondolom azt se tudja, hogy hol van, hogy került oda. Hát elképzelésem sincs. Na, de nézzük, hol vannak rendőrök. Bajsa központjában ott vannak a rendőrök, arról számolnak be. Tornyoson a központban ott vannak a rendőrök. Ezek az információk frissek. Megyünk tovább. Kis-Boszniánál 30-as táblánál mérik a rendőrök a sebességet. Az ugyebár necces történet, a 30-as táblára sokan át szokták lépni a sebességet, pedig be kéne tartani, mert ott egyébként gyerekek nagyon könnyen fel tudnak bukkanni, és aztán megvan 7 perc alatt a baj. 30-as tábláról egyébként sokan nem tudják, de Szerbiában minden áldott napon be kell tartani, reggel 7 és este 9 között. Ezt kevesen tudják, sokan még 9 óra után is betartják, este pedig akkor már nem kell 30-as táblát betartani. Most viszont be kell tartani, meg a szabályokat egyébként is mindig, úgyhogy erre mindenképpen figyeljenek. Arról írnak még itt, hogy a tűzoltóknál helyezkednek a rendőrök, most azóta elhelyezkedtek-e, arról nincsenek jelentések. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a szerb-magyar határátkelőkön, a Border Watcher alkalmazást szépen megnyitom, és megtekintem, hogy mi a helyzet Magyarországról Szerbiában. Onnan ide, na hát nyíljál már meg, sehogy se bezzeg a reklám, az megnyílik gyorsan. Na szóval, tehát onnan ide, nincs számottevő várakozás, 10, 7 perc, 9 perc, ilyenekről számolnak be az utazók Magyarországról Szerbiába, tehát aki onnan ide jön, annak nem kell Armageddonra számítani, a Szerbiából Magyarországra sem. Úgyhogy itt is ilyen 10, 7, meg 9 perces várakozási időkről írnak, úgyhogy amennyiben ma szabadnaposak, szépen ruccanjanak át, sétálnak egyet a Tiszaparton, egyenek egy jó halászlét, aztán a Kárász utcán nézzék meg a boltokat, shopping az Árkádba, és aztán lehet szépen hazajönni, ugye? Na, meg is terveztem én önöknek a szép kis programot mára. Az idő biztos nem fog beleszólni. Na, menjünk tovább a műsorra, mert azzal is kell egyébként. Harmadik éve hirdeti meg ösztöndíj pályázatát a Szekeres László Alapítvány. Középiskolások pályázhatnak, amennyiben kitűnő előmenetelűek. A 2026-27-es iskola évben magyar tagozatra járó középiskolások 10.000 dináros egyszeri, vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, a pályázati határidő október 30-a. Emelte ki rádiónknak Somogyi Tünde, a Szekeres László Alapítvány ügyvezető igazgatója. A riporter Szabó Hangya Teréz.
5: Ösztöndíj pályázatot hirdetett a középiskolások számára a Szekeres László Alapítvány. Ez az ösztöndíj pályázat hirdetés egy igen sikeres nyári műsorsorozat után következett be, és bizonyára, hogy sokan felfigyeltek rá, mert hiszen elkezdődött az ősz a Szekeres Alapítványnál is. Kire gondoltak, amikor az ösztöndíj pályázatot meghatározták és meghirdették?
6: Azok, akikre gondoltunk, azok a középiskolás diákok, és a cél az mindenképp az, hogy szeretnénk motiválni azokat a diákokat, akik jól tanulnak, vagy még nem kitűnő a tanulmányi eredményük, de esetleg ezzel egy motivációt tudunk a számukra adni, és lényegében szeretnénk egy visszajelzést, egy pozitív visszajelzést adni azoknak, akik jól tanulnak, hogy igenis érdemes jól tanulni. Mindazok a Szerbiában élő, magyar nyelven tanuló középiskolás diákok pályázhatnak, akik Apatin, Hócság, Kishegyes, Kula, Szabadka, Topolya, Verbász és Zombor községek területén rendelkeznek bejelentett lakcímmel, és az előző években legalább 4,5-ös tanulmányi átlagot értek el, tehát kitűnő tanulmányi eredménnyel tudnak pályázni. A sikeres pályázók egyszeri 10.000 dináros vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. A pályázatok benyújtásának az időszaka az október 5-től október 30-áig tart. A felhívásunk az elérhető a Szekeres László Alapítvány honlapján, illetve a Facebook oldalon. Itt megtalálható egy pályázati űrlap, amit ott kell kitölteni, és megtalálható egy nyilatkozat, amelyet postán kell beküldeni a szükséges dokumentumokkal együtt. A dokumentumokat kétféle módon tudják beküldeni, az egyik a postai út, a másik pedig személyesen elhozhatják a székházunkba. A címünk, amely a posta címmel is megegyezik, az Maxim Gorki 6/A, illetve további információkat, és hogyha van kérdés a pályázat kapcsán, nagyon szívesen megválaszolunk az 55-4450-es telefonszámon.
5: És akkor a részletek, mert hogy középiskolás az egy tág fogalom, lényegtelen, hogy melyik középiskolába járnak, tehát egy szak középiskolába 4 éves szakra, vagy 3 éves szakra, vagy gimnáziumba?
6: Teljesen lényegtelen, minden középiskolás pályázatát várjuk.
5: És a családi helyzetüktől sem nem függ, tehát szociális helyzetüktől sem nem függ, csak a bizonyítványtól.
6: A családi szociális helyzettől is függ, attól is függ, hogy mondjuk milyen versenyeredményeket értek el, tehát figyelembe veszünk több tényezőt, viszont a legnagyobb pontszámot akkor tudjuk adni, hogyha jó a bizonyítvány. Tehát, hogyha jobb az eredmény, akkor nagyobb súlyt fektetünk arra, hogy milyen a bizonyítvány, és természetesen emellett figyelembe vesszük a szociális helyzetet, és egyéb tanulmányi eredményt is, illetve azt is, hogy hány testvér van a családban.
5: Kicsit újdonságnak számít néhányaknak ez a lehetőség, mert hogy nincs sok-sok évtizedes tradíciója ennek az ösztöndíjnak, hanem hány éve tudja a Szekeres Alapítvány biztosítani ezt a fajta ösztöndíjat?
6: 3 évvel ezelőtt kapcsolódtunk be a középiskolások számára kiért ösztöndíjpályázat tevékenységbe, úgyhogy most 3-szor írjuk ki. Itt megjegyezném, hogy amellett, hogy a honlapon és a Facebookon is megtalálható a pályázati felhívás. Kiküldtük minden középiskolának e-mailen ezt a pályázati felhívást, és az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy az osztályfőnökök, a tanárok értesítik a szülőket, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni az ő munkájukat, mert tényleg nagyon jó az együttműködés a tekintetben is.
5: És a 3 éves tapasztalat mit mutat még, nagy az érdeklődés az ösztöndíj iránt?
6: Igen, több százan szoktak jelentkezni.
5: Hányat tudnak kiosztani?
6: Hát ez attól függ, hogy hányan jelentkeznek, mindenféleképp, de több százas az a lista, aminek mi ki tudjuk osztani ezt az ösztöndíjat.

0: És itt vagyunk a napindító utolsó órájának utolsó témájának a küszöbén, kedves hallgatók. Továbbra is azt mondom önöknek, amennyiben szeretnének egy barna hattyút látni a MOL benzinkúton, akkor nézzék meg, mert ott van elméletileg egy hattyú a szabadkai MOL benzinkúton, a Jován Mikity utca és a Palicsi út találkozásánál, zárójel bezárva. A második esély címmel zajlik Felnőtt oktatás Horgoson. A képzést a helyi Kárász Karolina általános iskola koordinálja. A programban az egész község területéről mintegy 50-en vesznek részt. Van, aki tudását szeretné gyarapítani, de sokan az általános iskola befejezésével tudnak elhelyezkedni, vagy épp tovább tanulni. Fejős Ornella és Csernai Panna riportja.
1: A program Horgoson már 3 éve működik. Eddig minden évben nagy volt az érdeklődés, és már a jövő évre is vannak jelentkezők. A résztvevők napi 2 órát töltenek az iskolapadban október 1-től egészen május elejéig. A cél megtanulni az általános iskola anyagát. A résztvevők mind-mind más-más szándékkal szeretnék megszerezni a bizonyítványt. Kolompár Adrianna, Horgos.
2: Jó célból is, hogy kijárjam a 8 osztályomat, meg nincs meg, meg szóltak, hogy jöjjek az iskolába.
3: Mennyire nehéz itt az oktatás?
2: Hát nem olyan nehéz. Jó az iskola.
3: Szeret ide járni?
2: Igen.
1: Lőrinc Kornél, Horgos.
4: Azért jöttem az iskolába, hogy befejezzem a 8 osztályomat, de aztán még akarnák tovább jutni, hogy jobb életet tudjak nyújtani. Hogy legyen belőlem valami, amikor leszeretném tenni az engedélyt.
3: Elmeséled nekünk, hogy hogy néz ki itt az oktatás? Hogy tanultok? Mit tanultok?
4: Hát tanulunk olvasni, írni, számolni, matekozni, minden.
3: Mennyire nehéz? Elmeséled nekünk, hogy hogy néz ki itt az oktatás? Hogy tanultok? Mit tanultok?
4: Hát tanulunk.

0: A 7. és 8. osztályos tananyagot adják elő. Összesen 7 tanár vesz részt a programban. Vanger Kornélia, oktató.
1: A felnőtteknek ez úgymond, aki vállalja, hogy jöjjön, azt annak kötelező. Tehát egy kicsi hiányzást elnézünk, de sokat nem tudunk, mert ez már nem úgy van azért, mint a gyerekeknél. Ez, aki tényleg szeretné, annak ezt a programot úgymond jelenléti oktatással végig kell, hogy csinálja. A tantárgyaink egy kicsit különböznek az általános iskolai tananyagoktól. Itt fő tantárgyaink vannak, és kiegészül például vállalkozástannal, hogy olyan dolgokra összpontosítsunk már, amire esetleg a felnőtteknek már nagyobb szüksége lehet, illetve egy kicsikét jobban igazodik már a mindennapi életükhöz.
0: A felnőttek számára az általános iskolai tanulmányok befejezése fontos lehetőség arra, hogy pótolják mindazt, amire korábban nem volt lehetőségük. A felnőtt oktatás nem csupán a bizonyítvány megszerzéséről szól, hanem arról is, hogy az ember nagyobb önbizalommal és több lehetőséggel nézhessen a jövőbe. Mindez különösen fontos azoknak, akik munka és család mellett vállalják a tanulást, hogy egy lépéssel közelebb kerüljenek céljaik eléréséhez. Radics Olga, a Horgosi Kárász Karolina Általános Iskola felnőttképzés tagozatának koordinátora.
2: A jelentkezés nálunk kétféle módon is történhet. Megtalálhatnak bennünket itt a helyszínen, illetve telefonon, illetve valamint a Kárász Karolina Általános Iskolába is be lehet menni, aki szeretne részt venni majd itt a felnőtt képzésen. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy teljes létszámmal dolgozunk, tehát a minimális 45 fő az mind a három évben eddig megvolt, sőt, túljelentkezés is van, úgyhogy már a jövő évre is tudunk listát készíteni. Úgyhogy biztatom azokat, akik eddig még gondolkodtak azon, hogy jelentkezzenek-e a felnőtt képzésre, hogy be tudják fejezni az általános iskolai tanulmányaikat, hogy már most várjuk a jelentkezéseiket a jövő évre, hogy biztos bekerüljenek. Mivel felnőtt emberekről van szó, akiknek családjuk van, munkába járnak, ezért nekik feladat az, hogy bejöjjönek ide az iskolába, újra visszaszokjanak, megszokják azt, hogy itt bizony elvárások vannak, nem csak ide jövünk és hallgatjuk a tanárt, hanem a tanár vissza is fog kérdezni. Kezdetben ez mindig inkább ilyen megilletődöttséget vált ki náluk. Nyilván mindannyian megilletődünk, ha számon kérnek bennünket, de a későbbiekben igyekeznek megfelelni az elvártaknak, megszokják a közeget, és én azt gondolom, hogy mindig jó hangulatban telnek az órák, független attól, hogy ki milyen tudást alapoz meg, vagy tudást épít rá a már meglévőre, attól mindig jó közösség ez itt. Az oktatásunk május elejéig tart, utána egy kis szünetet tartunk a diákoknak, majd kezdődnek a felkészítő órák. A felkészítő órákra azért van szükség, mert nyilván ismételni kell nekik ahhoz, hogy a kísérettségin jól teljesítsenek. A kísérettségi az júniusban zajlik, ugyanakkor, mint az általános iskolai diákoknak. Annyi a különbség, hogy a felnőtt képzésben egyetlen egy napon van a kísérettségi megírása, és ez azt jelenti, hogy egy összevont tesztet írnak a mi diákjaink. Mindig nagyon igyekeznek, nagyon izgulnak, hogy jól teljesítsenek, de aztán boldogok, hogy megcsinálták ezt az egészet, hogy végigülték, végigtanulták, és különösen, ha jó teljesítményt érnek el, akkor kifejezetten elégedettek, mi pedig nagyon büszkék vagyunk rájuk.
0: Emellett a tanulás közösségi élményt is jelenthet. A résztvevők támogatják egymást, tapasztalatokat cserélnek és együtt haladnak a céljaik felé. A legfontosabb pedig az, hogy mindenki számára meg kell adni az esélyt a tanulásra, életkortól és élethelyzettől függetlenül.

0: Na, és itt is vagyunk, kedves hallgató. 9:40 perc van, mindjárt 41, és akkor nézzük meg, hogy hol vannak rendőrök. Amúgy a kedves kis hattyunk, az még mindig ott van a MOL benzinkúton, azt mondják, a Jován Mikity út és a Palicsi út kereszteződésénél, úgyhogy aki akar hattyút látni, az sétáljon el oda. Szerencsétlen, mit kereshet ott, nem tudom elképzelni sem. Na, de hol vannak rendőrök a hattyún kívül? Hát azt írják itt, hogy Tornyoson a központban, Bajsa központjában ott vannak a rendőrök. Akkor Maghetesen, ott volt régen egy Kelebia Petrol nevű benzinkút, az most már eléggé elhagyatott, úgy néz ki, mint a csernobili filmekbe. Na, ott vannak a rendőrök, és áligatják már a jó népet, akik jönnek Maghetes felől, aztán Tavankúton ott vannak a Malomnál a rendőrök, akkor Kisboszniánál 30 kilométeres sebességkorlátozást jelző táblánál el vannak bújva, és állítják a rendőröket. Hát nem, a rendőrök állítják az autósokat, bocsánat. Milyen vicces lenne, ha rendőrök állítanák a rendőröket, ugye, Panna? Közben itt a Panna, majd róla is beszélünk, meg vele is beszélünk, és a tűzoltóknál is ott helyezkedtek a rendőrök. Most, hogy az sikerült-e elhelyezkedniük, és ott van-e rendőri tevékenység, arról nem írnak. No, hát van mindenhol mindenféle földi jó, ellenőrzés, stb., úgyhogy erre figyeljenek mindenképpen. No, de a napindító végéhez érünk, de ez nem jelenti azt, hogy elhallgat a rádió, mert lesz egy Mozaik című műsorunk. Szervusz, kedves Panna, üdvözöllek itt a műsorban.
1: Szia Csaba, köszöntöm a hallgatókat. Egyébként mindig ezt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy nem a témákból és a jó zenékből fogyunk ki, hanem a műsoridőjárás.
0: Bravo, hoppáska. Hogy érzed te magad, kedves Pannikám? Hát neked ezért még két napod van nálunk a Pannon RTV-be, aztán búcsúzzunk, ugye?
1: Hát igen, jól vagyok, izgatott vagyok, és hát igyekszem kihozni a maximumot a műsorból.
0: Ez még három rádiós műsorvezetést jelent ezek szerint?
1: Hát a mai nap, illetve holnap és holnap után, igen.
0: Én, kedves hallgatók, búcsúzunk Pannától. No hát,
1: egy
0: és
1: rövid,
0: akkor...
1: Egy rövid ideig még itt leszek.
0: Na, akkor ki kell használni a Pannát. Nézzük, milyen műsort toptál össze mára.
1: Hát rögtön akkor a legjobbal kezdem, mert lesz nyereményjátékunk, tehát hogy jackpot.
0: Hoppácska, mit lehet nyerni, valami
1: belépő,
0: autót?
1: De autót, Csaba, nem.
0: Hol élsz?
1: Nem, élményt lehet
0: bravo,
1: nyerni.
0: Nézzük.
1: Mégpedig a Kosztolányi Dezső Színház október 19-i előadására az 1984-re. Facebookon lesz
0: az
1: a játék.
0: Az egy jó előadás egyébként, én azt hallottam, jó sok társadalomkritika van benne egyébként. Meg
1: nekem még nem sikerült megnézni. Nem, de igyekszem bepótolni a lemaradást.
0: Pótold.
1: Úgyhogy remélem, hogy majd én is eljutok. Úgyhogy majd a részleteket elmondom a Mozaikban, úgyhogy kövessék a Facebook oldalunkat
0: kedves
1: egyelőre.
0: Kedves hallgatók, játszanak. Az emberek szeretnek játszani, ugye?
1: Persze. Hm? Ki nem szeret nyerni?
0: Ennyi, hát persze.
1: Na és akkor a folytatásban, ami a Mozaikot illeti, bemutatjuk a Pekár Zsolt, a Pekár család, azon belül pedig Pekár Zsolt mesél nekünk az ő családi történetükről, ugyanis tavasszal nekik leégett a házuk, és szerencsére kaptak támogatást, és azóta már felújították, hogy az ő történetüket fogjuk bemutatni itt a műsorban. Illetve épp adáson kívül beszélgettünk a legjobb falatokról, a finom kínálatról, ki mit főz otthon, ki mit készít. És hát itt most az adásban arról lesz majd szó, hogy mit érdemes figyelembe venni, mielőtt belevágnánk egy új étrendbe.
0: Na bakker.
1: Úgyhogy erről lesz majd...
0: Meg a kedvenc kajád egyébként, ha választani kéne.
1: Hú, ezt már annyiszor kérdezték tőlem, és nagyon sok kedvenc kajám van,
0: egyet,
1: Csaba.
0: Egyet, amit ugye ennél.
1: Hát figyelj, a kirántott hús nálam az mindig jöhet. Tehát az mindig. Én nekem az a kedvencem.
0: Bravo.
1: Viszont a csirkepaprikás, a lazanyje, tehát a palacsinta, ezek mind olyan ételek, amik így
0: az
1: bármikor.
0: Igen.
1: Neked van kedvenc?
0: Persze, hogy van nekem a túrós csúszat a pörtyűvel.
1: A túrós csúszat?
0: Szalonna pörcet tetején, kis borssal, a legjobb, minden nap enném simán gond.
1: Igen?
0: Persze.
1: Azt hittem, hogy valami, nem tudom, csülök vagy ilyen...
0: Az is finom, de én szeretem így a tök egyszerű dolog, és egy túrós csúsza, túrós tejfölös, túrós csúsza egyrészt, másrészt pedig annyira finom, én annyira szeretem, hogy az van hihetetlen, nagyon jó. És hogyha rajta vannak azok kis szalonna, pirított szalonna kockák, az úgy pluszat hozzá egy izét.
1: Jó na, kis kalóriabomba.
0: Jó, hát
1: maradjunk még az incsiklandó ételeknél, mivel a hétvégén hát gasztrofesztivál várja az érdeklődőket Svetitjevón.
0: Mindenki eszik ész itt vajdaságban.
1: Úgyhogy érdemes ellátogatni majd a településre.
0: Svetitjevón.
1: Igen. Hát bemutatjuk ezt az eseményt, Gerett Tünde lesz majd a vonal túlsó felén, illetve, ami még az ételeket illeti,
0: na,
1: még
0: hát
1: tíz nap,
0: mozaik.
1: És a Topolyai Vásártéren ismét a szárma kerül a figyelem középpontjába. Hagyományos szárma fesztivál idén 13. alkalommal lesz megszervezve. Tölgyesi Huba szervező mondja majd el az esemény legfontosabb tudnivalóit.
0: Jó, hát akkor itt aztán éhesen ne hallgassuk ezt a mai műsort, a mozaikot, mert szármától kezdve mindenféle földi jói lesz.
1: Igen, úgyhogy ezért is érdemes majd hallgatni. Ha esetleg nincs még ötletük, hogy mit főzzenek, vagy mit készítsenek a mai napon, akkor lehet, hogy a műsor tud adni ötletet.
0: Egy jó kis szármát dobjanak
1: például,
0: össze, ugye?
1: Például.
0: Hogyan,
1: de itt ezt még beszéljünk róla is.
0: Apropó szárma. Főve vagy sülve szereted a szármát?
1: Főve.
0: Igen.
1: Igen, miért te sülve?
0: Van, aki beteszi a
1: igen,
0: a,
1: tudom, hallottam ezt,
0: a tetejét,
1: és nem próbáltam még, biztos, hogy nagyon finom.
0: Mind a kettőnek megvan egyébként szerintem a smekje, ahogy szokták mondani.
1: Biztos, hogy megvan.
0: Zárva, bezárva egyébként.
1: Igen, mert hát haladunk tovább, tehát van még beszéljünk róla, rovatunk is,
0: panna,
1: tehát a mozaik után mindig, tehát a 14 órai híreket követően beszéljünk róla, rovatunk hallható, amelyben arról lesz szó, hogy 30 éve alakult a Nevergreen együttes, amelynek jubileumi évében új album is megjelent.
0: Bravo.
1: A zenekar 3 évtizedéről is az új lemezről. Matlári Miklós, a Nevergreen tagja mesél.
0: Husnyák Andreának, ha jól tudom.
1: Így van.
0: Eltaláltam.
1: Így van.
0: Nagyon jó.
1: Na,
0: hát akkor színes a műsor, kedves hallgatók, hallgassák Pannát, még 3 napig tudják hallgatni utána. Nem lesz Panni már melünk, úgyhogy... játszanak is vele nyereményjátékban mindenképpen. Óránként hírösszefoglalóval érkezik Kasszoli Violetta kisasszony, aki egyébként Rafek Violetta, és már nem kisasszony, már megint benéztem Amanó Bogáncsát, mert elnézést kérek tőle egyébként lent a szerkesztőségben. A mozaikban Csernai Panna lesz, és lesz Manóval körhinta. Lehet majd zenei kéréseket is teljesít a Manó, úgyhogy mindenképpen hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót, tisztázzuk le, hogy ki volt itt önökkel. Farkas Ervin nem csak volt, mert ő itt lesz és Pannával egészen egy óra környékéig, míg nem jön a váltás. A gondolom már nagyon várja egyébként ő is, mert mi korán keltünk úgy alapvetően. Még sötét volt. Dédi Szuzanna is köszönti önöket, ő a főszerkesztője a Szabadkai Magyar Rádiónak, a zenei szerkesztők Szabó Tibor és Sóti Tamás, ők is, és a mai műsor megálmodója Orosz Ildikó, és én pedig Bálint Csaba voltam. Hallgassák továbbra is a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi
2: belemen.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Útfelújítási munkálatok miatt lezárták Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. Ma is, holnap lesz zárva 7 és 17 óra között. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek. Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás, és 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé. Az Európai Unió tanácsa kedden fogadta el a korlátozó intézkedések feloldásáról szóló határozatot. A döntés nyomán a magyar egyetemek ismét teljes körűen hozzáférhetnek az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, így a magyar hallgatók, oktatók és kutatók előtt is újra megnyílhatnak ezek a lehetőségek. Tömeges orosz rakétatámadás érte Kijevet és több más ukrán várost szerda hajnalban. A támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. Oroszország fővárosát is dróntámadás érte este. A moszkvai támadás részleteiről és az esetleges károkról egyelőre nem közöltek további információkat. Mindeközben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Ukrajna kész arra, hogy a következő napokban tárgyaljon amerikai partnereivel. Donald Trump amerikai elnök szerint Vladimir Putyin és Zelenszkij egyaránt szeretné lezárni a háborút, de nem tudják, hogyan jussanak el a békéig. Moszkva eközben azzal vádolta a NATO-t, hogy Oroszországgal való konfliktusra készül, és figyelmeztette a szövetséget, hogy ne lépje át a szakadék szélét. Ma Londonban fogadja Zelenszkijt a brit kormányfő, aki sziklaszilárd támogatást ígért Ukrajnának. Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán. A szolgáltató fokozatosan fűti fel a hálózatot és ellenőrzi a hőközpontok működését, valamint az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek várakozásai szerint ma estére már minden fogyasztónál érezhető lesz a fűtés hatása. A hálózat egyes részein azonban később melegedhetnek fel a radiátorok. A fűtési idény egyébként hivatalosan október 15-én csütörtökön kezdődik. November 13-a és 17-e között rendezik meg a 18. Desiré Central Station nemzetközi és regionális kortárs színházi fesztivált, amelynek mottója a This is not the end. A többnapos fesztivál gazdag és változatos programot kínál a közönségnek. A jegyek október 20-ától a Kosztolányi Dezső Színház pénztárában vásárolhatók meg, vagy online megrendelhetők a kosztolanyi.org weboldalon.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 12 fok van. Ma a változó felhőzet ellenére sok napsütésben lehet részünk. 15 fokot mérünk majd a legmelegebb órákban.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: A régió és a világ.
7: A régió és a világ.
6: Legfrissebb információi.
0: Reklám következik.
8: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
9: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
12: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
0: Kultúra.
2: Határhelyzet.
0: Sport.
2: Közérdekű információ.
0: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
3: Mozaikos szép napot kívánok mindenkinek, október 14-én, szerdán, köszöntök minden Helén és Lívia nevű hallgatót névnapja alkalmából, és természetesen örömteli napot és jó egészséget kívánok a születésnaposoknak is. Tulajdonképpen mindenkinek legyen szép napja, és milyen jó, hogy rádiónk hullámhosszát választották, ahol a jó zenék mellett minden, ami fontos és hasznos, esetleg érdekes lehet önöknek, arról szó lesz. A mai mozaik témái a következők. A Pásztor István Alapítvány egyik fontos célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a vajdasági magyaroknak, akik nehéz élethelyzetbe kerülnek. Az Óbecsei Pekár család otthona még tavasszal egy tűzben súlyosan megrongálódott, azóta a támogatásnak köszönhetően sikerült rendbehozni az otthonukat, a Pekár család történetét mutatjuk majd be. Továbbá az is kiderül, mit érdemes figyelembe venni, mielőtt belevágnánk egy új étrendbe. Kenyeres Szuzanna táplálkozási tanácsadó mondja majd el a részleteket, de még 10 nap és a Topolyai Vásártér ismét a szárma lesz a figyelem középpontjában. A hagyományos szárma fesztivált idén 13. alkalommal szervezik meg, Tölgyesi Huba mondja majd el az esemény legfontosabb tudnivalóit. És ha már gasztronómia, akkor a hétvégén gasztrofesztivál várja az érdeklődőket Svetitjevón, Incsik Landó hagyományos ételekből, házi finomságokból és szezonális süteményekből szerintem nem lesz hiány. Ami pedig a mozaik után jön, az pedig a beszéljünk róla rovatunk, abban pedig arról lesz szó, hogy 30 éve alakult a Nevergreen együttes, amelynek jubileumi évében új album is megjelent, a zenekar 3 évtizedéről és az új lemezről Matlári Miklós, a Nevergreen tagja mesélt. De ez még nem minden, meglepetés is várja a hallgatókat. Egy páros belépőjegyet nyerhetnek a Kosztolányi Dezső Színház 1984 című előadására, amely október 19-én lesz. A játék a Facebook oldalunkon zajlik, nincs más teendő, mint hogy kommentben válaszolnak egy kérdésre, ami a következő. Miért szeretnek színházba járni? Írják meg a Facebook poszt alá. Sorsolás majd a mozaik utolsó órájában, addig is sok szerencsét kívánok mindenkinek, és ne feledjék, ha van bármilyen hozzászólásuk, megjegyzésük vagy üzenetük a műsorhoz, bátran írjanak akár Facebook üzenetben, vagy SMS-ben, illetve Viberen a 066 36 36 33-as számra. Műszaki munkatárs Farkas Ervin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kezdődjön hát a mozaik!

0: ajánló következik.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya Község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Közérdekű információval érkezem. Ma lehetőség van egy nemes cél érdekében tenni. Több településen is véradási akciót szerveznek. Óbecsén 13 óráig a színházban van lehetőség vért adni. Pancsován a Vöröskereszt épületben 12 óráig, Zentán szintén a Vöröskereszt épületben, a Posta utca 1-es szám alatt 12 óráig, Zomborban pedig a Műszaki iskolában 11 óráig várják a véradókat. Egy csepp vérrel életeket menthetünk, aki teheti, vegyen részt rajta.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Az Edda együttes szólt az imént, ami pedig most itt a folytatást illeti. Jelentem, már délelőtt 8 óra óta zajlik az őszi nagytakarítási akció Tavankúton. A településen 5 köbméteres konténerekbe helyezhetik el a szilárd és nagyméretű hulladékot a lakosok. A hulladékgyűjtőket a következő helyeken tették ki: Alsó Tavankúton az Emlékműnél, az Ivánszárigy utcában, a Jovánzmáj utcában a tömb épületeknél, valamint a Márko Oreskovics és a Matko Vukovics utca sarkán. Felső Tavankúton pedig a Szövetkezeti Otthonnál és az Univerexport önkiszolgálónál. Az akció 2 napig tart, így a konténerek egész éjszaka a helyszíneken maradnak, és holnap délután 5 órától szállítják el őket. Bővebb információt találnak a Pannon RTV honlapján, a közérdekű menüpontra kattintva, ha pedig arra kíváncsiak, hogy mi minden történik itt a rádióban, akkor keressék fel Facebook oldalunkat, ahol megosztjuk különböző beszélgetéseinket, így ha lemaradnának, akkor van mód a pótlásra. És ha már a Facebooknál tartunk, zajlik a nyereményjátékunk, játszanak velünk, egy páros belépőjegyet nyerhetnek a Kosztolányi Dezső Színház 1984 című előadására, amely október 19-én lesz. Miért szeretnek színházba járni? Írják meg a Facebook poszt alá, és már részt is vesznek a játékban. A sorsolás majd a Mozaik utolsó órájában lesz, addig is sok szerencsét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást!

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 13 fok van, a tegnapihoz hasonlóan változóan felhős napos időre számíthatunk a térségben, számottevő csapadék sehol sem várható, mérsékelt marad a légmozgás, délután 17 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Ami pedig az orvos meteorológiát illeti, a magasban enyhébb léptömeg áramlik fölénk, emiatt a meleg frontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak, ugyanakkor dekoncentráltság, fáradékonyság, tompaság, egyeseknél szédülés is jelentkezhet, és a felhősebb időben azért lehangoltak, kedvetlenek lehetünk, de a naposabb tájakon élők hangulata, közérzete javulhat, és továbbra is érdemes ügyelni a réteges öltözködésre. Különben Szabadkán több utca is le van zárva a forgalom előtt. Útfelújítási munkálatok miatt a Strossmayer utcában ma is, holnap is szünetel a forgalom 7 és 17 óra között. Az említett időszakban teljes utcára kell számítani. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak a Strossmayer utca helyett. És az utca felújítása egyébként része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek, de egyébként ideiglenes útzára kell számítani a mai napon egészen 17 óráig a Szabadka-Békova közút Vám terminál és a Békovai körforgalom közötti szakaszán is a 11-es számú IB rendű közúttal való kereszteződésig. A munkálatokat követően a forgalom ma megszokott rendszerint haladhat tovább. 10 óra 51 a pontos idő, azért gyorsan elrepült a Mozaik első órája, hamarosan hírek Rafek Violetta szerkesztésében, majd a folytatásban a Pekár család történetével foglalkozunk, illetve az is kiderül, hogy mit érdemes figyelembe venni, mielőtt belevágnánk egy új étrendbe. Tartsanak velünk, jövök a részletekkel!

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag három komponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljuttatták az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója a szerbiai RTV-nek. Kiemelte, a vakcina két A-típusú és egy B-típusú vírustörzs ellen nyújt védelmet. Összetételét az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján határozták meg, figyelembe véve a vírusok járványügyi helyzetét. Az oltást különösen ajánlják a 65 év felettieknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerűeknek és a várandós nőknek. A szakemberek mindenkit arra bíztatnak, hogy időben gondoskodjanak a megelőzésről. 7 ember tartóztattak le Szerbiában két gyilkossággal összefüggésben. A szervezett bűnözés elleni ügyészség közlése szerint a gyanúsítottak egy bűnszervezet tagjai, amelynek köze lehet Milan Stojković tavaly októberi elrablásához és meggyilkolásához, valamint Živko Bakić idén januárban Belgrádban történt megöléséhez. Az őrizetbe vett személyek közül 6 belgrádiak, egy személy pedig pozsareváci. Útfelújítási munkálatok miatt lezárták Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. Ma és holnap lesz zárva 7 és 17 óra között. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek. Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán, a szolgáltató fokozatosan fűti fel a hálózatot és ellenőrzi a hűközpontok működését, valamint az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek várakozásai szerint ma estére már minden fogyasztónál érezhető lesz a fűtés hatása. A fűtési idény hivatalosan egyébként október 15-én csütörtökön kezdődik. Sikeresen megoperálták 14. Leó pápát, akinek eltávolították a jobb tüdejének alsó lebenyét. A Vatikán kedden este közölte, hogy a beavatkozást a tervek szerint hajtották végre, komplikációk nélkül, az egyházfő pedig már visszatért a kórtermébe. Az orvosok tájékoztatása szerint a daganatos elváltozást teljes egészében eltávolították, a pápa pedig problémamentesen ébredt fel az operáció után. A Vatikán szerint 14. Leó azért döntött a mielőbbi beavatkozás mellett, hogy ne kelljen elhalasztania a november 6-ára tervezett dél-amerikai látogatását.
3: Sport.
4: Gólokban és meglepetésekben sem volt hiány a labdarúgó bajnokok ligája keddi játéknapján. 7 gólos meccsen bukott el az Internacionale. A Barcelona hátrányból fordítva ütötte ki a Galatasarayt, a Bayern München pedig 3 gólos feltámadás után sem tudott nyerni Norvégiában. Szerdán újabb 9 mérkőzés következik, köztük több rangadóval. 18 óra 45 perckor a Feyenoord, a Komót, a LASK pedig a Liverpoolt fogadja. 21 órától a Manchester City és a Paris Saint-Germain látja vendégül. Az AS Róma a Real Madriddal csap össze, az Aston Villa a Fenerbahçét fogadja. A Real Betis a Portóval mérkőzik, a Bodø Glimt a Borussia Dortmunddal játszik. A Shakhtar Donetsk az Athénnal találkozik Londonban. A Slovan Bratislava pedig a Stuttgartot látja vendégül.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 14 fokot mérünk, ma változó felhőzet ellenére sok napsütésben lesz részünk, 15 fokot mérünk majd a legmelegebb órákban.
5: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
6: 107,1 MHz.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A Pásztor István Alapítvány egyik fontos célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a vajdasági magyaroknak, akik nehéz, sokszor egyik napról a másikra kialakult élethelyzetbe kerülnek, és önerőből nem, vagy csak nagyon nehezen tudnának megbirkózni a kialakult helyzettel. Az alapítvány a Viszmajor káreseteket, így például a háztüzek károsultjait is támogatja. Egy ilyen tragédia érte az óbecsei Pekár családot is tavasszal, akiknek az otthona egy tűzben súlyosan megrongálódott. A tűz okozta nehézségekről és arról, hogyan próbálták azóta újraépíteni az életüket, Pekár Zsolttal beszélgetek. Jó napot, köszöntöm a műsorban!
4: Jó napot!
3: Kérem, mesélje el, mi történt önökkel?
4: Hát március 9-én este 24 és 22 óra közt történt a tűz. Óbecsén, nagy kár lett, mondom, a féltető totálisan leégett, a másik fele az éppen hogy megégett, mivel hogy nagy kár lett, nem tudtuk a saját költségünkből felújítani, és így fordultunk a Pásztor István alapítványból segítségét, meg is kaptuk azt a 1 millió dinárt, úgyhogy ebből fölbírtuk újítani a tetőt, meg amikor ott a házok.
3: Önök otthon voltak, amikor a tűzeset történt?
4: Igen, mi itthon voltunk, akkor is, mikor tűz volt, meg utána is gondolom, nem mentünk sehova, hanem itt is maradtunk.
3: Tudja-e véletlen, hogy mi okozta a tüzet?
4: A kémény.
3: Említette, hogy miután ez megtörtént, a Pásztor István alapítványhoz fordultak. Honnan tudtak erről az alapítványról? Honnan tudták, hogy hozzájuk kell fordulni?
4: Úgy az öcsémtől kaptam az Igornak a telefonszámját, és akkor a kis Igoron köröztük. Tudtam ezt meg, hogy ezt így lehet.
3: Igen.
4: Kapni segítséget tőlük. És akkor megpróbáltuk, és sikerült is.
3: Nehéz volt elindítani ezt a folyamatot? Hogyan zajlott a támogatás igénylése?
4: Nem, ezt én mikor elindítottam májusi hónapban, na most pont nem tudom, a májusi hónapban elindítottam, én 3 hét után megkaptam a pénzt.
3: A közvetlenül a tűz után mi történt, hogyan tudták megoldani a következő napokat? Ugye mondta, hogy a tető is teljesen leégett.
4: Itthon maradtunk, nem mentünk sehova se, mert csak a tető szerkezet égett. A falak azok nem sérültek, a plafon az beszakadt, de hát megoldottuk az egészet, hogy itthon voltunk.
3: Gondolom kaptak segítséget családtagoktól, barátoktól, vagy a környezetükben
4: igen,
3: élőktől.
4: Igen.
3: Az alapítványon kívül máshonnan is kértek segítséget? Mondjuk volt olyan szervezet vagy magánszemély, aki támogatta önöket?
4: Igen, kértünk segítséget. A lejem az a farmon dolgozik, kapott onnan is 80-90 ezer dinárt. Máshonnan nem kaptunk. Onnan kaptunk meg az alapítványtól.
3: És most hol tartanak a helyreállítása? Sikerült már rendbehozni az otthonukat?
4: Igen, sikerült. A házat belül totál helyrehoztuk, tetőt totál helyrehoztuk. Hát most saját költségemből, amit én még elterveztem, a külső falakat helyrehozni, meg egy teraszt akarok csinálni, és akkor gondolom, házzal rendben van minden kívül belül. Ami a tetőt illeti, az kész, meg a szobák, plafonok, minden meg lehet csinálva.
3: Azért egy ilyen esemény azért lelkileg is nagyon megterhelő lehet. Hogyan sikerült önöknek ezt az időszakot átvészelni?
4: Kicsit nehezen, de megoldottunk mindent.
3: Mit jelent önöknek az, hogy a történtek után voltak, akik segítőkezet nyújtottak?
4: Örülünk azért, hogy segítettek, gondolom nem mondhatok semmi rosszat, hogy nem segítettek, vagy valami.
3: Pekár Zsoltnak én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk a történetüket, és hogy elfogadta a meghívásunkat. A legjobbakat kívánom önöknek.
4: Köszönöm.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15
3: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
1: Számos diétával és táplálkozási tévhittel találkozhatunk a mindennapokban. De mit érdemes figyelembe venni, mielőtt belevágnánk egy új étrendbe? A részletekről Kenyeres Szuzanna táplálkozási tanácsadóval beszélgetett Vajtai Viktória.
2: Manapság rengeteg információval találkozhatunk arról, hogy hogyan étkezzünk egészségesebben, vagy hogy mely diétákkal lehet a legjobban fogyni. De tényleg minden igaz, amit az interneten hallunk az egészséges életmódról? Milyen tévhitek vannak a diétákkal kapcsolatban? Erről beszélgetek Kenyeres Szuzannával, táplálkozási tanácsadóval. Köszöntöm, Szuzanna!
3: Üdvözlöm!
2: Elsősorban beszéljünk arról, hogyha valaki egy új diétába szeretne belevágni, melyek azok a szempontok, amelyeket figyelembe kell venni?
3: Mindig a legelső a cél. Mi a célunk? Ha fogyni szeretnénk, vagy sportteljesítmény miatt szeretnénk, vagy esetleg valamilyen betegség miatt szeretnénk diétába fogni, úgy ezt először meg kell fogalmazni, és tudatosan hozzáállni a tervhez.
2: Hogyha valaki súlyvesztés céljából kezd bele egy bizonyos diétába, melyek azok a pontok, amiket mindenféleképp figyelembe kell vennie?
3: Azt az elvet vallom, hogy mindenféleképpen, hogyha fogyni szeretnénk, akkor kalóriadeficitet kell kialakítani. Ezek a diéták inkább rövid távon működnek, de hosszú távon nem igazán, mert ugye ezek a diéták mindig valamilyen fő tápanyagot zárnak ki, és akkor a szervezetnek pedig mindenre szüksége van. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy változatosan étkezzünk, azt az elvet vallom, hogy változatosan étkezzünk, és mértékletesen, mert ez a legfontosabb, és a kalóriadeficitet persze beállítani.
2: Mi a különbség tulajdonképp a kalóriadeficit, illetve egy fogyókúra közt?
3: Fogyókúra és a kalóriadeficit között a különbség, szóval a diéta vagy fogyókúra, a diéta is, meg a fogyókúra is különbözik. A diéta az nem jelenti a fogyókúrát, a fogyókúra pedig nagyon szorosan összefügg a kalóriadeficittel. Úgyhogy fogyókúra azért kúra, mert az időszakos, szóval egy időt foglal magába. A kalóriadeficit az pedig, hogyha odafigyelünk, szóval úgy kell tervezünk, hogy hosszú távra. Nem jó, ha hirtelen gyorsan fogyunk.
2: Ha a diétáknál tartunk, manapság és az elmúlt időben mely diéták a legpopulárisabbak?
3: Néztem a statisztikákat, és 2025-ös évig bezárólag még mindig a mediterrán diéta, a DASH diéta, a böjtkúra, ezek a legpopulárisabbak. Ugye a mediterrán diéta kombinálható más diétával is, és mindegyiknek az alapja valójában a sok gyümölcs, a zöldség, kevesebb hús és a hal ajánlott. Most ez ugye diétától függően a DASH diéta még magába foglalja a só csökkentését, a nátrium és a kálium bevitelét. A mediterrán diétára meg jellemző az olívaolaj, úgyhogy az ki nem hagyható.
2: Az interneten nagyon sok tévhittel lehet találkozni, amely egyébként szerintem a legtöbb emberhez el is szokott jutni. Melyek ezek a tévhitek?
3: Az egyik, a kedvencem az, amikor azt mondják, hogy a szénhidrát hízlal. Na hát ez nem igazán így van, mert ugyanígy a fehérje is hízlalhat, és ugyanígy a zsír is, zsírok is hízlalhatnak. Itt a mennyiség. Ezért mondom az elején, hogy a mértékletesség a fontos. Úgyhogy szénhidrátra nagyon szüksége van a szervezetnek, szinte abból kell a legtöbb, mert ez a fő energiaforrásunk. És utána következik ugye a zsírok és a fehérjék, illetve attól függően, hogy ugye sportolók vagyunk, és ebből kifolyólag állítjuk össze az arányokat ezeknek a fő tápanyagoknak.
2: nagyon sokan drasztikusan veszik a diétázást, és olyan dolgokat csinálnak, hogy például húzamosabb ideig ugye nem esznek, és ezzel azt hiszik, hogy ők mivel kevesebb kalóriát visznek be, ezáltal majd fogynak, csak utána valószínűleg többet fognak enni, ebből következtetik ugye a jojó effektus.
3: Igen, a drasztikus diéták, ezek a szigorú diéták azért nem jók, mert megvonunk magunktól fontos tápanyagokat is, kiéheztetjük a szervezetet, és akkor ezután következik ugye a mindent vagy semmi elv. Szóval eddig nem ettem semmit, utána annyira kimerítjük a szervezetet, hogy duplán visszük be azt a mennyiséget, úgyhogy a szigorú diétákkal vigyázni kell, és én általában nem is szoktam ajánlani.
2: Milyen tévhitek vannak még esetleg, amelyek nem feltétlenül ilyen dolgok, mint például, hogy most mennyi szénhidrátot visz be egy ember, hanem egyszerű, apró dolgok, amit mégis elronthat valaki a diétázás közben?
3: Például, hogy én minden mentes terméket eszek, akkor annyit eltek belőle, amennyit szeretnék. Hát ez sem állja, mert ugye, hogyha kalóriákat számoljuk, itt is túlzott bevitel megtörténhet, vagy azt mondják, hogy én keveset eszek, és mégis hízom. De meg kell nézni, hogy mit eszünk, és hogyha azok kalóriadús ugye, készítmények, vagy tápanyag, akkor természetesen megint nem vagyunk kalóriadeficitben, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, és mindig elolvasni a termékek hátulján ugye, az összetételt, hogy valójában mit tartalmaz, mert általában, hogyha cukormentes, akkor ott megnövelik a zsírmennyiséget, ahol azt mondják, hogy zsír szegény, azt írják rá, ott cukrot tesznek bele, úgyhogy mindig meg kell nézni, hogy mit veszünk.
2: Mit tanácsolna azoknak, akik szeretnének egészségesebb életmódot élni, azonban diétázni nem feltétlenül szeretnének húzamosabb ideig?
3: Ha egészséges életmódot szeretne folytatni, ugye az az alapelv, hogy a fehér cukor elhagyása, a fehér liszt elhagyása, és minél több zöldség, gyümölcs bevitele az ajánlott, és a fizikai aktivitás. Ezt sokan nem szeretik hallani, de igenis, hogy hozzájárul, mert kondicionáljuk ugye a szívünket, az izmainkat erősítjük, ugye a későbbiekben nagyon nagy szükség lesz rá, úgyhogy és az étkezés mellett, és a fizikai aktivitás mellett pedig a pihenés, ami szintén nagyon fontos. És hogyha odafigyelünk mind a háromra, akkor már nagyon jó úton haladunk az egészséges életmód felé.
2: Elterjedt most már a keto diéta. Erről mit lehet tudni egyébként? Milyen szegmensei vannak ennek a diétának?
3: A keto diétát valójában epilepsziás betegeknek találták ki, vagyis ajánlották, és ugye itt minimálisra vesszük a szénhidrát bevitelét, és zsírégetés történik, ketózis ugye a szervezetben, onnan a zsírból nyerjük az energiát. Szerintem hosszú távon nem ajánlanám, mert igenis, hogy szüksége van a szénhidrátra.
2: És ha végül egyetlen dolgot kellene kiemelnie, amit érdemes megjegyeznünk az egészséges táplálkozással kapcsolatban, mi lenne az?
3: Én mindenféleképpen azt mondanám, hogy a fehér cukor, hogy arra azt, ha csak lehet, a minimálisra csökkentsük, mert egyike a legnagyobb ellensége a szervezetünknek, úgyhogy gyulladás keltő, úgyhogy én ezt hangsúlyoznám ki, a fehér cukor elhagyása, és inkább, hogyha édességet szeretnénk, vagy valami édeset, akkor gyümölcsöt, vagy vannak már ugye receptek ezekre az egészséges sütikre is, ami igazán finom. Nem minden egészséges süti finom, de igenis, hogy bő a választék.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok munkájához.
3: Köszönöm szépen.

Útközben is Szabadkai Magyar Rádió. A legfrissebb információk szerint Szabadkán, a Prága utca sarkán, a Preszetiste étteremnél lehet rendőri ellenőrzésre számítani, valamint a Kőrösi úton, Tavankúton pedig az Agroatina mezőgazdasági gyógyszertárnál, és azt is írják a különböző rendőrfigyelő csoportokba, hogy nemrég Pacsér felé is vették az irányt a rendőrei, továbbá pedig akik Zombor és Szabadka között utaznak, Obzíron is radaroznak a rendőrök, úgyhogy vezessenek óvatosan is, körültekintően, a közlekedési szabályokat betartva, és ahogy mondani szoktam, mindig tartsák be a szabályokat, ne csak akkor, hogyha rendőrt látnak. Egyébként 11 óra 45 perc a pontos idő, mi most újabb mozaikos órát zárunk, hamarosan híradó, majd a folytatásban szó lesz a Topolyai Szárma Fesztiválról, és egy szvetítjevói gasztro rendezvényről is beszámolok önöknek, úgyhogy tartsanak velünk mindenképp.

0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.

0: Híradó.
1: Megkezdődött az influenza elleni oltási kampány Szerbiában. Több útlezárás kezdődött Szabadkán és környékén a felújítási munkálatok miatt. Sikeres volt Leó pápa tüdőműtétje, és ismét a kortárs színház művészet központjává válik Szabadka, készülnek a Desirére. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag háromkomponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljuttatták az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója. Kiemelte, a vakcina két A-típusú és egy B-típusú vírustörzs ellen nyújt védelmet, összetételét az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján határozták meg, figyelembe véve a vírusok járványügyi helyzetét. Az oltást különösen ajánlják a 65 év felettieknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerűeknek és a várandós nőknek. A szakemberek mindenkit arra bíztatnak, hogy időben gondoskodjanak a megelőzésről. Több útlezárás kezdődött Szabadkán és környékén felújítási munkálatok miatt. A Strossmayer utca egy szakaszán, valamint a Szabadka és Békova közötti úton is dolgoznak. Az év végéig 20 kilométernyi szakaszt aszfaltoznak több helyi közösség területén. Az útlezárás ma is holnap 7 és 17 óra között zajlik a Strossmayer utcában. Vajtai Viktória mikrofonnál.
2: A Strossmayer utcában a Maxim Gorki utcától egészen a Mátkovukovics utcai körforgalomig az út le van zárva a forgalom elől. A Szabadka-Békova közötti közúton pedig a Vám terminál és a Békovai körforgalom közötti szakaszt érinti a forgalomkorlátozás. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
3: A Strossmayer utca is gondot okoz, mert egy nagyon fontos csomópontja a városnak, de ugyanígy a Belgrádi út is majd gondot fog okozni, hiszen a Forrás utcától, tehát a kórháztól egész a Pátriáig fogják újra aszfaltozni, leszámítva egy kis részét, ami nemrég volt aszfaltozva. Összvisz 20 kilométer fog több helyi közösség területén munkálatok során új aszfaltréteget kapni, de bízom benne, hogy a munkálatok azok egy utcánként egy-két napot vesznek igénybe, úgyhogy a polgároknak nem fogjuk túlságosan a türelmét igénybe venni.
2: A munkálatok célja az érintett útszakaszok állapotának javítása, a kivitelezők pedig igyekeznek minél hamarabb befejezni a munkálatokat, különösen a forgalmas útvonalakon, hangsúlyozta Góli Csilla. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
3: 11 utcát fogunk újra aszfaltozni, ez egy állami támogatásból valósul meg, tehát a Szerbiai Utak Közvállalat 550 millió dinár értékben fogja ezeket az utcákat újra aszfaltozni. Ezeket az utcákat a város kérte az államtól. Legtöbbjüknél az indok, hogy miért kértük ezeknek az utcáknak a burkolatának a javítását, az maga vasútépítés volt, tehát néztük azt, hogy melyek azok az útvonalak, ahol legtöbb kárt tettek a nagy teherszállító járművek.
2: A munkálatok ideje alatt a járműforgalmat alternatív útvonalakra terelik. A lezárások megszűnését követően ismét a megszokott rendszerint haladhat a forgalom.
4: Választások 2026.
1: A Vajdasági Magyar Újrakezdés átadta listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak a november 8-án tartandó nemzeti tanácsi választásokra. A szervezet 1438 támogatói aláírást gyűjtött össze. Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke elmondta, hogy listájukon 35 szakember szerepel. Céljuk a Magyar Nemzeti Tanács működésének depolitizálása, valamint feladatköreinek bővítése a gazdaság, az ifjúságpolitika, a diaszpórával való kapcsolattartás, a népesedés és a jólét területén. Mezei Zoltán színész, a lista vezetője hangsúlyozta, hogy céljuk a többség megszerzése a Magyar Nemzeti Tanácsban, hogy érdemi befolyásuk legyen a testület döntéseire. Hozzátette, hosszú távú egy élhetőbb, szakmailag megalapozottabb és erősebb vajdasági magyar közösség megteremtéséért dolgoznának. Szerbia jó példát mutat arra, hogy a nemzeti kisebbségek politikai képviselete jó, jelentette ki Kovács Elvira, a köztársasági parlament alelnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének Szerbiában tartózkodó küldöttségével folytatott megbeszélésen. A találkozón a választási kampányról, a médiában való megjelenés lehetőségeiről és a választások utáni együttműködésről is szó esett. Kovács Elvira elmondta, hogy tájékoztatta a küldöttséget a VMS és a kisebbségi választási listák kampányáról, valamint a választás napjával kapcsolatos várakozásokról.
4: Választások 2026.
1: Emmanuel Macron francia elnök is részt vesz az október 23-ai megemlékezésen Magyarországon, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak adott interjújában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatot szerveznek Budapesten és vidéken egyaránt. A parlamentben díszülést tartanak, a Szépművészeti Múzeumban pedig külföldi állam és kormányfőket fogadnak. A megemlékezésen uniós, valamint a szomszédos és balkáni országok vezetői is részt vesznek. Sikeresen megoperálták 14. Leó pápát, akinek eltávolították a jobb tüdejének alsó lebenyét. A Vatikán kedden este közölte, hogy a beavatkozást a tervek szerint hajtották végre. Komplikációk nélkül az egyfász pő pedig már visszatért a kór termébe. Az orvosok tájékoztatása szerint a daganatos elváltozást teljes egészében eltávolították, a pápa pedig problémamentesen ébredt fel. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy egy rutin ellenőrzés során korai stádiumú tüdőelváltozást találtak nála, ezért műtétre van szüksége. A Vatikán szerint 14. Leó azért döntött a mielőbbi beavatkozás mellett, hogy ne kelljen elhalasztania a november 6-ára tervezett dél-amerikai látogatását. Ünnepi programokkal, kulturális rendezvényekkel és sporteseményekkel készül Magyar Kanizsa a községnapra. A következő napokban a hagyományok, a helyi értékek és a közösségi összetartozás kerülnek a középpontba. 1686. október 20-án szabadult fel a vidék a török hódoltság alól. A programok már pénteken megkezdődnek, lesz őszi kézműves és virágvásár, a hétvégén nemzetközi birkózóverseny, valamint a Tisza Néptánc Egyesület gála műsorát is megtartják. Vasárnap a vajdasági magyar kórusok 26. találkozóját rendezik meg, a jövő héten pedig átadják a község nyilvános elismeréseit, és Dobó Tihamér munkássága előtt is kiállítással tisztelegnek. A helytörténeti sétákon az érdeklődők Magyar Kanizsa múltját és épített örökségeit is közelebbről megismerhetik. Vránich Váradi Líviát, a szervezőbizottság tagját hallják.
0: Visszatérő program elemünk a közös helytörténeti séta is, mégpedig Valkai Zoltánnal a város különböző részein. Október 19-én hétfőn délután 4 órakor arra kérjük az érdeklődőket, hogy gyülekezzenek velünk együtt a Szent Őrangyalok katolikus templomnál. Ugyanis ebben az évben az iskolatéren teszünk sétát Valkai Zoltán vezetésével, mégpedig a szó lesz így az általános iskola épületéről, természetesen a templom épületéről, és a séta a könyvtárig fog tartani, természetesen útba ejtve mindazokat a jelentős pontokat, amelyek helytörténeti jelentőséggel bírnak, és amelyekről érdemes tudnunk, érdemes megismernünk őket.
1: Ismét a Kortárs Színház Művészet Központjává válik Szabadka, ugyanis november 13-a és 17-e között rendezik meg a Desiree Central Station nemzetközi és regionális kortárs színházi fesztivált. A rendezvény idén nagykorúvá válik, hiszen immár 18. alkalommal szervezik meg, ezúttal a This is not the end mottóval várják a színház kedvelőket. A jegyek október 20-ától a Kosztolányi Dezső Színház pénztárában vásárolhatók meg, vagy online a kosztolanyi.org weboldalon már a mai naptól. Urbán András fesztiváligazgatót hallják.
5: Ahogy följöttem a színpadra, elkezdtem vigyorogni. Ez mindig egy öröm. 18. alkalommal el se tudom hinni, hogy eljutottunk idáig ezzel a fesztivállal, amit ugye a Kosztolányi Dezső Színház és a Desiree, a Kortárs Művészetér Egyesület közösen szervez. Az idén a Desiree Fesztivál november 13-ától 17-ig fog tartani. Tehát lehet, hogy ez a legrövidebb fesztiválunk, de minőségében ez szerintem ugyanolyan jó lesz, mint az elmúlt 17 fesztivál volt.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Nő az érdeklődés a különféle dísz és faragható tökök iránt. És óvodapedagógiai konferenciát tartottak Zentán. Jönnek a részletek. Nem csak a tányérra, hanem a verandára is, a halloweeni dekorációk közé is egyre több tök kerül. A faragható fajták iránt évről évre nő az érdeklődés Vajdaságban is, miközben a termelőknek idén a forrósággal és a vízhiánnyal is meg kellett küzdeniük. Kaszab Szabolcs noszai termelő gazdaságában többféle tököt is termesztenek, köztük kanadai sonkatököt és a vajtökhöz hasonló butternuts típusú fajtákat, amelyeket elsősorban fogyasztásra szánnak. A termelő tapasztalatai szerint az utóbbi években folyamatosan nő az érdeklődés, ami a termesztésre szánt területek növekedésében is megmutatkozik. Ezért a tök nem csak a konyhákban, hanem az őszi dekorációk között is egyre fontosabb szerepet kap.
6: Ahhoz képest, ami tegyük föl 20 évvel ezelőtt volt, ez a Halloween tök nálunk Vajdaságban nem volt divat. Dísztököt láttam már dédőrganyámnak az asztalán is kirakva ősszel, de ezt a faragott tököt, ezt a faragott típusú tököt, ugye ezt a nyugati kultúrából hoztuk, és egyre nagyobb az érdeklődésre.
7: Milyenek az eladási árak?
6: Nagyban értékesítés 50 dinár körül mozog a tamburatök esetében, a Halloween tök pedig 70 dinár.
7: És ezekkel mennyire elégedettek?
6: Ezzel már meg lehet elégedni egy átlagosan jó terméssel.
4: Választások 2026.
1: Fejlődő gazdaságok, új élettel megtelt falusi házak és hagyományőrzés. A vidéki térségekben rejlő lehetőségek kerültek a középpontba Oromon, Újfaluban és Völgyesen. Juhász Bálint, a VMS intézőbizottságának elnöke keddi körútján a helyi fejlesztéseket, a sikeres kezdeményezéseket és a közösségépítő munkát ismerte meg. Korom Sarolta tudósít.
8: Több évtizedes szakmai tapasztalat és folyamatos fejlesztések jellemzik a völgyesi Koncz Gyula gazdaságát. A termelő jelenleg elsősorban kukoricával, repcével és búzával foglalkozik, gazdaságának korszerűsítéséhez pedig az elmúlt években a Prosperitáti Alapítvány támogatása is hozzájárult. A segítségnek köszönhetően két új kapcsolható munkagéppel bővült az eszközparkjuk. Koncz Gyula, völgyesi mezőgazdasági termelő.
9: Ezt a két gépet vásároltuk, az egyiket én vásároltam, a másikat meg a lányom, az ő is a gazdaságában. Meg hát ilyen tartományi pályázaton is részt vett a lányom. Ő ilyen csöpögtető öntözőrendszert fejlesztettünk ki itt a gazdaságunkba. Az elmúlt 7-8 éven keresztül állandóan bővítettük. Most már körülbelül az a 30 hektárnyi van így ilyen locsoló rendszer alatt.
8: Egy romos állapotú házból hangulatos falusi szálláshely született Újfaluban. A Pletikoszics család 2022-ben vásárolta meg az ingatlant, amely azóta teljesen megújult. A Lakehouse ma már a vidéki nyugalomra, a természet közelségére és a kikapcsolódásra vágyó vendégeket várja. Pletikoszics Tibor, a Lakehouse tulajdonosa.
10: Saját erőből kezdtük építgetni, és utána 2024-ben kaptuk az első támogatást a tartományi mezőgazdasági alaptól, 1.177.000 dinár értékben, valamint 2025-ben 837.000 dinár értékben. Az első támogatás az a háznak, tehát ahogy látjuk most a házat, a külső és a belső tatarozására ment, teljes felújítást, új ajtókat, ablakokat, nyílászárókat kapott.
8: A körút során az oromi Nemes Gyula gazdaságába is ellátogatott a VMS küldöttsége. A mezőgazdasági termelő szintén a Prosperitáti Alapítvány támogatásával tudta fejleszteni vállalkozását, bővítette gépparkját és szarvasmarha állományát. A helyszíni látogatások tapasztalatairól Juhász Bálint, a VMS intézőbizottságának elnöke is beszélt.
11: A Vajdaság minden szegletében van magyar jövő, amit magyar összefogással biztosítunk. Újfalu, Völgyes, Sorom településeken is kitűnő projekteket láttunk, és azt is, hogy nem csak Budapest felé, nem csak a Prosperitáti, a VMS gazdaságfejlesztési programja felé orientálódtak a helyiek, hanem tartományi pályázatokon is indultak és nyertesek. Azt láthatjuk, hogy a fejlődéshez jó alapot adtunk.
8: A gazdasági fejlesztések mellett a helyi értékek megőrzése is fontos szerepet kapott a programban. Juhász Bálint Oromon a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tájházába is ellátogatott, ahol a hagyományőrző tevékenységgel ismerkedett meg. A körút lakossági fórummal zárult, amelyen a résztvevők a környék köztársasági parlamenti képviselőjelöltjeivel is találkozhattak.
1: Szabadkán tartott lakossági fórumot az Európai Szerbia Marinika Tepić Zdravko Ponoš koalíciós lista. A választási szövetséget három párt, a Szabadság és Igazságosság pártja, a Szolidaritás Polgári Platform és a Szerbia Központ együttműködése alkotja. A rendezvényen a helyieknek lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is megismerjék a koalíció politikusait és álláspontjukat különböző kérdésekben. Balázs Zita a mikrofonnál.
12: A rendezvényen mindhárom koalíciós partner képviseltette magát. Dusan Nikezić, a Szabadság és Igazságosság párt alelnöke kiemelte, hogy a szomszédos Magyarország legutóbbi választásán az európai irány mellett döntött, elutasítva a korrupt kormányt. Szerinte Szerbiának is ezt a példát kellene követnie. Hozzátette, az Európai Unióhoz való csatlakozás mindenki számára lehetőséget jelent, hiszen együtt könnyebb előrelépni.
13: Ha
12: az európai integrációról akarunk beszélni, elég példaként az autóipart vennünk és összehasonlítanunk az Zastavát a Skodával. Ez jól mutatja a különbséget aközött, hogy mire vagyunk képesek egyedül, tudjuk, mi történt az Zastavával, illetve, hogy mennyivel erősebbek vagyunk együtt. A Skoda jó példa erre, hiszen már az egyik vezető autógyártóvá vált. Gorán Jesic, a Szolidaritás Polgári Platform vezetője úgy fogalmazott, hogy ez a választási kampány a történelem legkülönösebb kampánya, amelyet verbális és fizikai erőszak kísér azokkal szemben, akik politikai programmal indulnak a választásokon. Hozzátette, hogy az Európai Szerbia listát minden oldalról támadások érik. Amikor küzdünk valamiért, mindkét oldalról kapjuk az ütéseket, balról és jobbról, előről és hátulról is. Ezért gondolom úgy, hogy ez a legbátrabb kampány, amelyben bátor emberek vállalták, hogy elindulnak ezen a versenyen. Ez a szerb köztársaságért folytatott küzdelem. Parlamentarizmus nem létezik politikai pártok nélkül. Ez nem kísérletezés, és nincs jogunk kísérletezni. Nem vagyunk olyan ország, ahol 50 Nobel-díjas lenne. Zdravko Ponoš, a Szerbia Központ elnöke szerint az Európai Lista az egyetlen politikai szereplő, amely egyértelműen kiáll Szerbia Európai Uniós csatlakozása mellett. A belpolitikai helyzetet bírálva pedig úgy fogalmazott, hogy a hatalom működését nem a nemzet és az állami érdekek, hanem a személyes érdekek határozzák meg. Szerint a rendszer négy meghatározó pillérre épül. Sajnos a belpolitikában még ez a hatalom van kormányon négy pillérre épül. A rendszer. Az első a bűnözés és a csőcselék. Ők alkotják a gyalogságot. A második pillért a politikát összekötő rendőrség és biztonsági apparátus jelenti, amelyet teljesen magánkézbe vettek. A harmadik az államigazgatás és az állami vállalatok. A negyedik pillér pedig a párt, a baráti kör és a maffia. Valójában ez jelenti számukra az ország gazdaságát. A lakossági fórum végén a helyieknek lehetőségük nyílt személyesen is beszélgetni a politikusokkal, megismerni álláspontjukat, valamint feltenni az őket foglalkoztató kérdéseket.
4: Választások 2026.
1: A gyermekekben rejlik a jövő. Ennek a gondolatnak a jegyében tartottak óvodapedagógiai konferenciát Zentán. A harmadik alkalommal megszervezett szakmai találkozón a mese, a játék és a mozgás gyermekfejlődésben betöltött szerepe került középpontba, neves anyaországi előadók közreműködésével. Korom Sarolta riportja.
8: Négy előadó osztotta meg szakmai tapasztalatait a résztvevőkkel a Zentán megszervezett óvodapedagógiai konferencián. Kerekes Valéria egyetemi oktató és drámapedagógus a gyermekek érzelmi nevelésének fontosságáról, valamint a játékos módszerek gyakorlati alkalmazásáról beszélt.
13: Alapvetően az előadásomban egy nagyon gyakorlatias részt szeretnék ebből bemutatni, illetve egy olyan szemléletet, ami arra próbálja buzdítani az óvodapedagógusokat, hogy minden kincs bennük rejlik, tehát az ő személyiségük az, ami a gyerekeknek egy többletet fog tudni adni, és az ő játékos énjük, az ő mesélő énjük az, amit ki kell bontakoztatni, amit előtérbe kell helyezni.
8: Az óvodapedagógus személyisége, a közös játék és a mesélés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek biztonságos élményekben gazdag környezetben fejlődjenek. Az óvodában megszerzett tapasztalatok a későbbi tanuláshoz és az élethez való viszonyukat is formálják. Denegri Ibolya, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke.
14: Az óvodapedagógusnak a játékra, a szórakozásra, a mesére és a mozgásra kell legnagyobb hangsúlyt fektetni ebben a korszakban. A harmadik Zentán szerveződő pedagógiai konferencia erről fog szólni, és az előadóink Magyarországról érkeznek, illetve a gyakorló pedagógust is megszólítunk.
8: A rendezvényre Vajdaság egész területéről közel 120 óvodapedagógus érkezett.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
15: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 14 fok van, a délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaságban. Az előrejelzések szerint október 21-ig Szerbia szerte túlnyomóan napos idő várható kevés vagy mérsékelt felhőzettel.
16: Egy óra múlva is,
17: csak a legfrissebbek.
18: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
19: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
20: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
21: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
21: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
22: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
23: Várom a postást.
22: Jön a nyugdíj?
23: Azt várhatom.
22: A számlákat hozzák.
23: Na azt nem várnám.
22: Hát akkor?
23: Ma hozzák a hét napot.
24: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
25: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Október 14-én a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 38 para, 100 forint 32 dinár 25 para, a svájci frank 125 dinár 87 para, az angol font pedig kereken 139 dinár, és az amerikai dollár 104 dinár 74 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

12 óra 42 a pontos idő, és elérkeztünk a műsor azon részéhez, amikor a Pannoner TV műsorát vesszük jól szemügyre. Ha kíváncsiak arra, hogy milyen műsorokkal készült a televízió még a nap hátra lévő részében, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától Fit percek, aktív hétköznapok a Pannon televízióval, majd Tanuljunk szerbül, 17 órától pedig Közelkép, benne a Zentai Green Future Festival, és megszokott időben pedig Híradó 17 óra 30 perctől, utána pedig Közügyek, hírháttérműsor, aztán Kalamár is, és 19 óra 30 perctől pedig a Pannoner TV közkedvelt főzőműsora, a Délbánát ízei, majd 20 órától Híradó, utána pedig Jóformában egy egészségügyi magazin, Jövőprojekt, tudományos magazin és szerda esti koncert 21 óra 40-től. Végül pedig Közügyek hírháttérműsor ismétlés és Híradó ismétlés lesz látható a TV képernyőjén.

keresztes Ildikó füstös hangja szerintem mindenkit lázba hozott itt, aki a rádiót hallgatta az imént. Hát hamar elérkeztünk a műsor utolsó előtti órájának a végéhez. Ne menjenek messze, a következő órában Topolyára kapcsolok telefonon, hiszen még 10 nap és a Szárma lesz a figyelem középpontjában Topolyán, valamint a Svetityevói Gasztrofesztiválról is beszámolok önöknek, ami most hétvégén várja a látogatókat. Illetve ne feledjék, még részt vehetnek a nyereményjátékunkban, keressék fel Facebook oldalunkat és a poszt alatt kommentben válaszoljanak a feltett kérdésre, ami pedig nem más, mint hogy miért szeretnek színházba járni. Várom a válaszokat, a sorsolás pedig a következő óra végén lesz. Egy páros belépőjegyet nyerhetnek az október 19-ei 1984 című előadásra a Kosztolányi Dezső Színház jóvoltából. Irány a Facebook, a rádiót ne kapcsolják ki, sőt maradjanak az állomáson, és hallgassák továbbra is rádiónkat és a legjobb zeneszámokat.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag három komponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljuttatták az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója a szerbiai RTV-nek. Kiemelte, a vakcina két A-típusú és egy B-típusú vírustörzs ellen nyújt védelmet. Összetételét az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján határozták meg, figyelembe véve a vírusok járványügyi helyzetét. Az oltást különösen ajánlják a 65 év felettieknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerűeknek és a várandós nőknek. A szakemberek mindenkit arra bíztatnak, hogy időben gondoskodjanak a megelőzésről. 7 ember tartóztattak le Szerbiában két gyilkossággal összefüggésben. A szervezett bűnözés elleni ügyészség közlése szerint a gyanúsítottak egy bűnszervezet tagjai, amelynek köze lehet Milan Stojković tavaly októberi elrablásához és meggyilkolásához, valamint Živko Bakić idén januárban Belgrádban történt megöléséhez. Az őrizetbe vett személyek közül 6-an belgrádiak, egy személy pedig pozsareváci. Útfelújítási munkálatok miatt lezárták Szabadka egyik legforgalmasabb központi utcáját. Ma és holnap lesz zárva 7 és 17 óra között. Azt javasolják az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket és alternatív útvonalakat használjanak. Az utca felújítása része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek. Megkezdődött a távfűtési rendszer melegpróbája Szabadkán, a szolgáltató fokozatosan fűti fel a hálózatot és ellenőrzi a hűközpontok működését, valamint az esetleges szivárgásokat. A szabadkai távfűtőművek várakozásai szerint ma estére már minden fogyasztónál érezhető lesz a fűtés hatása. A fűtési idény hivatalosan egyébként október 15-én csütörtökön kezdődik. Sikeresen megoperálták 14. Leó pápát, akinek eltávolították a jobb tüdejének alsó lebenyét. A Vatikán kedden este közölte, hogy a beavatkozást a tervek szerint hajtották végre, komplikációk nélkül, az egyházfő pedig már visszatért a kórtermébe. Az orvosok tájékoztatása szerint a daganatos elváltozást teljes egészében eltávolították, a pápa pedig problémamentesen ébredt fel az operáció után. A Vatikán szerint 14. Leó azért döntött a mielőbbi beavatkozás mellett, hogy ne kelljen elhalasztania a november 6-ára tervezett dél-amerikai látogatását.
3: Sport.
4: Gólokban és meglepetésekben sem volt hiány a labdarúgó bajnokok ligája keddi játéknapján. 7 gólos meccsen bukott el az Internacionale. A Barcelona hátrányból fordítva ütötte ki a Galatasarayt, a Bayern München pedig 3 gólos feltámadás után sem tudott nyerni Norvégiában. Szerdán újabb 9 mérkőzés következik, köztük több rangadóval. 18 óra 45 perckor a Feyenoord, a Komót, a LASK pedig a Liverpoolt fogadja. 21 órától a Manchester City és a Paris Saint-Germain látja vendégül. Az AS Roma a Real Madriddal csap össze, az Aston Villa a Fenerbahçét fogadja. A Real Betis a Portóval mérkőzik, a Bodø Glimt a Borussia Dortmunddal játszik. A Shakhtar Donetsk az Athénnal találkozik Londonban, a Slovan Bratislava pedig a Stuttgartot látja vendégül.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 14 fokot mérünk, ma változó felhőzet ellenére sok napsütésben lesz részünk, 15 fokot mérünk majd a legmelegebb órákban.
3: Hírműsorok óránként.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: SMR.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Pszt. Érdemes fülelni.
1: 13 óra után járunk, most már köszöntöm a Topolyai Régió Rádió hallgatóit is. Az adásban egyébként technikus váltás történt, Farkas Ervin után mostantól Váradi Valentin ül a technikai pultnál. Nos, a témákból nem fogytunk ki, míg 10 nap és a Topolyai Vásártéren ismét a szárma kerül a figyelem középpontjába. A hagyományos Szárma Fesztivált idén 13. alkalommal szervezik meg. Tölgyesi Huba főszervezővel beszélgetek most a legfontosabb tudnivalókról. Szia Huba, köszöntelek a Mozaikban!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát hagyományos nagy tömegű rendezvény a Topolyai Szárma Fesztivál, még van több mint egy hét, október 24-én lesz az esemény, gondolom már javában tartanak az előkészületek.
2: Ó, hát igen, már úgymond régóta, már több mint egy hónapja erősen foglalkozunk az eseménnyel. Ugye ott rögtön a Topolyai Városnapok után szoktuk indítani a szervezést, és hát ott azt mondjam, hogy egy 4-5 nap alatt be is telt szinte minden kapacitásunk, ahogy megnyitottuk a nevezéseket, úgy a főzőcsapatokra, mind az árusokra, kiállítókra, úgyhogy hát megint el lesz a Topolyai Vásártér, azt kell, hogy mondjam.
1: Mekkora szervezőcsapat dolgozik mindezen?
2: Hát itt a kemény maga az egy 5-6 ember körülbelül, akik ténylegesen ugye a benevezéseket, a programokat szervezik, a csapatokat, fogadják a benevezéseket, de amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy magában, aztán a realizációban, ugye amikor már kint dolgozunk a terepen, itt részt vesz szinte mindenki a városból, a közvállalatok is beleteszik a munkát, ugye civil szervezetek is segítenek, egyének, privát cégek, tehát mindenki, amit tud, amire szükségünk van, bárkihez fordulunk, szívesen segítenek, és igazából ezt szeretem mindig ilyen pozitív példának felhozni, ezt a Szárma Fesztivált, hogy így, hogyha az egész város dolgozik valamiért, akkor lehet ilyen sikeres valami, és úgy érzem, hogy ezért is van ilyen jó hangulata, ezért is szeretik az emberek a szármán kívül, hogy egy ilyen jó kis összefogás áll az egész háta mögött.
1: Mondhatjuk, hogy akkor a szárma összefogja, összehívja az embereket. Milyen programokkal készültök? Említetted már ugye a kirakodóvásárt, illetve a főzőversenyt is, de ezen kívül mi lesz még?
2: Hát ezen kívül még, ahogy szoktuk, a gyerekprogramok lesznek, ott van egy ilyen gyerekutcánk, úgymond ott lesznek nekik a megszokott programok, lesz kézműveskedés is, lesznek ugye ugrálóvár, valamint más még ilyen gyerekprogramok. Ezen kívül két gyerekkoncertünk is lesz, ugye 10 órától a Falu Kompánia fog koncertezni, fél kettőtől pedig a Báner Oszics szervnyelven is lesz egy gyerekkoncertünk, ő tehát az Újvidéki TV-ből ismerhetik a szülők, ugye, vagy a gyerekek, direkt ilyen gyerek dalokkal foglalkozik, úgyhogy ez is egy nagyon jó hangulatú koncert lesz. Valamint a zenei programunk a főszínpadon, az idén is visszatér a Rábnica Tambura zenekar, ő tehát nagyon szeretik itt a topolyak is, meg hát a kilátogató minden vendég is, ugye, ebéd mellé egy nagyon jó hangulatú zene, a tambura zene. Utánuk pedig az idén egy kicsit ilyen íresre vettük, hogy így mondjam, a hangulatot, az Ortodox Kelt zenekar fog hozzánk ellátogatni, ők először lépnek majd fel a Szárma Fesztiválon, úgyhogy egy ilyen igazi jó, rockos, íres koncert lesz. Eredményhirdetés után zárásképpen pedig még a Grupa Csetri, ők pedig egy ilyen funkis, rockos bulival zárják majd az eseményt.
1: Hát kijelenthető, hogy évről évre jobbnál jobb zenekarok látogatnak el a fesztiválra, de természetesen az esemény főszereplője a Szárma, és minden évben nagyon-nagyon sok szakács méri össze a tudását. Beszéljünk most kicsit a főzőversenyről. Hány csapat jelentkezésére számítottatok idén, és honnan érkeznek résztvevők?
2: Hát igen, itt már ugye évek óta megvan ez a 150 csapatos maximumunk, úgymond, amennyit tudunk fogadni, ezzel tényleg betellik ez a vásártérnek a renti része, és ezt igazából nem is szeretnénk bővíteni, mert ez még egy olyan mennyiség, úgy érezzük, amit így tudunk kontrollálni, leszervezni, ezt ugye le is kell a zsűrinek osztályozni, úgyhogy ez egy olyan reális mennyiség még, és igazából ezt így szeretnénk is megtartani. Hát ezt mondom, ez egy 3-4 nap alatt be is telt, nagyon sokan már előre várták a nevezést, hogy megnyissuk, ugye mindig be szoktuk jelenteni, hogy mikor nyitjuk, és akkor addigra elkészülnek az emberek. Ugyanígy van a kiállítókkal is, nagyon sokan már visszajárnak hozzánk, úgy a kiállítók, mint a csapatok. Hát legtöbben ugye a klasszikus szármát készítik, legtöbb csapat, viszont egyesek megpróbálkoznak a különleges szármával is, vagy esetleg a böjti vagy vega szármával, ugye, amiben nincs hús. És hogy honnan jönnek, hát már évek óta tényleg itt Szerbia, főleg Vajdaság egész területéről, Szerbiából is ugye jönnek, Magyarországról, Horvátországból, Boszniából, Romániából is szokott jönni csapat, volt, hogy már Makedóniából is, úgyhogy tényleg így azt kell mondani, hogy az egész Balkánról szoktak jönni hozzánk, valamint hallottam, hogy az idén még első alkalommal Mexikóból is érkeznek vendégek.
1: Ó, ez jó hangzik.
2: Az egyik csapatnak valami régebbi kindolgozott Amerikában, és ilyen régi barátok Mexikóból fognak talán érkezni, ezt hallottam a Szárma Fesztiválra. De hát voltak itt már az évek során tényleg Új-Zélandtól kezdve Kanadáig az egész világról fordultak itt meg, ha nem csapat, nem is csapattal, úgymond, de mint látogatók. Tudom, hogy voltak itt Írországból is, Dániából is szoktak, Németországból is, úgyhogy tényleg egy ilyen jó kis, úgymond, nemzetközi rendezvényi nőtte ez már ki magát az évek során.
1: Teljes mértékben, és ott el kell mondani, hogy a Vásártér tel is tele van emberekkel, és programok hátán, programok is, az a jó szárma illat, az belengi a teljes területet. Arról is beszéljünk, hogy hogyan történik a zsűrizés. Tehát itt vannak kategóriák, említetted, hogy azért itt például ilyen különleges szármák is vannak. Én úgy gondolom, hogy itt senki nem marad éhes, még azok se, akik mondjuk hús nélkül szeretik a klasszikus ízeket, mert hogy vegán szárma is a menü között van, az is azért egy érdekes különlegesség.
2: Igen, igyekszünk minden évben azoknak is azért kedvezni, akik nem esznek ugye húst. Van itt, mindig van egy csapat, aki jön, és akkor főznek kint vegaszármát. Ez is nagyon érdemes megkóstolni, még annak is, aki eszik húst, én is többször kóstoltam, minden évben igazából megkóstolom, és nagyon-nagyon finomakat tudnak csinálni. Megindult itt egy vonal, egy ilyen, hát most középkori, vagy ilyen régebbi, ilyen kolostori valamilyen receptet találtak, ilyen, nem is tudom, füstölt, aszalcilvás, gombás, valamiket, szóval nagyon-nagyon jó ízeket össze tudnak hozni tényleg hús nélkül is, úgyhogy érdemes megkóstolni. A különleges szármáknál készülnek még olyanok, ugye, ami nem savanyított káposztába készül, hanem valamilyen más levelet használnak, szőlőlevelet, vagy mángoldot esetleg, vagy még aminek a levelébe lehet ugye a darált húst beletekerni. Úgyhogy minden évben vannak ilyen érdekességek is, de hát ahogy említettem, legtöbben azért megmaradnak a klasszikus szármánál, azt szeretik a legjobban, és abban mérik össze akkor a tudásukon.
1: Hát azért kijelentett, hogy a szárma a családban egy hagyományos étel, és valószínűleg mindenkinek megvan a maga jól bevált receptje.
2: Így van. Mindenki hozza otthonról a családnak, vagy a nagyszülőknek, mamának a legjobb receptjét. Sokan így mesélték is, hogy elkérték a mamától a régi receptet, és akkor az alapján főzik. De hát megvan itt valójában, a zsűri minden évben elmondja, hogy mit várnak el, tehát hogy a semmi különlegeset nem kell új dolgot kitalálni, tehát semmi olyan dolgot nem kell beletenni a szármába, ami nem abba való. Azokat a megszokott tradicionális fűszereket, hozzávalókat kell használni, ami a szármába ugye illik. A füstölttel mindig óvatosan kell bánni, tehát hogy ne vegye át teljesen a szármának az ízét, ez a füstölt dolog, ne legyen az az uralkodó, viszont ott legyen annyira, amennyire kell. És akkor erre figyel tényleg mindig a zsűri nagy gonddal, aztán leosztályozza ezt a sok mintát, és tényleg odafigyelnek, hogy minden évben a tudásuk szerint a legjobbat választják ki.
1: És elmondható az is, hogy akik esetleg nem főző csapattal mennek az eseményre, azoknak is van lehetőségük a helyszínen akár szármát vásárolni.
2: Így van, ezt én is mindenkinek elmondom mindig, mert most már, hogy így ugye tele vagyunk, akkor így sokan még meg is értődnek, hogy miért nem lehet még jönni főzni, meg stb. Esetleg a kiállítók is, de hát mindig mondom, hogy ez a kapacitásunk, ha ez betelik, akkor tényleg nem tudunk többet fogadni, de viszont ez mellett kijöhet bárki, tehát nem muszáj csapattal főzni, lehet kint vásárolni szármát, és nem csak szármát, hanem nagyon sok fajta ételt. italt, jókat enni, inni, kijönni a programokra, ingyenes a belépő, úgyhogy ha esetleg nem sikerül csapattal bejelentkezni, az nem jelenti azt, hogy nem lehet eljönni, és nagyon jól érezni magukat az embereknek.
1: Igen, a család minden tagja megtalálhatja számára a legmegfelelőbb programot. Huba, így a beszélgetés végén mondjuk még el még egyszer, hogy hol és mikor lesz pontosan a rendezvény?
2: Tehát jövő szombaton, október 24-én a Topolyai Vásártéren. Már aki csapattal érkeznek, és a kiállítók, ők ugye reggel 7-től érkeznek, most aki látogatóként, azt is szokták kérdezni, hogy mikor érdemes kijönni. Hát én azt mondom, hogy már úgy 10 órától lehet érkezni, 9-10, akkor már lehet szármát is enni, aki korán szereti fogyasztani, de meg lehet nézni azt a szép kirakodóvásárt is, és utána 11-12-kor már indul majd a zene is a nagy színpadon, úgyhogy 10 óra után lehet érkezni végül is. És egész estig ugye 4-5 óráig, 5-kor lesz még az árókoncertünk, az utolsó, az akkor kezdődik, úgyhogy valójában 7-ig lesz kint program a vásártéren.
1: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Ölgyesi Hubának. Hát sikeres főzést kívánok a versenyzőknek, nagyon jó hangulatot az eseményen.
2: Köszönöm szépen.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069-ével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk

0: is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. stkable.tv. Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10 000 euró. További részletek a 060 14.

0: 0614 10 223-as telefonszámon. 0630 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Egy jó recepthez nem csak a megfelelő hozzávalók kellenek, hanem egy csipetnyi hagyomány és jó adag összefogás is. Svetitjevon ezt már jól tudják, és október 17-én ismét megmutatják, hogy hogyan lehet a gasztronómiából igazi közösségi élményt teremteni. Gerett Tündével, a Svetitjevo székelytornyos hagyományápoló egyesület titkárával Anus Beatrix beszélgetett.
1: Második alkalommal rendezik meg a hagyományos gasztrofesztivált, amely idén is tartogat érdekességeket, hogy pontosan mivel készülnek, arról Gerett Tündét, a Svetitjevo székelytornyos hagyományápoló egyesület titkárát kérdezem. Köszöntöm a Mozaikban.
2: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Izgalmas tartalmakkal várjuk az ide látogatókat idén is. Ebben a gasztrofesztiválban szeretnénk megmutatni, hogy milyenek azok a hagyományos háztáji reggelik, sültek, esetleg levesek és bográcsos ételek, amelyeket akár kint a mezőn, vagy otthon is elkészítettek a háziasszonyok, vagy akik itthon maradtak főzni, amikor a többiek még kint dolgoztak a mezőkön. Emellett díjazzuk még az édes és sós süteményeket, valamint hát a háztáji pálinkákat, párlatokat és likőröket is.
1: Tavaly rendezték meg először ezt a fesztivált. Hogyan született meg annak idején az ötlet, és milyen tapasztalatokkal zárták az első alkalmat?
2: Az ötlet az még egy régi arató verseny és ismerősömtől származik, mert régen én is részt vettem arató versenyeken, és akkor most ők átértek már a főző versenyekre jobban, megkértek, hogy menjek vissza a bírálóbizottságba, és megkérdezték, hogy lenne-e kedvem szervezni egy ilyen hasonló rendezvényt. Persze nem volt nehéz rábeszélni, kicsit féltünk, de nagyon jó sikerült a tavalyi rendezvényünk.
1: Az idei rendezvénynek van egy meghatározott gasztronómiai témája is. Mi kerül ezúttal a bográcsokba, illetve a tányérokra, és miért éppen ezekre az alapanyagokra esett a választás? Van valamilyen helyi hagyományuk?
2: Tavaly is meg ugyanez a témánk volt, és maradni is fog, kivéve az édesüteményeknél a kuglók. A kacsa, mint olyan, azért jelent meg a témában, mert hogy a környéken, itt Vajdaságban, amit szerveznek főző versenyek, egyik helyen se szerepel, mint téma. A káposztás ételek alatt pedig szerettünk volna egy tágabb fogalmat meghatározni, ami megint őszi étel, de hát ugye nem mindenki szereti a kacsát, és akkor káposzta mellé azt áll, amit szeretne.
1: Mennyire élnek még a régi családi receptek Svetitjevón? Van egy meghatározott elkészítési mód, hogy hogy kell, hogy elkészüljön ez a kacsa? Hogy hogyan fűszerezzék, hogyan készüljön el?
2: Szerintem mindenki egyedi módon készíti. Van, aki levesnek lefőzi, és aztán süti meg a húst. Van, aki sülként készíti. Nincs meghatározott, hogy a bírálóbizottság hogyan várja el, az nincs, mindenki úgy készíti, ahogy otthon szereti, és aztán, hogy az ízlik-e a bírálóknak, vagy nem, azt majd meglátjuk szombaton.
1: Ha jól tudom, és ahogy említette is, nem csak az elkészített ételeket díjazza a zsűri, hanem pálinkákat, édesüteményeket és a legszebben megterített asztalt is figyelik. Hogyan zajlik majd a megméretetés? Igazából mit ellenőriz a zsűri?
2: Tehát az édes és sós süteményeknél, mivel hogy annak vagyok én is egyik tagja, ott azt szoktuk figyelembe venni, hogy mennyire idény jellegű az alapanyag, amit használnak a készítők, valamint hát ugye persze meghatározó a kinézet is, meg a házias ízek. Tehát nem az a mérvadó, hogy mennyire szépen van kidíszítve, inkább az, hogy megtaláljuk-e azt az ízvilágot, amire régi öreganyáink receptjeiben felelhető ízeket keresünk.
1: Mekkora az érdeklődés a versenyek iránt? Hány csapat vagy hány versenyző jelezte a részvételét, és honnan érkeznek? Van-e még lehetőség jelentkezni?
2: Október 15-ig van lehetőség jelentkezni, de itt van egy nagy futballpályánk, tehát ide sok csapatot el tudunk helyezni, úgyhogy ez a jelentkezés csak ilyen formális jellegű, hogy tudjuk mégis, hogy hányan leszünk. Eddig 15 csapatunk van. Van jelentkezőnk Doroszlóról, Brestovászról, Kanizsáról, Mohorról, tehát Vajdaság szerte mindenhol, tehát jönni fognak versenyzők.
1: Van-e nevezési díj, vagy mit biztosítanak a helyszínen?
2: Nevezési díj, van egy 1000 dináros nevezési díjunk, ami tartalmazza a csapatajándékokat, köszönőleveleket.
1: Egy kisebb település életében mit jelent egy ilyen rendezvény? Mennyire tudja megmozgatni a helyieket és a környékbelieket?
2: Én tavaly pozitívan zártam a rendezvény után a napot, nagyon megmozgatta az embereket, mindenki egy kicsit sajátjának érezte a rendezvényt, részt vettek a szervezésben, az előkészületekben, aznap akár egy zsíros kenyér, megkenésével vagy megkínálásával vendégeknél kávét főztünk, teát, tehát nagyon pozitív, csapatépítőként éltük meg. Remélem, hogy az idén is így lesz.
1: Végezetül foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat, mikor és hol tartják meg a programot, és meddig tudnak még jelentkezni az érdeklődők.
2: Október 17-én Svetitjevon, reggel 8 órakor van a gyülekező, 9 órakor lesz a tűzgyújtás. A jelentkezők 15-ig tudnak jelentkezni, de mondom, hogyha véletlen lecsúsznak a jelentkezésre, mert mi velünk is elő szokott fordulni, aznap reggel, ha eljönnek, akkor találkozunk.
1: Mert egy jó étel nem csak az asztal köré, hanem egymáshoz is közelebb hozhatja az embereket. Október 17-én Svetitjevon ismét a hagyományos ízeké és a közösségi élményeké lesz a főszerep. A második hagyományos gasztrofesztiválról Gere Tündével, a Svetitjevó Székelytornyos Hagyományápoló Egyesület titkárával beszélgettem. Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: lesz. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Elérkeztünk a műsor talán legizgalmasabb részéhez, ahogy ígértem, a Mozaik utolsó órájában kiderül, ki a szerencsés nyertes a Facebookon meghirdetett nyereményjátékunkban. Egy online sorsoló applikáció segítségét veszem most alapul. Egy kattintás, és már kiderül, hogy ki nyeri a páros belépő jegyet a Kosztolányi Dezső Színház október 19-i előadására, az 1984 című darabra. Egy pillanat, már is forog a szerencse kerék, a nyertes pedig nem más, Doppergés, mint Szabó Ágnes. Hát szívből gratulálunk, a jegyátvétel részleteiről felvesszük a Facebookon önnel a kapcsolatot, mindenkinek pedig köszönjük, aki játszott, és aki véletlen most nem nyert, azt ne csüggedjen, lesznek még nyereményjátékok a jövőben, ezért is érdemes a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszát hallgatni, és azért is, mert azért kijelenthető, hogy jobbnál jobb zenéket hallhatnak. Azonban, ahogy nézem az órát, 13 óra 45 a pontos idő, a műsoridőnk lejárt, a Mozaik csapata búcsúzik, de a következő órában tartsanak velünk, beszéljünk róla rovatunkban, a Nevergreen együttesről lesz szó. Majd a napindító kiemelt témáit ismételjük, a 16 órás híradó után pedig Manó várja önöket a körhintában. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot és jó rádiózást kíván önöknek, Csernai Panna.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta.
5: Választások 2026.
4: A Vajdasági Magyar Újrakezdés átadta listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak a november 8-án tartandó nemzeti tanácsi választásokra. A szervezet 1438 támogatói aláírást gyűjtött össze. Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke elmondta, hogy listájukon 35 szakember szerepel. Céljuk a Magyar Nemzeti Tanács működésének depolitizálása, valamint feladatköreinek bővítése a gazdaság, az ifjúságpolitika, a diaszpórával való kapcsolattartás, a népesedés és a jólét területén. Mezei Zoltán színész, a lista vezetője hangsúlyozta, hogy céljuk a többség megszerzése a Magyar Nemzeti Tanácsban, hogy érdemi befolyásuk legyen a testület döntéseire. Hozzátette, hosszú távon egy élhetőbb, szakmailag megalapozottabb és erősebb vajdasági magyar közösség megteremtéséért dolgoznának.
5: Választások 2026.
4: Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag három komponensű vakcinát biztosít az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljuttatták az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója a szerbiai RTV-nek. Emmanuel Macron francia elnök is részt vesz az október 23-ai megemlékezéseken Magyarországon, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak adott interjújában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatot szerveznek Budapesten és vidéken egyaránt. A parlamentben díszülést tartanak, a Szépművészeti Múzeumban pedig külföldi állam és kormányfőket fogadnak, a megemlékezéseken uniós, valamint a szomszédos és balkáni országok vezetői is részt vesznek. Ünnepi programokkal, kulturális rendezvényekkel és sporteseményekkel készül Magyar Kanizsa a községnapra. A következő napokban a hagyományok, a helyi értékek és a közösségi összetartozás kerülnek a középpontba. Az ünnepség sorozat apropóját az adja, hogy 1686. október 20-án szabadult fel a vidék a török hódoltság alól. A programok már pénteken megkezdődnek. Lesz őszi kézműves és virágvásár, a hétvégén nemzetközi birkózóverseny, valamint a Tisza Néptánc Egyesület gála műsorára is sor kerül majd. Vasárnap a Vajdasági Magyar Kórusok 26. találkozóját rendezik meg, a jövő héten pedig átadják a község nyilvános elismeréseit, és Dobó Tihamér munkássága előtt is kiállítással tisztelegnek.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, a délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaság területén. Az előrejelzések szerint október 21-éig Szerbia szerte túlnyomóan napos idő várható kevés vagy mérsékelt felhőzettel.
6: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
5: Hallgasson bennünket!
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
5: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A Nevergreen együttes második nagylemeze, az Éj szeme, pontosan a 30. évfordulója alkalmából kapott exkluzív, jubileumi újrakiadást. A zenekar egyik alapítóját és billentyűsét, Matlári Miklóst kérdezte Balázs Andrea a zenekar jubileumáról és a zenei pályafutásáról.

0: Amikor meghallottad, hogy a Mahaszt lista második helyére került az észeme, akkor mi jutott először eszedbe, hogy hát ez így hihetetlen, vagy pedig pont az jutott eszedbe, hogy ó, igen, akkor a Metalnak itt még mindig helye van.
1: Sejtettük, hogy az észeme az nagy sikert fog elérni, mivel a kiadónk, a H-Music Hungary, az hát csinált egy bizonyos piackutatást, ugye, és nagy igény mutatkozott az észeme újrakiadásához, és ez meg is valósult egy nagyon szép bakelit nagy lemez alakjában. Lett egy bizonyos frissítés is a borítón végrehajtva, sokkal jobban néz ki, mint az eredeti, de ugyanaz egyébként, és gyönyörű, márványos, csillogó korongon.
0: Ez nagyon hatásos. Kitervezte?
1: Meg kell mondanom, hogy az eredeti éjszeme borítóját, ami CD-n jelent meg 30 éve, Szebenyi Szilárd barátom tervezte, grafikus, aki sajnos már nincs köztünk, és a frissítést a bakelitra meg Agnes Köhler, a H-Music grafikusa tervezte. Úgyhogy ez a lemez valahol a magyar rock úgynevezett metal zene közönségének a tudathalattiában megmaradhatott, mert hirtelen kétszer annyit adtunk el belőle, mint az előző stúdió nagylemezből, úgyhogy ez meglehetősen jó marketing húzása volt a kiadónak.
0: Akkor menjünk vissza 96-ra, hogyha most lennél ott a zenei stúdióban 96-ban, és vennétek fel ezt a számot, akkor mostani fejjel mit csinálnál másképp? Bármit beújítanál, vagy mindent úgy hagynál, ahogy van?
1: Hát fiú, 30 év alatt a hangtechnika rengeteget fejlődött, ezért hozzátenném azt is, hogy ez a nagylemez, a bakelit nagylemez, mind a Digipak CD, ugye ez kapott egy digital remastert, amit a gitárosunk, a Néson Edeikovics csinált a házi stúdiójában, és ahhoz képest, hogy 30 éves a fölvétel, még most is teljesen korszerűen így meg tud szólalni a mai fülnek, ugye? És annak idején, mikor mi ezt csináltuk az Utopia stúdióban Budapesten, ami szintén szabadkai vonatkozású, Kis Zoltán, aki annak idején a Risztici Színház idején a Risztici Színháznak csinálta hangosítását, ő csinálta meg azt a stúdiót Budapesten. Lényegében ő neki akkor világszínvonalú, teljesen korszerű cuccai voltak, de hát az 30 éve volt. Úgyhogy azóta rengeteget lépett a technika, főleg a digitális technika, és ennek köszönhetően az újabb lemezek, mint például ez a legutolsó mi lemezünk, a Harag és a Remény, ezek lényegesen jobban, korszerűbben szólnak. Viszont hozzá kell tennem, hogy van egy ilyen nosztalgikus momentuma, nem csak a magyar rock rajongók körében, hanem világviszonylatban, hogy lassan van egy ilyen retro mozgalom, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy jobb volt az a hangzás.
0: Ez miért van szerinted akár a zenében is? Azért, mert nem tud új lenni a nap alatt, vagy azért, mert ez a fajta romantika most éppen aktuális?
1: Új mindig tud lenni a nap alatt, ami nem biztos, hogy jó. Inkább ez a második gondolatod volt a helyes. Meg hát az emberek egy idő után legalábbis a pop-rock kultúrába megunják a dolgokat, és újítani kell. Na most itt már a hangtechnikának köszönhetőleg a hangzás, ez már annyira feszíti azt a bizonyos határt, hogy lehet, hogy az lenne a megújulás, hogyha egy két lépést visszalépnének. De ebben nem vagyok biztos. Mindenesetre nem mi fogjuk ezt megtenni.
0: A 2026-os CD-dre bónuszként felkerült két dal, mégpedig a Harang értünk szól, és az Idegen vér.
1: Igen.
0: Miért ez a kettő?
1: Ez a kettő azért került fel, mert a Harang értünk szól, az a Nevergreennek az egyik himnusza, ugyebár. És hát ezt értelemszerűen rá kellett tenni, és természetesen újra vettük az egészet, teljesen új hangzással, és a dobosunk Szabó Endre egy nagyon stílusos, úgynevezett gótik klippet varázsolt hozzá.
0: Amikor a klippet vettétek fel, akkor milyen vizualitás mentén gondolkodtatok?
1: Hát ravasz vagyok, úgyhogy lekoppintottunk picit egy egy kultikus filmet. De ezt fölvállalva tettük úgy, hogy meg is mondhatom. Sin City hatása alatt voltunk.
0: A kopintás ez csak ötletet adott?
1: Ötletet.
0: Vagy határozott motivumok
1: is? Nem, csak ötletet adott. A vizuális megjelenésére.
0: A 38-as hajó. Most volt nemrégen szeptemberben. Ugye az észeme adta a gerincét ennek az A38-as beli hajós koncerteteknek. Ráadásul a 25 éves Wolof Sleep társaságában léptetek fel itt. Milyen energiák mozgósultak?
1: Azt mondhatnám, hogy itt a teltház volt, ugye természetesen. Az A38-as hajóra olyan 500-600 ember fér be. Tehát ez nem volt egy nagy koncert, mert a nagyobb koncert, az utolsó nagyobb koncert, ami volt, az a Barba Negra Red Stage-en volt, a Total Metal zenekarral közösen. Hát ott volt egy 3000 ember. Az egy szép nagy koncert volt. Ez az A38-as hajó, ez azért lett kiválasztva, mert itt direkt azt szerettük volna, hogy a Nevergreen szűk körű rajongó táborának adjunk egy megtiszteltetést, hogy
0: magyarul eddig ünnepeltetek.
1: Ünnepeltünk, igen, hogy eddig kitartottak mellettünk ez a 32 éven át.
0: És miután véget ért a koncert, akkor dedikáltatok is, és gondolom beszélgettetek, interaktív kapcsolat volt a közönségetekkel, és fedeztetek-e fel olyan arcokat, akik olyan fiatalok, hogy a dal születésénél mondjuk meg lehet, hogy ők nem is éltek.
1: Sokat.
0: És ők mit mondanak? Tehát sokat. Ők hogy élik meg?
1: Hát nem az igazi kérdés, hogy ők hogy élik meg, hogy én hogy élem meg.
0: Az a nagyobb kérdés, és te hogy éled
1: kérdés,
0: meg?
1: A nagyobb kérdés, oda jön a 21-23 éves gyerek, ugye, és azzal az én szemét, hogy dedikáljam. Hát ez olyan történelmi, valami nagyon, szóval, hogy mondjam, megható.
0: Akkor, amikor ott voltatok a stúdióban, 96-ban, akkor ti tudtátok, hogy Bob Macurával leteztek egy mérföldkövet, ami még 30 év után is, így, ahogy mondod, hát, olyan illető fog jönni, aki még meg se született a dal születésekor.
1: Az az igazság, hogy mivel ez nem az első lemezünk, ez a lemez az a második lemezünk. Az első lemezünk a Game Over, ami szintén az Utópia stúdióban lett fölvéve, 94-ben, amikor én még a Szegedi Nemzeti Színházban dolgoztam. Bob Macurának meg a felesége magyarországi, ugye, és hát ott is alakult meg a Nevergreen kettőnk által, mi alapítottuk meg a Nevergreen-t. Mi már az első nagy lemezzel, a Game Over-rel, hogy úgy mondjam, betörtünk a magyar rock, úgynevezett metal zene színpadra, és onnantól fölfelé mi, hát vagy 10-11-2 évig ott voltunk a top 10 között, a legnépszerűbb magyar metal rock zenekarok között. Tehát azt úgy kell érteni, hogy a Sziget Fesztiválon minden évben felléptünk, nagy sátorban olyan zenekarok előtt vagy után, mint az Apocalyptica, mint a Within Temptation, ne soroljam, álltuk a sarat velük szembe. Ugyanannyi közönség számunk volt, mint nekik. Azt mondjuk rá nem felejtem el, az eléggé gáz volt egy pillanatig, ugye az Apokaliptika után léptünk föl éjfélkor a szigeten, nagy sátorban. Hát volt ugyan 3-4 ezer ember az Apokaliptika, ami nem csoda, ugye. Hát az Apokaliptika az egyik legnagyobb metalnak nevezett attrakció, annak ellenére, hogy 4 cselló van benne. És mikor ők lementek, kiürült a sátor. Na mondom én, gyerekek, ez itt most házi buli lesz. Megindult az intro, rohant be mind a 3000 ember vissza, majdnem, hogy megijedtünk, de inkább örültünk.
0: Itt állnak ezek a gyönyörűen borított hanghordozók. Neked mekkora fetisiszta hajlamod van ilyen szempontból? Mennyire fontosak neked az, hogy kézbe vehető legyen, hogy látványilag rendben legyen, hogy meglegyen egy formája a mai streamingelt világban, amikor már nagyon kevesen nyúlnak 3D-ben egy klasszikus tárgyhoz, akár vinilhez, akár CD-hez, bármihez?
1: Igen, nekem van igényem, hogy kézbe vegyem a lemezt, és van igényem, hogy a lemez szép legyen. Hát mondjuk rá, ez tényleg sikerült. És a másik szempont meg az, hogy ugye hát minden zenész ezt szeretné, mert hogyha nem veszik az emberek a CD-ket, akkor a zenekarok tönkre mennek. Úgyhogy a kiadónak is az a szempontja, hogy nagyon jól becsomagolt árut bocsásson a piacra.
0: Az jutott meg eszembe, hogy amennyire ismerem a metal hangzás világát, több zenekar és a billentyűs hangszereket főként háttérszőnyegnek használja. Te viszont egy kulcsfigurája vagy ennek a történetnek, és a te játékod határozza meg azt a liturgikus világát a dalaitoknak, a számaitoknak. Hogyan látod a saját szerepedet billentyűsként és dalszerzőként az együttesben?
1: Hát az úgynevezett heavy metalban én inkább angolul mondom, mert a magyar hosszú ás metal az irodalmilag nem túl helyes, ugye? Van annak egyébként egy magyar megfelelője, a nehéz fém zene, az meg hosszú. Tehát ebben a világban, világviszonylatban sok a billentyűs zenekar, ha bár a legismertebb az a billentyűk nélkül, ugye a Metallica. Nálunk a Nevergreenben a billentyűk egy bizonyos monumentalitást adnak meg. A keménységet, az energiát viszont a gitár riffek hozzák. A mélységet meg az ének és mély hangja. Tehát ők minket, mármint a magyar szakmai sajtó, mert van olyan Magyarországon, nálunk már alig, gothic doom metalnak neveztek el, mi ebben nem tudunk vitatkozni, de igazából mi soha nem törekedtünk, hogy egy ilyen zenét csináljunk, ez spontán jött belőlünk. És a közönség viszont elfogadta ezt a meghatározást, a közönséggel még nem szabad vitatkozni.
0: Most, hogy leporoltátok az észemét, hogyan tovább? Mik a tervek? Visszanyúltok hát, más dalokhoz is, vagy újba gondolkodtok? Mit fogtok?
1: Két irány van a kiadó által, ezt el kell döntenünk. Tehát lényegében ez az újrakiadás, ez most megint aktualizált minket valamennyire, ugye, a magyar rock metal piacon. Decemberben lesz 3 koncertünk, tavaszra várható megint egy Barba Negra nagy koncert, még nem tudjuk kivel, és nyáron remélhető 4-5 fesztivál, mint Magyarországon, mint Erdélyben. Itthon sajnos nem. Itthon lehúzták a rezényt.
0: Csak nektek, vagy másnak is?
1: Majdnem, hát nagyon nehéz. Csak a nagyon-nagyon nagy nevek tudnak koncertozni itthon, Vajdaságban is, mint a, most volt az Alan Iszlamovics, ugye, Topolyán, volt a Charlie 2 éve, sikeres koncert volt nagyon, de ezek tényleg már nagyon nagy nevek. De Ágbil Gyula barátom sajnos már nem tud jönni. Legyen a föld könnyű neki.
0: Legyen. Miklós, én gratulálok a jubiláris 30 éves jubiláris újrakiadáshoz, és hát gratulálok a Mahaszt Lágerlista második helyezéséhez is, és hát kívánok nektek akkor sok jó koncertet.
1: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a lehetőséget a zenekar nevében is.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Puff! Haver, figyelj!
4: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
5: Hey, de széles jó kedvem van!
6: Rádiódiszkó.
7: A műsoretető Kis János.
8: Rádiódiszkó.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
2: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
3: Bollare, hajkó, halaballa,
4: hajn gazdag lenni.
5: Ez kell ennek az országnak.
3: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyet, meg takataka.
6: Rádió diszkó.
0: Ajánlót hallottak.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: Ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
2: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szeretnél.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta.
5: Választások 2026.
4: A Vajdasági Magyar Újrakezdés átadta listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak a november 8-án tartandó nemzeti tanácsi választásokra. A szervezet 1438 támogatói aláírás gyűjtött össze. Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke elmondta, hogy listájukon 35 szakember szerepel. Céljuk a Magyar Nemzeti Tanács működésének depolitizálása, valamint feladatköreinek bővítése a gazdaság, az ifjúságpolitika, a diaszpórával való kapcsolattartás, a népesedés és a jólét területén. Mezei Zoltán színész, a lista vezetője hangsúlyozta, hogy céljuk a többség megszerzése a Magyar Nemzeti Tanácsban, hogy érdemi befolyásuk legyen a testület döntéseire. Hozzátette, hosszú távon egy élhetőbb, szakmailag megalapozottabb és erősebb vajdasági magyar közösség megteremtéséért dolgoznának.
5: Választások 2026.
4: Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag három komponensű vakcinát biztosít az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljuttatták az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója a szerbiai RTV-nek. Emmanuel Macron francia elnök is részt vesz az október 23-ai megemlékezéseken Magyarországon, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak adott interjújában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatot szerveznek Budapesten és vidéken egyaránt. A parlamentben díszülést tartanak, a Szépművészeti Múzeumban pedig külföldi állam és kormányfőket fogadnak. A megemlékezéseken uniós, valamint a szomszédos és balkáni országok vezetői is részt vesznek. Ünnepi programokkal, kulturális rendezvényekkel és sporteseményekkel készül Magyar Kanizsa a községnapra. A következő napokban a hagyományok, a helyi értékek és a közösségi összetartozás kerülnek a középpontba. Az ünnepség sorozat apropóját az adja, hogy 1686. október 20-án szabadult fel a vidék a török hódoltság alól. A programok már pénteken megkezdődnek. Lesz őszi kézműves és virágvásár, a hétvégén nemzetközi birkózóverseny, valamint a Tisza Néptánc Egyesület gála műsorára is sor kerül majd. Vasárnap a Vajdasági Magyar Kórusok 26. találkozóját rendezik meg, a jövő héten pedig átadják a község nyilvános elismeréseit, és Dobó Tihamér munkássága előtt is kiállítással tisztelegnek.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van. A délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaság területén. Az előrejelzések szerint október 21-ig Szerbia szerte túlnyomóan napos idő várható, kevés vagy mérsékelt felhőzettel.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
6: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Harmadik éve hirdeti meg ösztöndíj pályázatát a Szekeres László Alapítvány. Középiskolások pályázhatnak, amennyiben kitűnő előmenetelűek. A 2026-27-es iskola évben magyar tagozatra járó középiskolások 10 ezer dináros egyszeri, visszanemtérítendő támogatást kaphatnak, a pályázati határidő október 30-a. Emelte ki rádiónknak Somogyi Tünde, a Szekeres László Alapítvány ügyvezető igazgatója, a riporter Szabó Hangya Teréz.
2: Ösztöndíj pályázatot hirdetett a középiskolások számára a Szekeres László Alapítvány. Ez az ösztöndíj pályázat hirdetés egy igen sikeres nyári műsorsorozat után következett be, és bizonyára, hogy sokan fölfigyeltek rá, mert hiszen elkezdődött az ősz a Szekeres Alapítványnál is. Kire gondoltak, amikor az ösztöndíj pályázatot meghatározták és meghirdették?
3: Azok, akikre gondoltunk, azok a középiskolás diákok, és a cél az mindenképp az, hogy szeretnénk motiválni azokat a diákokat, akik jól tanulnak, vagy még nem kitűnő a tanulmányi eredményük, de esetleg ezzel egy motivációt tudunk a számukra adni, és lényegében szeretnénk egy visszajelzést, egy pozitív visszajelzést adni azoknak, akik jól tanulnak, hogy igenis érdemes jól tanulni. Mindazok a Szerbiában élő, magyar nyelven tanuló középiskolás diákok pályázhatnak, akik Apatin, Hócság, Kishegyes, Kula, Szabadka, Topolya, Verbász és Zombor községek területén rendelkeznek bejelentett lakcímmel, és az előző években legalább 4,5-ös tanulmányi átlagot értek el, tehát kitűnő tanulmányi eredménnyel tudnak pályázni. A sikeres pályázók egyszeri 10 000 dináros visszanemtérítendő támogatásban részesülnek. A pályázatok benyújtásának az időszaka az október 5-től október 30-áig tart. A felhívásunk az elérhető a Szekeres László Alapítvány honlapján, illetve a Facebook oldalon. Itt megtalálható egy pályázati űrlap, amit ott kell kitölteni, és megtalálható egy nyilatkozat, amelyet postán kell beküldeni a szükséges dokumentumokkal együtt. A dokumentumokat kétféle módon tudják beküldeni, az egyik a postai út, a másik pedig személyesen elhozhatják a székházunkba. A címünk, amely a posta címmel is megegyezik, az Maxim Gorki 6/A, illetve további információkat, és hogyha van kérdés a pályázat kapcsán, nagyon szívesen megválaszolunk az 55-44-50-es telefonszámon.
2: És akkor a részletek, mert hogy középiskolás az egy tág fogalom, lényegtelen, hogy melyik középiskolába járnak, tehát egy szak középiskolába 4 éves szakra, vagy 3 éves szakra, vagy gimnáziumba?
3: Teljesen lényegtelen, minden középiskolás pályázatát várjuk.
2: És a családi helyzetüktől sem nem függ, tehát szociális helyzetüktől sem nem függ, csak a bizonyítványtól.
3: A családi szociális helyzettől is függ, attól is függ, hogy mondjuk milyen versenyeredményeket értek el, tehát figyelembe veszünk több tényezőt, viszont a legnagyobb pontszámot akkor tudjuk adni, hogyha jó a bizonyítvány. Tehát, hogyha jobb az eredmény, akkor nagyobb súlyt fektetünk arra, hogy milyen a bizonyítvány, és természetesen emellett figyelembe vesszük a szociális helyzetet, és egyéb tanulmányi eredményt is, illetve azt is, hogy hány testvér van a családban.
2: Kicsit újdonságnak számít néhányaknak ez a lehetőség, mert hogy nincs sok-sok évtizedes tradíciója ennek az ösztöndíjnak, hanem hány éve tudja a Szekeres Alapítvány biztosítani ezt a fajta ösztöndíjat?
3: 3 évvel ezelőtt kapcsolódtunk be a középiskolások számára kiért ösztöndíj pályázat tevékenységbe, úgyhogy most 3-szor írjuk ki. Itt megjegyezném, hogy amellett, hogy a honlapon és a Facebookon is megtalálható a pályázati felhívás. Kiküldtük minden középiskolának e-mailen ezt a pályázati felhívást, és az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy az osztályfőnökök, a tanárok értesítik a szülőket, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni az ő munkájukat, mert tényleg nagyon jó az együttműködés a tekintetben is.
2: És a 3 éves tapasztalat mit mutat még, nagy az érdeklődés az ösztöndíj iránt?
3: Igen, több százan szoktak jelentkezni.
2: Hányat tudnak kiosztani?
3: Hát ez Ez attól függ, hogy hányan jelentkeznek, mindenféleképp, de több százas az a lista, aminek mi ki tudjuk osztani ezt az ösztöndíjat.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as években.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: A bor nem csak egy ital, hanem hagyomány, kultúra és közösségteremtő erő is. Ezt a gondolatot erősítik a borlovagrendek is, amelyek a borkultúra ápolása mellett fontos szerepet vállalnak a hagyományok továbbadásában és a kapcsolatok építésében. Nemrég Kecelen rendezték meg a Szüreti Fesztivált, amelyre meghívást kapott a bajmoki Szent Trifon borlovagrend is. A találkozó újabb alkalmat teremtett a magyarországi és a szerbiai borlovagrendek közötti együttműködés erősítésére. A keceli rendezvényről, a borlovagrendek kapcsolatáról és a jövőbeni tervekről beszélgetett Molnár Károllyal, a bajmoki Szent Trifon borlovagrend nagymesterével, kollégánk Vítkovics Alexander.
2: Kecelre a Szüreti Fesztiválra kapott meghívást a bajmoki Szent Trifon borlovagrend. Milyen várakozásokkal érkeztek a rendezvényre, és milyen élményekkel tértek haza?
3: Először is én a bajmoki borlovagrend nevében szeretném először is a beszélgetésünk kezdetét a borrendünk jelszavával köszönteni. A bor összeköt, a hagyomány őriz, a barátság pedig felemel. Egészségünkre! Keceli Fesztivál, kezdjük az élményekkel. A Keceli Fesztivál évek óta állandó tagjai vagyunk ennek a fesztiválnak, meg vagyunk hívva, mint borlovagrend. Egy nagyon jó kapcsolatot tartunk az ottani borlovagrendre. Ők általában évente több rendezvényt szerveznek, de én szerintem ez a legszebb, a legnagyobb és a legérdekesebb fesztivál, amit a környékünkön található. Nagyon sok kazánba föl a marhapörkölt, nagyon sok kazánba föl a birkapörkölt, sokféle bor, borász, borászatának a bora jelenik meg. Egy ilyen fölvonulás szerűen mindenki bemutassa saját részéről hozott borokat. Szóval egy élmény nem csak a borlovagrendi tagoknak, hanem én szerintem azok, akik mellette állnak az utcán, nézik ezt az egész fölvonulást. A mi részünkről az élmények azok általában mindig megmaradnak, de csak a legszebbeket tudnám róla mondani.
2: Egy ilyen szüreti fesztivál nem csak a borról, mint mondta, hanem a hagyományokról, a közösségről és a kulturális kapcsolatokról is szól. Mit jelentett a bajmoki borlovagrend számára az, hogy részt vehetett ezen a rendezvényen, az élmények mellett?
3: Az élmények mellett annyit tudok mondani. Ezen a rendezvényen 22 magyarországi borrend, 2 külföldi borrend vett részt. Szóval egy nagyon nagy területről jöttek össze az emberek, ritkán találkoznak, de amikor találkoznak, ottan csak a barátságról szól, az élményekről, egymásnak elmeséljük, hogy valójában is merre jártunk, addig még nem találkoztunk. Szóval csupa öröm találkozni olyan emberekkel, akikkel jól érzed magadat. Jó bor, jó társaság, én szerintem ez már egy alap, hogy az ember jól érezze magát.
2: Amellett tapasztalatot is tudnak cserélni.
3: A tapasztalatokat is tudunk cserélni. Tudja, mert azért általában a borászatok, mikor megjelennek, mindig valami újat tudnak hozni. És sok felől jött ember, sokféle újdonsággal, sok mindent be tud mutatni különböző részekről, hogy valójában meddig is jutottak, mit is készítettek, mi ment előre, mi ment hátra, mit tudnak segíteni, milyen problémákkal szenvednek. És azért ezt meg tudják beszélni ilyen fesztiválokon, jó pohár bor mellett, jó hangulatban, egész másképp hangzik ez a társasági beszélgetés.
2: Akkor foglalkozzunk egy kicsit az együttműködéssel. A magyar és a szerb borlovagrendek szövetsége között is egyre szorosabb kapcsolat alakult ki. Milyen formában valósul meg jelenleg ez az együttműködés, és milyen lehetőségeket lát annak további elmélyítésére?
3: Köszönöm a kérdést, illetékesnek is tartom magam erre a felületet, azért, mert valójában én a szerb szövetség alelnöke vagyok. Úgyhogy a magyarországi szövetség és a szerb borlovak szövetség között egyre jobb, egyre kitáguló kapcsolat nyilvánul meg, és tárolódik ki. Azt vettük észre valójában, hogy a szerb borlovagrendek egy bizonyos része, a délvidéki szerb borlovagrendekről beszélek, nehezen tudnak kapcsolatot teremteni az európai borlovagrendekkel. Ezért vagyunk mink, vajdasági borlovag, szövetség tagjai, borlovagrendi tagok, hogy ezt kiküszöböljük. Magyarországon is van egy igény. Szóval ők általában is tudták mondani, hogy körüljárták már Európát minden részről, de Szerbia egy olyan, úgy szóltam mondani, egy fehér luk, ahol még nem jártak, amit nem próbáltak. Nagyon sok bor, nagyon sok szőlőfajta van, amit ők nem ismernek. És ez általában az embereknek a fantáziáját szokta piszkálni, hogy valójában milyenek azok a borok, amelyik azon az éghajlaton, azon a tájegységen, abban a kultúrában, hogy is vannak azok elkészítve. És akkor általában a borlovagrendek erre is vannak alapozva. Ha egy borlovagrend valahova elküldi az ő tagjait. Azok a tagok általában magukat szokták vinni annak a környéknek a borait, vagy pedig még jobb esetben elviszik a borászokat is. Ezek a borászok is, szóval megbírják kóstolni a másik borlovagrendnek a borait, a másik borlovagrend által ajánlott borászatokat, és itt is egy nagyon jó szakmai kapcsolattól kezdve üzleti kapcsolat is ki tud ezek köröztül alakulni.
2: Összesen hány tagja van a szerbiai borlovagrend szövetségnek?
3: A szerb szövetségnek momentálisan 9 tagja van. A lényeg azon az alapul, hogy mindenkinek bejegyzett, szóval törvényes alapokon működő szervezetekre van szó. Szerbiában több borlovagrend is szerepel, de sajnos nincsenek bejegyezve, ők nem lehetnek a szerb szövetség tagjai. Úgyhogy valójában Szerbiában hivatalosan 9 szövetségi tag van jelen.
2: És végezetül, a borlovagrendek fontos feladata a borkultúra és a hagyományok őrzése, ugyanakkor a fiatalabb generációk megszólítása is. Milyen közös terveik vannak a magyarországi és a szerbiai borlovagrendeknek a jövőre nézve?
3: Én szerintem a jövőre nézve nagyon virágzó tervek vannak itt a kilátásban, szóval az jellemzi az egész kapcsolatunkat, hogy valójában a Magyar Szövetségnek van egy ilyen lehetősége, hogy a szerb, a vajdaságban működő borlovagrendeknek adtak egy ilyen lehetőséget, hogy ők, mint társult tagok legyenek jelen a Magyar Szövetségben. Ezt mi nagyon szépen megköszöntük nékik, örülünk neki, hogy ebben ilyen lehetőséget kaptunk tőlük, szóval megnyílt előttünk a magyarországi és a többi szövetségnek a tagjaival való kapcsolódás, velük való együttműködés, velük való barátkozás. Na most a Szerb Szövetség is hozott egy ilyen döntést, valójában az alaptörvényben benne volt, hogy társult tagokat lehet kapcsolni hozzá a szövetséghez, nem tudtuk pontosan még meghatározni, hogy valójában mik is legyenek az alapok arra, hogy valaki társult tag legyen. Na most ezt az utolsó lépcsőt is, hál' Istennek, még léptük. Ki lett bővítve az alaptörvényben az a rész, amelyik erre volt határozva, és valójában be fogjuk mutatni a Magyar Szövetségnek az elkövetkező szövetségi gyűlésen, hogy milyen föltételeket tud nyújtani a Szerb Szövetség magyaroknak, hogy ők is ugyanúgy a Szerb Szövetség társult tagja legyenek. Ebben megnyílik az út a számukra, hogy a szerbiai részen komplet az egész területre, az összes rendezvényre tudnak meghívót kapni, tudnak részt venni, tudnak kiállításokra menni, tudnak borokat bemutatni, ugyanúgy tudnak vendégeket hívni Szerbiába.
2: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, sikeres munkát kívánok!
3: Köszönöm szépen, én is mindenkinek kellemes napot, jó bort kívánok, jó pihenést, és mindenkinek, amikor hideg van, akkor forralt bort, amikor nem, akkor pedig jó szórakozás, jó bort kívánok.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenkié.

0: a régi idős slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Megkezdődött az influenza elleni oltási kampány Szerbiában. Több útlezárás kezdődött Szabadkán és környékén a felújítási munkálatok miatt. Elkezdődött a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. Megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltások beadása Szerbiában. A hazai Torlak intézet mintegy 300 ezer adag három komponensű vakcinát biztosított az idei szezonra. Az oltóanyagot már eljuttatták az ország egészségügyi központjaiba, közölte Ivana Marinković, az intézet igazgatója. Az oltást különösen ajánlják a 65 év felettieknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, a legyengült immunrendszerűeknek és a várandós nők. Szabadkán október 15-én, azaz holnap kezdődik a szezonális influenza elleni védőoltások beadása a Szabadkai Egészségházban. Első körben 1500 adag a Torlak intézet által gyártott Torvax Flu vakcina áll rendelkezésre. A három komponensű oltóanyagot a 18 évesnél idősebbek kaphatják meg, felső korhatárt nem határoztak meg. A jogosultságot és az esetleges ellenjavallatokat az orvos állapítja meg. Az oltásokat a felnőtt lakosság egészségügyi ellátását végző szolgálat valamennyi rendelőjében beadják. Újabb vakcina szállítmányok érkezése a következő időszakban is várható, áll a közleményben. Több útlezárás kezdődött Szabadkán és környékén felújítási munkálatok miatt. A Strossmayer utca egy szakaszán, valamint a Szabadka és Békova közötti úton is dolgoznak. Az év végéig 20 kilométernyi szakaszt aszfaltoznak több helyi közösség területén. Az útlezárás ma is holnap 7 és 17 óra között zajlik a Strossmayer utcában. Vajtai Viktória mikrofonnál.
5: A Strossmayer utcában a Maxim Gorki utcától egészen a Matko-Vukovics utcai körforgalomig az út le van zárva a forgalom elől. A Szabadka-Békova közötti közúton pedig a Vám terminál és a Békovai körforgalom közötti szakaszt érinti a forgalomkorlátozás. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
6: A Strossmayer utca is gondot okoz, mert hogy nagyon fontos csomópontja a városnak, de ugyanígy a Belgrádi út is majd gondot fog okozni, hiszen a Forrás utcától, tehát a kórháztól egész a Pátriáig fogják újra aszfaltozni, leszámítva egy kis részét, ami nem rég volt aszfaltozva. Összvisz 20 kilométer fog több helyi közösség területén munkálatok során új aszfaltréteget kapni, de bízom benne, hogy a munkálatok azok utcánként egy-két napot vesznek igénybe, úgyhogy a polgároknak nem fogjuk túlságosan a türelmét igénybe venni.
5: A munkálatok célja az érintett útszakaszok állapotának javítása, a kivitelezők pedig igyekeznek minél hamarabb befejezni a munkálatokat, különösen a forgalmas útvonalakon, hangsúlyozta Góli Csilla. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
6: 11 utcát fogunk újra aszfaltozni, ez egy állami támogatásból valósul meg, tehát a Szerbiai Utak Közvállalat 550 millió dinár értékben fogja ezeket az utcákat újra aszfaltozni. Ezeket az utcákat a város kérte az államtól. Legtöbbjüknél az indok, hogy miért kértük ezeknek az utcáknak a burkolatának a javítását, az maga vasútépítés volt, tehát néztük azt, hogy melyek azok az útvonalak, ahol legtöbb kárt tettek a nagy teherszállító járművek.
5: A munkálatok ideje alatt a járműforgalmat alternatív útvonalakra terelik. A lezárások megszűnését követően ismét a megszokott rendszerint haladhat a forgalom.
2: Választások 2026.
4: Falusi turizmus, fejlődő gazdaságok és élő hagyományok. Oromon, Újfaluban és Völgyesen a vidéki élet több területe is fejlődik. A helyi kezdeményezéseket és az eddig megvalósult fejlesztéseket tekintette meg keddi körútján Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Újfaluban a tartományi támogatásból megújult Lakehouse falusi szálláshelyet kereste fel, Oromon pedig a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tájházában a hagyományőrző munkával ismerkedett. Emellett két mezőgazdasági termelőhöz is ellátogatott, akik a Prosperitáti Alapítvány támogatásával korszerűsíthették eszközparkjukat. A Vajdasági Magyar Újrakezdés átadta listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak a november 8-án tartandó nemzeti tanácsi választásokra. Céljuk elmondásuk szerint, hogy a Magyar Nemzeti Tanács pártpolitikai befolyástól függetlenül működjön, bővüljön a testület feladatköre és hatékonyabban kezeljék a vajdasági magyar közösséget érintő problémákat. A listaállításhoz 1438 támogatói aláírást gyűjtöttek össze. Pető Attila és Rózsa Krisztina riportja.
0: Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke elmondta, hogy listájuk összeállításakor a szakmai szempontokat helyezték előtérbe, és Vajdaság elismert szakembereit kérték fel a részvételre. Céljuk a Magyar Nemzeti Tanács működésének depolitizálása és a vajdasági magyar érdekképviselet megújítása.
3: Elsősorban depolitizálni szeretnénk, hogy ne egy pártnak a rendszerétől függjön a testület működése. A második, amit nagyon fontosnak látunk, hogy a 4 bizottságon túl, vagy területen túl, amin működik az MNT és hatásgyakorol, hogy ezt kibővítsük olyan területekre is, mint a gazdaság, az ifjúsági stratégia, a kapcsolattartása vajdasági magyar diaszpórával, vagy a népesedés és a jólét. Szükségét látjuk, úgy látjuk, hogy a közösségünket itt ezeken a területeken égető problémák sújtják, és szükségét látjuk, hogy először munkacsoportokat és később akár bizottságokat alakítsunk.
0: Rózsa Zsombor szerint a kezdeményezést pozitívan fogadták a polgárok, ugyanakkor a közösség egy részében a változások melletti nyílt kiállástól való félelem is érzékelhető. Mezei Zoltán színész, a lista vezetője küldetésének tekinti a vajdasági magyar közélet megújítását. Elmondta, céljuk a többség megszerzése a Magyar Nemzeti Tanácsban, hogy érdemi befolyást gyakorolhassanak a testület döntéseire. Hangsúlyozta, azt szeretnék, ha döntéseket pártpolitikai szempontok helyett szakmai megfontolások határoznák meg, és a kultúra, az oktatás, valamint a média területén is a szakmai színvonal emelésére törekednének. Emellett a diaszpórában élő vajdasági magyarok szakértelmét is bevonnák a közösség fejlesztésébe, mondta el Mezei Zoltán.
7: Fontosnak tartjuk, hogy az ő tudásukat bekapcsoljuk, még akkor is, ha sokuk úgy dönt, hogy nem jön haza. De megpróbálni egy olyan élhető vajdaságot teremteni, egy olyan hangulatú közeget teremteni, úgy mentálisan, pszichésen, ahol az ember jól érzi magát, úgy gazdaságilag, mert nyilván nagyon sokszor ez az alapja, amelyben jó létezni, amelyben jó élni, amely közösségnek jó a tagjává lenni. Tehát ezek a mi alapvető célkitűzéseink hosszú távon, ehhez kérjük majd a választók támogatását.
0: A Vajdasági Magyar Újrakezdés a tervek szerint a kampány során személyesen is felkeresi a vajdasági magyar településeket, bemutatja 16 pontos programját és a listán szereplő 35 szakembert, emellett digitális kampányt is folytat.
4: Zájecsárban járt Alekszandr Vučić, aki a térség tervezett fejlesztései mellett az oktatás jövőjéről is beszélt. Az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia választási lista vezetője hangsúlyozta, az iskoláknak és az egyetemeknek a tanulást kell szolgálniuk, nem pedig a politikai pártok érdekeit.
8: Ezt garantálom önöknek, kedves barátaim, és tudják, hogy amit megígérek, annak teljesülnie kell. Egyetemeink és iskoláink többé nem működhetnek a politikai pártok helyi bizottságaiként és gyülekező helyeiként. Ezeknek az intézményeknek a tanulást kell szolgálniuk gyermekeink, diákjaink és egyetemi hallgatóink számára. A politikának nincs helye az iskolákban és az egyetemeken. Akinek ez nem tetszik, keressen más elfoglaltságot. Pont. Ez az én határozott ígéretem, mert nem engedem, hogy Szerbia a legrosszabbak kezébe kerüljön. Nem engedem, hogy tönkretegyék a gyermekeinket, nem engedem, hogy tönkretegyék a jövőnket.
4: Új lehetőséggel bővült az egyetemista lista honlapja. A vajdasági polgárok rövid üzenetekben fogalmazhatják meg, miért tartják fontosnak a választásokat, illetve miért támogatják a listát. Az egyetemista lista.rs oldalon legfeljebb 400 karakteres üzeneteket lehet beküldeni név és település megadásával, opcionálisan fényképpel vagy logóval kiegészítve. A tartalmak moderálás után jelennek meg, a szervezet üzenetei pedig kiemelt helyet is kaphatnak. Elsőként a Temerini Polgári Gyűlés üzenetét tették közzé. A kezdeményezéshez október 23-áig a kampánycsend kezdetéig lehet csatlakozni.
2: Választások 2026.
4: 10. éve ünnepeljük a Vajdasági Magyar Mozgó Kép napját. Ez alkalomból tegnap hivatalosan is kezdetét vette a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. A rendezvénysorozat nyitónapján idén már 4 vajdasági településen várták a mozi szerelmeseit. Adán, Topolyán, Zomborban és Magyar Kanizsán tartottak vetítéseket. Balázs Andrea riportja.
9: 2006 óta rendezik meg a Vajdasági Magyar Mozgókép Fesztivált, amelynek célja, hogy a közönség több vajdasági településen is megismerhesse a legújabb magyar filmalkotásokat. A fesztiválon az előző 1-2 évben készült filmeket vetítik, tavaly óta pedig már 7 településen várják az érdeklődőket. Az idei október 13-a és 15-e között zajló rendezvény programjában 4 film szerepel. A Bolond Mese című játékfilm, a Titó gyermekei, a Színház Sárból és a Csak a csend maradt című dokumentumfilmek. Iván Attila, a Cinema Filmműhely elnöke.
10: Nem olyan túl sok film születik egy évben, úgyhogy az elmúlt év filmtermései, illetve azok a filmek, amelyek valamilyen módon kiemelkedtek a többi közül, ezeket tudjuk bemutatni. Az idén 1 nagy játékfilm kerül bemutatásra, és 3 dokumentumfilm.
9: A nyitónap egyik kiemelt eseményének Magyar Kanizsa adott otthont, ahol a Művészetek Házában mutatták be Bicskei Zoltán Bolond Mese című játékfilmjét. A filmben a falu lakói kitaszítják maguk közül Csacsit, a falu bolondot, aki a pusztára kerülve a gyermeki játékosság és a szabadság elveszőben levő világához ragaszkodik. A különös látomásos pusztai történet a számító pénzközpontú közösséget állítja szembe a bolondok őszinte, szabad világával, miközben arra is rákérdez, hogy valójában ki is a bolond. Bicskei Zoltán a vetítést követő közönség találkozón elárulta, hogy a pusztai ballada zsánerként emlegetett mély vizualitású filmalkotás valójában képi költészet.
11: Egy történet az mindig jóval később jön. Tehát először képeket látok, arcokat, figurákat, és az mindig tájba, és a táj az egyenrangú. Ez a puszta nálam, nálunk itt délvidéken sokkal több, mint amit be a magyar filmbe használták, mert általában társadalmi szimbólumként használták, és egyfajta rabságként, egyfajta lepusztultságként. Nekünk meg ez egyfajta paradicsom.
9: A Cinema Filmműhely által szervezett rendezvénysorozat minden vetítése ingyenes. A fesztivál programja Szabadkán, Újvidéken és Zentán folytatódik.
4: A pontos idő 4 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Történettudományi tanácskozást tartottak Zentán, Magyar Kanizsán pedig már készülnek a község napjára. Mondom a részleteket. Történettudományi tanácskozást tartottak Zentán az Alkotóházban a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Délvidék Kutatóközpont és az STL Juhász Gyula pedagógus képzőkar szervezésében. A kereszténység védbástyája, avagy a fejezetek a Délvidék múltjából nevet viselő találkozót már 11. alkalommal szervezték. Célja felhívni a figyelmet az 1456-os Nándorfehérvári diadalra és annak történelmi jelenségére. Bemutatták a legújabb kutatások eredményeit is. Fejős Ornella riportja.
12: A résztvevők történelmi kutatások és tudományos előadások segítségével járták körül a térség meghatározó történelmi eseményét. Az 1456-os Nándorfehérvári diadal során Hunyadi János vezetésével a keresztény seregeknek sikerült visszaverniük a török támadást. Dr. Mészáros Zoltán történész Hunyadi Jánosról tartott előadást.
13: Hunyadi rendkívül nagy kaliber volt, ő ugyanis pénzügyileg felfejlesztette az országát, hadügyileg új dolgokat hozott az országba, és hát az egyik egészen erős embere lett a középkori Magyarországnak.
12: A társszervező a Délvidék Kutatóközpont volt. Alelnöke Forró Lajos a magyarság másik nagy és meghatározó tragikus eseményeiről, az 1944-45-ös időszakáról beszélt. A jelenleg tartó kutatásokról, illetve Zenta területén történt atrocitásokról tartott előadást, valamint az F határozatokról, avagy a háborús bűnössé nyilvánításról szóló iratokról és ezek ellentmondásairól.
14: hiszen ezek az iratok az Újvidéki Levéltárban azért a kutatások során kiderült, hogy számos pontatlanságot, gyakran szándékos ferdítést, túlzást tartalmaznak a már likvidált áldozatokra, tehát elég, ha csak arra utalok, hogy szinte minden papír, ami az áldozatok későbbi bűnösségét volt hivatva bizonyítani, az a likvidálások után történt, tehát semmiképpen nem mondható egy normális eljárásnak a partizán iratkészítés folyamata.
12: Az ilyen szakmai találkozók jelentősége abban rejlik, hogy a történelmet ne csupán évszámok és csaták sorozataként ismerjük, hanem megértsük az események hátterét, következményeit és a különböző népek történelmi emlékezetéből betöltött szerepét. Is. Emelte ki Kormányos Gyöngyi, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója.
15: Ez egy nagyon jelentős történelmi esemény, amely meghatározta nem csak az itt élőknek, ebben a térségben élőknek a jövőjét, hanem egész Európának is a jövőjét. És hát úgy gondolom, hogy olyan példamutató emberek voltak annak idején 570 évvel ezelőtt, akik részt vettek ebben a csatában, hogy méltán emlékezhetünk meg róluk.
12: Szó esett még a Nándorfehérvári diadal mondani valójáról a 21. században, a délvidéki végvár rendszer általános állapotáról a Nándorfehérvári diadal után, és a bánság középkori vízrajzáról is.
4: Tánc és ének bemutatóval, majd alkalmi táncházzal ünnepelték meg a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézménybe járó gyerekek, hogy két óvónőjük megszerezte a magyarországi Így tedd rá program mintapedagógusi minősítését. A 17 éve futó program célja a magyar nemzeti identitás és kulturális értékek megőrzése a legkisebbek körében élményalapú pedagógiai eszközökkel. Az ovisok számára hagyományok, szokások, népi énekek és táncok elsajátítása így már tényleg gyerekjáték. Loboda Árpád riportja.
16: A Mókus, a Mazsola és a Dió csoport óvodásai ünnepi műsorral készültek a szabadkai Vackor óvodában. Loboda Hanna és Márton Liza.
17: Táncoltunk.
16: És?
17: Énekeltünk.
16: Mit énekeltetek?
17: Az Ádám napot két fiát.
16: Hogy megy az?
17: Ádám napot két fia, se nem ettek, se nem ittok, mindent úgy tettek, mint én. A fejünket duz-duz-duz, a kezünket taps-taps-taps, a lábunkat dab-dab-dab, az ujjunkat szusz-szusz-szusz.
18: Nagyon sokat énekeltünk, és ugye tanultuk még, hogy minden táncot, és ennyi.
16: És szereted ezeket a táncokat gyakorolni? Nem nehéz?
18: Nem nehéz, meg szeretem is. Meg a legjobban nagyon szeretek énekelni.
16: Az Így tedd rá módszer lényege, hogy képzett mintapedagógusok segítségével játékos módon ismertetik meg a gyerekekkel a magyar hagyományokat, népdalokat, mondókákat és táncokat. Nagy Judit, a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény óvónője, mintapedagógus.
19: Azért jó ez a program, mert a mindennapi tevékenységeinkbe könnyedén be tudjuk illeszteni. Rengeteg játék áll rendelkezésünkre, amelyek szabadon is, tehát szabadon fejlesztik a gyerekek képességeit. Nagy hatással van a ritmusérzékre, hallásra, az egyensúlyérzékre, téri tájékozódásra, és ami a legfontosabb, a szociális képességeiket is fejleszti. Nagyon szeretnek játszani, mi is együtt játszunk velük, ezért nagyon szeretjük ezt a programot.
16: A Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény eddigi programjába könnyen be tudták illeszteni az Így tedd rá programot. Az óvoda eddig is kiemelt feladatának tekintette a magyar kultúra és a népi hagyományok átadását. Katona Novák Ágnes igazgató.
20: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a mindennapokban ez be legyen építve az oktató-nevelő munkánkba, és ezen a program keretén belül a gyermekek élményszerűen tanulják meg észrevétlenül a hagyományainkat és a kultúránkat.
16: Az Így tedd rá hálózatba több száz magyarországi és határon túli intézmény tartozik, de csak azok rendelkezhetnek a Vackor által most megkapott mintaintézményi képesítéssel, amelyekben mintapedagógusok dolgoznak a hálózat által felállított rendszer szerint. Balatoni Katalina programot 17 éve álmodta és valósította meg, amellyel a családokhoz, az óvodákhoz és iskolákhoz tudják eljuttatni a magyar kultúrát, emellett pedig hasznos pedagógiai módszernek is bizonyult. Balatoni Katalin az Így tedd rá program alapítója.
1: A gyerekek egy olyan útravalót kapnak egész életükre, ami egy olyan gyökeret ad nekik, amihez bármikor visszatérhetnek. Szerintem azt mi felnőttek már nagyon jól tudjuk, hogy a saját kultúránk mennyire tud megtartani minket, hogy mindig van valami közösség, ahova visszatudunk, akár lélekben, akár valóságban is térni. Tehát ez egy nagyon nagy lehetőség. Nagyon nagy lehetőség abból a szempontból, hogy említettem, számos készséget, képességet fejleszt az a sok játék, dal és tánc, ami a gyerekek mindennapjainak a része.
16: Az ünnepség táncházzal ért véget, amelyen a talpalávalót a Juhász zenekar szolgáltatta.
4: Ünnepi programokkal, kulturális rendezvényekkel és sporteseményekkel készül Magyar Kanizsa a községnapra. A következő napokban a hagyományok, a helyi értékek és a közösségi összetartozás kerülnek középpontba. 1686. október 20-án szabadult fel a vidék a török hódoltság alól. A programok már pénteken megkezdődnek. Lesz őszi kézműves és virágvásár, a hétvégén nemzetközi birkózóverseny, valamint a Tisza Néptánc Egyesület gála műsorát is megtartják. Vasárnap a vajdasági magyar kórusok 26. találkozóját rendezik meg, a jövő héten pedig átadják a község nyilvános elismeréseit, és Dobó Tihamér munkássága előtt is kiállítással tisztelegnek. Vránity Váradi Líviát, a szervezőbizottság tagját hallják.
21: Visszatérő program elemünk a közös helytörténeti séta is, mégpedig Valkai Zoltánnal a város különböző részein. Október 19-én hétfőn délután 4 órakor arra kérjük az érdeklődőket, hogy gyülekezzenek velünk együtt a Szent Őrangyalok katolikus templomnál. Ugyanis ebben az évben az iskolatéren teszünk sétát Valkai Zoltán vezetésével, mégpedig a szó lesz így az általános iskola épületéről, természetesen a templom épületéről, és a séta a könyvtárig fog tartani, természetesen útba ejtve mindazokat a jelentős pontokat, amelyek helytörténeti jelentőséggel bírnak, és amelyekről érdemes tudnunk, érdemes megismernünk őket.
4: A pontos idő 4 óra 22 perc, híradót hallottak.
22: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fok van. A délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaság területén. Az előrejelzések szerint pedig október 21-éig Szerbia szerte túlnyomóan napos idő várható, kevés vagy mérsékelt felhőzettel. Én megköszönöm eddigi figyelmüket, holnap Bíró Tamara érkezik friss hírekkel. Minden jót a viszonthallásra!

0: Amiről a hírek szólnak,
1: amiről ön is beszél.
0: Tájékoztatás.
1: Az alap, ami összeköt minket.
0: Itt, a 107,1-en.
2: Örögjön velünk a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ha szerda, akkor Manó.
4: Kérjen zeneszámot, ön is.
3: Pörgős délután a 107,1 MHz-en.
5: Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok. Szerda vagy szerdán, ilyenkor ezen a hullámhosszon ebben az időben a szerdai körhintának jött el az ideje, hogy elkövessünk egy újabb szerdai körhintát. Egészen este 8 óráig együtt maradhatunk ezen a hullámhosszon, a 107,1-en, illetve a 107,9-en is követhető ez a mai műsor, sőt az egész világon fogható, követhető, ahol van, létezik internet kapcsolódási lehetőség, és ez egy olyan műsor, amivel bele lehet szólni a műsor zenei arculatába, méghozzá úgy, hogy a 0 66 36 36 33-as elérhetőséget használjátok. SMS-ben, illetve Viberen keresztül lehet jelentkezni, csak is kizárólag írásban, és ha csak lehet időben, mert igaz, hogy sok zene van itt körülöttem, de vannak olyan felvételek, amelyek kicsikét tovább kell keresni, melyik polcon porosodnak. Jó magam, Kis János Manu vagyok, a technikai munkatárs Váradi Valentin, a keverőpult mögül üdvözöl benneteket. Az első felvétel már is korongóval, egy Zalatna is arról a felvételről van szó. A dal arról szól, hogy még a biztosat is félteni kell, mert a dal címe Félteni kell.

Például Nelly zenekérése, az életem egy szép regény, üdvözlet mindenkinek, legyen szebb a szerda kora délutánja mindenkinek, aki velünk van, vagy késő délutánja, ki hogy nézi a dolgokat, és következik egy hihetetlen kombináció, annak ideje, ha valaki ezt megjósolta volna, azt mondtam volna, hogy sokat ült a napon sapka nélkül, vagy pedig elgurult a gyógyszere, de hát itt a bizonyíték, hogy Pataki Attila és Korda György képes volt egy ilyen zenét kiadni közösen.

Matilka Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, hallgatóknak és a fiának, aki Ausztriában az internetnek hála követi a mai körhintát. A felvételt az elszánt Matilka választotta, Korda György az előadója, a dal címe Áruld el.

Aranka Viber oldalunkra jelentkezett. Üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak, és azt a felvételt szeretne meghallgatni Aranka, amit a műsoromon keresztül ismert meg, és a kedvencei közé tartozik azóta. Melyik dalról is van szó? Hát a Csendes tópartról.

0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovic Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gurmandor Barbecue.
3: Ajánlót hallottak.
4: Lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
5: A 107,1 MHz-en.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
6: A József Horgosa jelentkezett, üdvözlet a hallgatóknak és a stúdióban dolgozóknak, és egy smoki felvétellel szeretné feldobni a szerdai körhintázását mindenkinek, aki velünk van és követi ezt a műsort. A dal címe Living Next Door to Alice.

Lássuk, mi lesz, még hallhat a pontos idejelzéség. Piroska jelentkezett SMS oldalunkra, azt írott, kedves Piroska, hogy padlón a hangulatod, egy zeneszámtól várod, hogy jobb legyen. Hát próbáljuk meg ezzel, gondolj a szép napokra, Balázs Pali felvétele következik, majd utána Robi kedvéért jön az a felvétel, melynek a címe Jön majd egy nap, és közvetlenül a pontos idejelzés elét Francis Goya pötyögteti a gitárját, mindaddig, míg félbe nem szakítom.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodba, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
10: 066 36 36 33.
11: Kérjen zeneszámot ön is.
12: Körhinta.
10: A Szabadkai Magyar Rádióban.
13: Majd műsorodunk második órába léptünk. Viber oldalunkra futott be a zenei kérés. Sziszi, Orsi, Manya aláírás, ők a pusztamérgesi csipet csapata tagjai. Szép mosolygó szerda délutánt kívánok a hallgatóknak és a rádióban dolgozóknak. Ahogy írjátok, kedves csapattagok, nagyon aktívak vagytok, mint mindig, de mindig halló távolságban vagytok. Legalább fél füllel követitek a műsor. Zenei kérésetek is van. Így hangzik Kovács Katitól a Nálad lenni újra, jó lenne című dalt.

Két felvétel következik. Először Eszter kedvében szeretnék járni, aki SMS oldalunkra jelentkezett, az állandó hallgatók közé tartozik, ahogy írott, kedves Eszter. Bármit teszel, csinálsz, félfüllel mindig követed a műsort, hiszen a számodra ez a műsor a fiatalságot hullámhosszán szól. Úgy de szépen van ez mondva, ezért próbálok kedveskedni egy ilyen felvétellel, melynek a címe a legszebb nyár. Majd utána Matilka kedvében járok, aki Csantavérről jelentkezett. Szép jó napot kíván mindenkinek, és a Hulla sok levél című dalt szeretné meghallgatni.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Bárhol van, bármit csinál, férfüllel legyen velünk.
4: Körhinta.
3: Retrós lágerek Manóval. 066 36 36 33.
5: Brenda Lee felvétele következik Ibolya kérésére. Nos, kedves Ibolya, rám bízod a választ, hát valamiből válogatni. Brenda Lee-nek hihetetlen sok felvétele van, még nekem is van belőlük egy jó csomó. Akkor legyen egy kevésbé ritkában hallgatott felvétel. I always say yes. Én mindig igent fogok mondani.

Két felvétel következik. Az elsővel a Körhint a mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni. Mi a stúdióban? Ki tudja, lehet, hogy akadnak olyanok, akik nem ismerik ezt a felvételt, pedig a szimpatikus a néhai Aquarius Szabadkai klubban, diszkoklubban gyakran volt alkalmatok hallani, mert kedvenc nagylemezemről ment, több felvételt is engedtem róla, de ezt leggyakrabban. Az utak Moszkvába vezetnek, Roads to Moscow, majd utána Piroska kedvében járok, aki szeretné meghallgatni azt a felvételt, amit Kovács Kati és Karácsonyi János közösen adnak elő. A dal címe Kérlek, fogadd el!

Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba, 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt.

0: Valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15. solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovic Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gurmandor Barbecue.
2: Ajánlót hallottak.
4: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a legnagyobb Manó.
5: Kis János.
6: Illetve szerénységem Manó.
7: Délután ez menő, a Manó a mikrofonnál.
8: Tímár János felvétele következik arra a kérésére, hova rohan ez az élet.

O osurstul számon kérné, a sok ígért boldog órát, hogyha tudnám, elfeledném az egyetlen fát.

Bobby szóló felvétele következik, Slavica kérésére a SMS oldalunkra jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Luna Rossa című Bobby szóló felvételét fogja meghallgatni.

Alma is jelentkezett, legalábbis ezzel aláírásban az üzenet végén. Egy gyönyörű felvételt szeretem meghallgatni, azt írott kedves Alma, hogy hazaértél egy hosszú hét után, és egy olyan dalt szeretném meghallgatni, illetve elküldeni annak, aki érteni fogja. Hát kedves Alma, bízom benne, hogy nem elég az, hogy érteni a dalt, remélem, hogy ő is hallgatja majd körhintát, mert amit kész tőlem, itt van kéznél, az egyetlen szó.

0: ajánló következik.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A lemez forog tovább,
5: mert nálunk a nosztalgia a divat.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
6: Pályor András felvétele következik egy állandó hallgató kérésére. A dal címe Még egyszer.

Babis körhintátja hallgat. Szép késő szerda délutánt és kellemes körhintázást kíván mindenkinek a Gina G felvételével, melynek a címe Tiamo, szeretlek. Egy régi barátot üdvözöl vele. Hát kedves Babi, bízza benne, hogy az a régi barát hallgatja a körhintát és magára ismer.

Hogy nem mindenki zenekérést fog most teljesíteni, Viber oldalunkra futott be a zenekérés csillag aláírása, meglepetésnek szánja valakinek, akivel együtt hallgatja ezt a mai műsort, egymással elve hallgatja, és még gyakran szeretné meghallgatni. Nos, melyik dalról is van szó, remélem felkeltettük az érdeklődését a körhint a többi hallgatóinak. Egy Gina dalról van szó, a dalnak van cím, és az így hangzik: Te vagy a millióból. A többit ki lehet találni, valószínűleg a millióból az egy, aki. 3 pont, a többit majd a zenéből megtudjátok.

A következő pár percben ezen a hullámhosszon Brendali hangja lesz hallható, egy kicsit túlzás az, hogy a következő pár percben Brendali való az 50-es évek végén, a 60-as évek elején közepe támadt meglehetősen népszerű amerikai énekesnő, és az abból az időből származó felvétel következik, amikor egy kis lemezen, akár másfél perc is, mint a következő példa is fogja bizonyítani, 1 perc 33 másodperc elég volt, hogy bekerüljön mondjuk a toplistákra, legalábbis úgy érezte, hogy van neki első, hogy bekerüljön a toplistákra. Manapság ezt nem hiszem, hogy bárki is megmerné tenni. Always in my heart, ez a dal címe, mindig a szívemben van. Zárójelben valaki.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
4: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Pihenjen velünk.
5: Az a kérés Viber oldalunkra futott be Ibolya aláírással. Üdvözlet mindenkinek, szép korestét kíván, és Varga Miklós felvételét szereti meghallgatni. Címe Vén Európa.

Két felvétel következik, szoros egymás utánban. Először Laci kedvében járok, ő Csepregi Évától szeretne meghallgatni egy felvételt. Legyen akkor ez a felvétel a Hercegnő, majd egy Farkas András dal következik, hogy Nellinek is kedveskedjek egy zeneszámmal. Ez egy egyveleg, egy rövid egyveleg, két dalból áll, így hangzik Várlak én, és egy hangulat.

0: ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Finoman, halkan.
2: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
4: 107,1.
3: Zene.
5: Zene.
3: Ami megérint.
6: Korda György felvétele következik. A dal címe: Nem tudom, hogy miért szeretlek téged.

Két felvételre következik, mind a kettő zenékérés. Először Ilonka kedvében járok, aki Viber oldalunkra jelentkezett Palicsról. Egy fénykép kísérletében futott be a zenékérés, természetesen a fénykép is Palicson készült, a nemrég felújított és szoborkomplexum, nem tudom, minek nevezzem ezt a szökőkutat, ott van a nagy a Vigadó előtti partrésznél. A palicsi szerenádot szereti meghallgatni, majd utána a Vili kedvéért következik a Szeretlek én, illetve a Beszámen Mucsó Farkas András előadásában.

Tom Jones felvétele következik, ez is zenekérés, ami aláírás nélkül futott be. Üdvő mindenkinek, és a Love Me Tonight szeres ma éjszaka, ma estére című dalát szereti meghallgatni.

Tony Adam a felvétele következik. Nem kérte senki sem, de bízza benne, hogy valamennyi körhint a hallgatónak azért tetszeni fog. A dal címe egy éjféli kávézóról szóló dal, Midnight Café.

Adriano Celentano felvétele következik a Laci kérésére. Rám bíztat, kedves Laci, a választás. Legyen akkor az a dal, amelyek az a cím, hogy ne játsz nekem azt a dalt.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Ezen a délutánon
3: a Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
4: A következő pár percben Slavica kérésére Domenico Modugno hangja lesz hallható, egyik ismertebb felvétele következik, magyarul is létezik ez a dal, de most az eredeti olasz változatot fogom lepörgetni. Olaszul van neki címe, magyarra lefordítva, ez az úgynevezett A távolét című dal.

0: a lemezlovas, Kis János.
1: Illetve szerénységem, Manu.
2: Ő az, ki így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia-szia, srácok.
3: Kriszle, a felvétele következik. A szerelem érintése magyarra lefordítva azt jelenti a dal címe, majd utána kedveskedik egy Vili nevű hallgatónk, egy Jenő nevű barátjának, aki az internetnek hála követi azt a mai műsort, és mert a szél messzire tud fújni, ezért választott a Vili Demis Roussosnak azt a felvételét, melynek a címe Barátom a szél. Majd még egy felvételt tudunk meghallgatni műsoridőnknek ebben az órájában, egy Creedence felvétel, teljes nevű Creedence Clearwater Revival, ki tudtam mondani, húzta a dörén, ki lesz az, aki megállítja az esőt.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz. SMR.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Mai műsoridőnk negyedik órájába léptünk. Egy olyan felvételt választottam, amit nem kell felállni a székről, és vigyázba vágni magatokat, pedig a dal címe magyarra lefordítva, amit Leonard Cohen fog előadni, szó szerint azt jelenti, hogy himnusz.

A következő felvételt Matilda kérésére fogjuk lepörgetni, aki üdvözli a fiát Ausztriában, meg a hallgatókat is, akik velünk vannak ezen a szerda kor estén. A dal, amit Matilda választott, így hangzik, mármint a címe: Hogyha egyszer megtalállak.

A következő zeneszám Erika nevű hallgatónak egyik kedvenc dala, legalábbis ez áll az üzenetében. Arról szól a dal, hogy a kék szemek idővel nem változnak.

Zoli az állandó hallgatók közé tartozik, Omega kedvelő, mi sem bizonyítsa jobban, állandóan, illetve leggyakrabban Omega felvételt kér tőle, most is ezt tette, minden könycseppért kár. Zoli kérésére Omega.

Egy olyan zeneszám következik, amivel szeretik kedveskedni a Körhint a mai hallgatóinak, ami először, mint lassú felvétel, a Procol Harum nevű együttes előadásában jelent meg. Később picikét felgyorsította egy Ochi Brown nevű valaki, az a Whiter Shade of Pale című felvétel, és a diszkoklubokban, retropartikon általában olyan bemelegítő dal, az első taktusokat, az első tánclépéseket gyakran erre a dalra szoktátok megtenni.

A mai műsorban már volt alkalmatok Brendali felvételt hallani. Valéria is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és szereti meghallgatni Brendali legismertebb felvételében. Néha úgy konferálom fel a dalokat, hogy van neki egy egész ismert dal, talán a legismertebb következik, kedves Valéria, az I'm Sorry, sajnálom.

Egy vidám hangvételű zeneszám következik, nekem kedvencem, gyakran engedem retropartikba, és úgy általában úgy jóval éjfél után. Miről is van szó? Hát arról sok igazság van a dalban, a lányok, hát a lányok, angyalok.

állandó hallgató, a Surdadalát szereti meghallgatni, többen is adják elő, de szerintem a leggyakrabban ezt a változatot szoktuk engedni. Pál György és Baracsi István előadásában a Surdadalát.

0: Következik egy egyveleg, néhány ismertebb olasz zeneszámból összegyúrva Francesco Napoli előadásában. Az egyveleg címe Balla Balla 3. Igen, igazatok van, előtte van egyes, van kettes, ez a hármas.
1: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
2: Sì, sì!
1: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Balla Festa!

József Orgosó jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, egy Alphaville felvétel szeretne meghallgatni, amely arról szól, hogy mindig, mindörökké fiatalnak lenni. Forever young!

Egy olyan felvétellel szeretik kedveskedni a Körhint a mai hallgatóinak, ami tulajdonképpen az elmúlt nyárra emlékeztet legalábbis engemet. A Echoes of Summer, ez a dal címe, a nyár vízhangja. Igaz, már őszbe vagyunk, de tulajdonképpen kellemes, illetve kevésbé kellemes emlékei mindenkinek vannak az elmúlt nyárról.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a Körhint a mai adásába. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szerda délutáni korásti kikapcsolódásnak. A Körhint most jövő héttől egy időre pihenésre vonul, hogy mikor fogunk újra jelentkezni, fogunk-e újra jelentkezni, azt majd időben meg fogjátok tudni. De nem kell csüggednetek, csak egyet kell aludni, és már is itt a csütörtök este ezen a hullámhosszon, este 8 és 10 óra között a rádiódiszkó hallható, ahol szintén lehet zeneszámokat kérni. A régebbi, ütősebb, pörgősebb diszkófelvételekből lehet válogatni, de ahogy szoktam mondani, semmi sincs kőbe vésve, de ezek fognak dominálni abban a két órában. És itt is lesz még adás a pontos időjelzés után, úgyhogy maradjatok hallótávolságban. Következik egy zenéválogatás a blues zene világából, aki velünk tart, jó ételt, jó szórakozást kívánunk neki. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technika munkatársa a keverőpult mögül, üdvözöl benneteket, Váradi Valentinról van szó. Mára tőlem ennyi, szevasztok!
1: 20 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
1: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: so very much!
1: Szerdánként este füleljenek önök is. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.

0: Ha blues a kedve, ha blues, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte. But I've still got the blues
1: for you. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Ha blues a kedve.

0: Ha érzi, hogy elkapta a blues. Ha blues a kedve.
1: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
0: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
0: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

nevem Megkelek. Estelente megahertzen ed velem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz.
2: Mondd meg, ki volt, és hány darab reggeltől estig ragyog jön a nap, a csend beszél, hallgass velem, szoríts magadhoz,

0: Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
3: Esti koktél.
2: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A nap legszebb dallamai.
1: A nap legszebb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene minden.
4: A zene minden.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Exjú slágerek az SMR-ben.